0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Először rendezett családi napot a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola. A délutáni programon diákok, szülők és pedagógusok közösen vettek részt. Az iskola udvarán bemutatók, tematikus sátrak, állomások, ügyességi feladatok és közös vacsora is várta a csaknem 600 résztvevőt. A helyszínen készült összeállításunkat hallják. Tudni Rima Szécsi Zsuzsanna főigazgatóasszonyt kérdezem, hogy honnan a családi nap kezdeményezése.
2: Ez igazság szerint ez az én ötletem volt. Ezt én régóta szerettem volna, ugye helyettesként még nem. Aztán most felvetettem a pedagógusoknak már évelején, hiszen mi évelején tervezzük meg az év tanévrendjét, és elfogadták, úgyhogy erre készültünk, hogy egy ilyen családi nap, hát az év lezárására, a tanév lezárására, ugye jó időbe és a nyár köszöntésére, hogy így búcsúzunk el, hogy így szerettem volna, hogy a közösségbe, mert alapvetően van más programunk is, amikor együtt vagyunk a szülőkkel, Márton napi felvonulás, Szent Mihály napi vásár, úgyhogy sokszor ide hívjuk a szüleinket, de ilyen kinti nagy rendezvényre még nem volt, és hát szerettünk volna, hogyha ha tényleg közösségépítés, és a szülők, gyerekek, pedagógusok együtt összecsiszolódnának, fejlődnének, közösségépítés szempontjából fontosnak tartom, mert hát a mindennapok rohanásaiban persze megkeresik a pedagógusokat a szülők, de ugye inkább a gyerekekkel kapcsolatban gyorsan mindenki siet, nincs alkalom arra, hogy szépen leüljenek, és minden másról is beszéljenek, ne csak a gyerekről, hanem tényleg, meg ugye a szülők is egymás között, mert nem találkoznak, csak szülőértekezletek. Ott meg ugye megbeszélik a programokat, a problémákat, vagy a aktuális dolgokat, de nem ilyen kötetlen formában. És ezt én egy fontosnak tartanám, és igen, hagyománnyá szeretnénk ezt tenni, hogy minden évben így köszönjük el, vagy köszönjük az évet, az éves munkát, hisz el is fáradnak mind a pedagógusok, gyerekek, szülők, mindenki elfárad év végére, és valahogy így kezdjük a nyarat.
1: Nagyon jó itt végignézni, mindenki egyenpólóban van, a gyerekek is, pedagógusok is. Gondolták, hogy ennyire népszerű lesz, hogy ilyen sokan lesznek?
2: Gondoltuk valahol, de hogy ennyire közel 600-an vagyunk a rendezvényen a gyermekeinkkel együtt. Ugye az alsósok, ugye sokan is vagyunk, de ugye az alsósokkal ugye apa, anya mindenki kíséri. Ugye aktívabban részt vesznek a felsősök, már ugye a kamaszok, ott ugye már azért kevesebben, ott ha barátok jönnek, jó, úgyhogy ezáltal is szeretnénk. Az, hogyha, hát a 600 nem olyan 500-ra tippeltünk, de aztán felmértük előtte természetesen a létszám miatt, ugye, hogy készüljünk, meg valójában a gulyás jegy miatt is, hogy készüljünk, mert nem mindegy, hogy most 200 emberre főzünk, vagy 600-ra.
1: Mi minden történik itt majd ma délután?
2: Különböző állomások, sátrak vannak, legyen itt kézművesség, teremtésvédelem, hitéleti sátrunk van, akkor van sportra lehetőség a tornateremben, valamint ugye itt a gyerekeknek három nagyugráló várat rendeltünk, ezen kívül fagyizás, vattacukor, mindenféle finomságokat is vehetnek a gyermekek.
1: Hogyan értékelni a Vörösmarty iskola idei tanévét?
2: Nagy éjsége felé már fáradtak vagyunk, ezt nem lehet tagadni, de valóban, ahogy az előbb is említettem, nem csak a pedagógusok, mindenkin látszik, a gyerekeken, és gondolom, hogy a szülők is elfáradnak, de nagyon-nagyon sok programunk volt, ami ugye mindenkinek fárasztó, hiszen meg kell szervezni ezeket a programokat, de valójában utána olyan jó érzés, hogy szülőktől, gyerekektől visszajelzést kap az ember, hogy milyen jól érezték magukat, milyen jó volt a rendezvény, tényleg karácsonykor is, amikor együtt vagyunk, Szent Mártonkor, bármilyen rendezvényüket mondunk, pozitív visszajelzéseket kapunk, és így azt mondjuk, hogy megéri az a sok-sok munka, amit pedagógusaink, munkatársaink belefektetnek, ahhoz egy ilyen rendezvényt megvalósítsunk.
3: Uri Zolfa! Az a Miléna.
1: Mi mindent csináltatok már eddig itt a családi napon, és mit szeretnétek még kipróbálni?
3: Hát én már voltam csillámtetkót csinálni, voltam már karkötőt készíteni, voltam a teremtésvédelemen, voltam a hitéletnél, és most várok az arcfestésre.
1: És te?
4: Én voltam itt az arcfestésen, karkötőt készíteni, meg itt a hitéletnél voltam, és még szeretnék elmenni trambulinozni, és elektromos autópályára menni.
1: És szerintetek miért jó ez a családi nap? Mi a legjobb benne szerintetek?
3: Hogy az iskola, meg a család is összetartson.
4: Igen, ez így igaz.
1: Jóhász Ferenc pasztorális helynököt kérdezem, hogy miért fogadta el szívesen a meghívást ide az iskolába, miért adja jó alkalomnak ezt a mait?
5: Hát azért, mert plébánusa is vagyok az intézménynek, ugye a Vincenti templomhoz tartozik az iskola, és folyamatosan figyelem az ő életüket, alakulásukat, és látom, hogy ebben a hála Istennek ebben a gyerekszegény világban, amikor demográfia lefelé mutat, ennek az iskolának azért csak sikerül megőriznie a létszámát. És szerintem az, hogy megőrzi, ilyen programok miatt is van. Ez egy olyan családi nap, ahova meghívtuk a gyermekek szüleit, családját, nagyszülőket, mindenkit, aki el tud jönni, és egy a közösség érzésnek, az összetartozás érzésének a nagy pillanatai, vagy nagy eseménye, vagy órái ezek az együttlét alkalmával, és azt gondolom, hogy ez minden iskolának minden fórumot és lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy oda-vissza üzenjenek a pedagógusok a szülőknek, a szülők a pedagógusoknak, hogy itt vagyunk, szeretünk titeket, támogatunk titeket. Ebben a nagyon töredezett, fragmentált világban, időszakban, amiben élünk, nagyon fontos az, hogy az összetartozás, az együvétartozás élménye az mindenkinek meglegyen.
1: Hitéleti szempontból fontos lehet-e?
5: Arra én úgy most nem is gondolok, hiszen ez elsősorban nem egy ilyen hitéleti program, nem egy hitalap, nem egy hittanóra, nem egy ilyen mise, nem egy templomi program. Szerintem nyilván annak örül az ember, hogyha vallásos emberek vannak együtt, de nem elsősorban nem ezt célozza most, hogy hitéletileg és megfeleljen, hanem egyszerűen jó, érezzük jól magunkat, hívők és nem hívők, mert nyilván egy iskolában olyan szülők is vannak, meg olyan gyerekek is vannak, akik nem elsősorban a hitük miatt vannak itt, hanem valami oknál fogva ez az iskola megfelel nekik.
1: Zádoriné Galambos Mónika hittantanárt kérdezem, hogy mi mindent csinálhatnak a hitéleti standnál a diákok?
6: Ezen a szép családi napon a hitéleti sátorral készültünk, ahol három feladattal várjuk a kedves családokat, csapatokat. Elsősorban volna egy szerencsekerekünk, itt egy olyan játékot kell játszanunk, hogy a kiforgatott sorszám alapján egy idézetet olvassunk föl, és itt kell megmondani, hogy ki mondta ezt az idézetet. A második játékunk az egy puzzle kirakó volna, ez nagyon könnyű, de hát nagyon szép képeket készítettük össze, hogy szépek legyenek a elkészült alkotások. Harmadik feladatunk pedig a 10 parancsolat kőtáblán való kirakása lenne. Ez volna az a játék, ami egy kicsit talán próbára teszi a csapatok tudását, de a szép eredmény az biztos a siker az garantált lesz.
1: Hajdú Melindát kérdezem, két gyermeked is jár ide a Vörös Martiba. Miért tartod jó ötletnek, fontosnak, hasznosnak? Miért jöttél szívesen?
7: Hát azért, mert ugye sokszor rohanásban vagyunk, nem tudunk úgy egymással kapcsolódni az iskolában, a szülőkkel, vagy akár a tanárokkal, és ez egy lehetőség. Szerintem, hogy munkaidő után egy kicsit kiengedjünk, közös programokon vegyünk részt, együtt együnk, ígyunk és beszélgessünk, és egy kicsit jobban megismerjük egymást.
1: Egy alsós és egy felsős gyermeked is jár ide. Mit gondolsz az iskoláról, miért szeretitek-e?
7: Igen, szeretjük az iskolát, meg főleg a pedagógusokat. Az iskola választásnál is ez volt a szempont, hogy milyen a tanítónéni személye, és szerencsére mindkét gyermekemnek nagyon jó tanítónéni sikerült kifogni. A nagyobbik fiam, ő már felsős, a felsős osztályfőnök is nagyon jó fej, szóval meg vagyunk elégedve a pedagógusokkal, de maga az iskola által kínált programokkal is, lehetőségekkel, jó az oktatás színvonal, úgyhogy szeretjük ezt az iskolát.
1: Sáréti Gézáni Anikó néni testnevelő tanárt kérdezem, nagyon várták itt a gyerekek az exatlont, mi lesz itt tulajdonképpen most?
8: Az év során volt egy nagyon szuper exatlon versenyünk a Szabó Lőrinces diákok ellen, és akkor gondoltuk, mert mindenki nézte, hogy ez milyen szuper, hogy a családi napon kipróbáljuk, hogy minden gyerek ezzel részt vehessen. Hát itt kettesével mennek, dobnak, futnak, másznak, gyorsasággal, ügyességgel kell dolgozni, mehetnek egymás ellen, és mehetnek a szülők ellen is, úgyhogy szerintem mindenki nagyon jól fogja érezni magát, és kiversenyezheti magát a mai délutánon.
1: Bár még most az első kör előtt vagyunk, ha jól tudom, a szülők mennyire lesznek aktívak? Mire számít Anikó néni?
8: Kicsit félek a dologtól, mert túl sok magas sarkus anyukát láttam és szoknyában, de bízom benne, hogy azért a férfiak, illetve apukákat majd ráveszik a gyerekek, hogy jöjjenek, és hát mindenképpen én mondtam nekik egész héten, tessék kihívni az apukákat és megverni őket, úgyhogy majd adjunk a gyerekeknek egy kis előnyt.
1: Pedagógusként mit gondolod, miért fontos, miért hasznos ez a mai délután?
8: Mindig szükség van a csapatépítésre, a közösség építésére, és ez nem megy másképp. Csak ezek a közös rendezvények, ahol együtt örülünk, együtt bánkódunk, vagy együtt vannak eredményeink, nagyon szükség, főleg a mai világban, ahol jobban szeret mindenki a maga kis telefonja a környékén üldögélni és abban elveszni. És szerintem ez egy szuper nap lesz, és jó lesz a Vörösmarty életében.
1: És a közös mozgás is fontos.
8: Egyértelmű, tehát itt a Vörösmartyban nincs mese. Itt mozogni kell, itt felmentet nincs, itt felszerelés, otthonhagyás nincsen, itt munka van, munka mindenképpen.
3: Girhin Péter, Kerékgyártó Botond.
1: Az exatlonon voltatok az előbb, látom, hogy nagyon sok kört mentetek. Mi mindent lehetett ott csinálni? Mi tulajdonképpen az exatlon? Mi volt ez? El tudjátok mondani?
3: Hát egy ilyen kis sportos, akadályos feladatokat kellett végigmenni, és aki hamarabb beért, az nyert.
1: Te mi mindent csináltál?
3: Hát ugye voltak ilyen szekrényugrások, így egy ilyen kis kocsival kellett menni, aztán le kellett ütni a bójákat, karikákat dobálni, és ilyen akadályok voltak.
1: És látom, hogy ti is egyen pólóban vagytok. Mi van ezen a pólón? Ezt el tudjátok mondani, mert ugye a rádióhallgatók nem látják.
3: A Vörösmarty elemet, a Vörösmarty iskolában vagyunk.
1: És mi minden lesz még itt a mai délután? Mit fogtok még kipróbálni?
3: Vannak ilyen külön állomások, amiken végig lehet menni, és másnap sorsolni fognak, hogy aki végig csinálta az összeset, az megnyer egy főnyereményt.
1: És látom, hogy van ilyen kis füzet nálatok, ez micsoda?
3: Ha összegyűjtöd az összes pontot, akkor így majd kaphatsz egy ajándékot.
1: És lesz vacsora is?
3: Gulyásleves fogunk kapni, az itt lévő konyhások csinálják nekünk.
1: Szerintetek miért jó? Jól érzitek magatokat? Miért jó ez az alkalom?
3: Azért jó, mert összehozza a családot, és így barátokkal lehetünk. Sok ember találkozik, akik sokszor nem is szoktak.
1: Novák Katalin elsős osztályfőnököt kérdezem, hogy miért tartja jó ötletnek ezt a programot, miért jó, hogyha találkozhatnak így együtt, nagyon sokan vagyunk már itt az udvaron, találkoznak együtt szülők, gyerekek, tanárok, miért fontos ez?
9: Szerintem egy iskola számára nagyon fontos, hogy közösséget formáljanak, és ez remek alkalom arra, hogy a szülők nem csak a pedagógusokkal tudnak beszélgetni, hanem egymással is, mint ahogy mi itt kollégák nevében is mondhatom, hogy törekszünk arra, hogy jó közösséget, jó kapcsolatokat alakítsunk ki. Tudjuk, hogy ezek összetartják az embereket, összetartják a gyerekeket, szülőket, úgyhogy ezért a legfontosabb szerintem, és igaz, hogy első alkalommal rendeztük meg ezt a családi délután, de szeretnénk belőle hagyományt teremteni.
1: Az elsősök hogyan készültek erre a napra?
9: Izgatottan, úgyhogy ma már nehezen is tudtuk őket hadba fogni, éppen ezért mi a népkertbe mentünk, tehát kicsit mi is már lazábbra terveztük ezt a napot. Örültek neki, hogy tovább együtt lehetnek, mint amennyit szoktak, és szerintem a legnagyobb öröm számukra az, hogy végre tanulás nélkül is tudnak kapcsolódni egymáshoz, együtt játszani, együtt örülni annak, ami lesz. Jó páran járnak az osztályomból a tánctagozatra, úgyhogy ők bemutatkoznak, majd most először ők különösen izgatottak voltak. Bízunk benne, hogy ez is nagyon jól fog sikerülni. Úgyhogy, illetve a szülőkkel meg még ugye kevésbé ismerjük egymást, hiszen 8 hónap telt el a közös életünkből, úgyhogy remélem lehetőségünk lesz arra, hogy kicsit jobban megismerjük egymást.
1: Az első szülők szívesen csatlakoztak, szívesen kapcsolódtak a programhoz?
9: Igen, örültek a lehetőségnek. Tulajdonképpen 2-3-an nem jöttek el csak, akiknek más program akadt erre a napra, vagy egy másik gyerekük vizsgázik valahol, és akkor nyilván oda mentek. Úgyhogy örültek igen a lehetőségnek, nagy volt az érdeklődés, mit hozzanak, hogyan tudnak segíteni, miben tudnak még hozzájárulni ahhoz, hogy jobban sikerüljön ez a nap.
10: Kovács Anna Mária vagyok, a Vörös Martiba jártam, nagyon jó iskola. Most visszajöttem segíteni a családi napon, mert nagyon szerettem ide járni.
1: Milyen emlékeid vannak az iskoláról, szeretted?
10: Hát nagyon vannak pozitívak, negatívak is egy-kettő, de általában pozitívak.
1: Most hová jársz, mit csinálsz?
10: A Zrínyibe járok, rajszakra.
11: Kis Ádámnak hívnak, a Léva József Református gimnáziumba járok, és azért szeretek visszajárni egyébként, mert így a régi osztálytársakkal, tanárokkal és a kedvenc osztályfőnökömmel találkoztatok. Amúgy, amit nagyon megbeszélünk visszagondolva is, mert egyébként még egy osztályfőnököm biztos, hogy nem lesz. És nagyon jó programok vannak itt, például ilyen, mikor még én jártam ide, nem volt, tehát ez is újdonság, és nagyon szerettem itt például a testnevelés órákat, mert mindig új változatosságok voltak, és egyébként ez gimnáziumban meglátszik, hogy nem csak egyféle sport volt itt, hanem többféle, és tehát így egész sok sportágban tudok részvényesülni.
1: Tóczenta József polgármester urat kérdezem, hogy miért fogadta el szívesen a meghívást, miért tartja fontosnak, hasznosnak az ilyen és ehhez hasonló programokat.
12: De mindenhova nagyon szívesen elmegyek, főleg olyan helyekre, ahol közösséget és közösségeket építenek. Ez az iskola, ez egészen biztosan egy nagyon fontos közösségépítő eleme ennek a városnak. És hogy első alkalommal az itt dolgozó pedagógusok, atyák, nővérek kitalálták közösen, hogy csinálnak egy ilyen kellemes délutáni programot, ahol nem csak arról szól majd, azt gondolom a mai délután, hogy fellépőket nézzünk meg, és különféle feladatokat oldanak meg a gyerekek, hanem arról is, hogy emberek emberekkel fognak beszélgetni. Tehát itt nagyon sok sörpad van, nagyon sok szülőkészült pogácsával, üdítővel. Tehát én azt gondolom, hogy azon kívül, hogy itt a gyerekek bemutatkoznak majd, egy olyan közösségépítő program lesz a mai délután folyamán, aminek remélem, hogy lesz folytatása.
13: Fügedi János vagyok.
14: Fügediné Bognár Dóra.
1: Ha jól tudom, te is ebbe az intézménybe jártál. Miért választottátok ezt az intézményt, és neked milyen emlékek, élmények idéződnek fel itt az iskola udvaron?
13: Azért választottunk, mert hogy én is ide jártam. Itt tanultam meg a számítástechnikát programozni 1994-től 98-ig, és a mai napig is ebből élek.
1: Ez a mai alkalom jó alkalom? Mit gondoltok arra, hogy itt találkozzanak gyerekek, tanárok, szülők egymással?
14: Szerintem igen, igen. Ez most így jó ötlet volt, jó kezdeményezés, reméljük meg lesz a jövőben is. Max még annyi, hogy szerintem az óvodásokat is bele lehetne vonni. Ugye az óvoda is az egyházhoz tartozik, ő is az óvoda fenntartása, mert az iskola fenntartása alatt van. Szerintem az óvodásokat is bele lehetne vonni még.
15: Lovász Hanga vagyok, a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskolába és óvodába járok. Jelenleg a családnapon segítőként vagyok itt. És a Herman Otto gimnáziumban megyek tovább tanulni biológia szakon.
1: Szereted az iskolát? Nehéz szíve búcsúzol el tőle?
15: Hát nagyon szeretem, nagyon sok élmény maradt meg bennem, és nagyon jó volt a közösség, a tanárok nagyon aranyosak voltak. Felkészülésem során nagyon sokan segítettek nekem, és sikeres felvételit is lett a vége, szóval ez így nagyon jól megmaradt bennem, és ennek nagyon büszke vagyok, és hálás is egyben.
1: Most itt hogyan veszel részt, miben tudsz segíteni?
15: tudok segíteni abban, hogy a gyerekek kreatívan részt vegyenek a programban, és hogy ők is egy élményt szerezzenek, és jól érezzék magukat, és ez nekem is sokat jelent, hogy látom, hogy a gyerekek lelkesen csinálják azt, amit mondunk nekik, és nagyon örülök, hogy segíthetek a tanáraimnak is ebben, hogy egy kis terhet levehetek a vállukról, és én is élvezem.
1: Szűcs Zsuzsanna tanárnőt kérdezem, az 5. osztályfőnökét és a teremtésvédelemért felelős állomás tanárát, hogy miért tartja jó ötletnek, fontosnak, hasznosnak ezt a mai napot.
16: Én azt gondolom, hogy ez több ok miatt is kiváló lehetőség arra, hogy az osztályközösséget építsük, tudásokat gyarapítsák, és egy jó kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel. Én azt gondolom, az iskolához kell szülő, gyerek és a tanár. És hogyha ez megvan, és összekovácsoljuk egy ilyen rendezvényel, akkor egy nagyon jó vörösmartis közösség lesz.
1: Az 5. szülőket könnyű még az ilyenekbe bevonni?
16: Igen, itt vagyunk 29-en, meg még alsóbb osztályokban is járnak ugye testvérek, és ott is legalább 30-an részt vesznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy majdnem 100%-ban itt van a szülői gárda a gyerekkel együtt.
1: Tudom, hogy az iskola nagyon fontosnak tartja a teremtésvédelemmel való foglalkozást. Itt most ezen az állomáson mi mindent csinálhatnak a diákok?
16: Igen, itt régi tanítványaink nagyon-nagyon szívesen jönnek vissza. 9-esek biológia tagozaton vannak, kémia tagozaton, Földesbe, Kossuth iskolába és a természetesen a Ferencibe. 5 kis feladatot állítottunk össze. Levendulás, rózsás zsákot készítenek, hisz azt gondolom, hogy a természet illata vegyszerek nélkül az nagyon jó a gyerekeknek. Van egy szelektív hulladékválogató, a szemét nem szemét, ha jó helyre kerül. Van egy ökotutó, van kreativitás, újra hasznosítunk WC-gurigát, lehet barit és nyuszit készíteni, és végül egy fára készíthetnek színes virágokat, és arra egy üzenetet a Földnek, hogy mit gondolnak arról, hogy mi a legfontosabb a következő években, ők mit tehetnek azért, hogy zöldebb legyen a Föld. És ezzel az 5 kis állomással én azt gondolom, hogy tudás, összekovácsoljuk a szülőt a gyerekekkel, és hát a tudások is gyarapodik.
1: Nagyhankó Krisztina szülőt kérdezem, 2 gyermeked is jár ide. Miért fogadtad el szívesen a meghívást, miért jöttetek, miért tartod jó ötletnek?
17: Az az igazság, hogy már régóta ehhez az iskolához tartozunk, mert nekem már a nagyfiam is ide járt. Ez a hagyomány még eddig nem volt, volt már sokféle rendezvény itt az iskola életében, ez egy új dolog. Úgyhogy egyrészt kíváncsi voltam rá, hogy milyen lesz. Egyelőre nagyon jónak is tűnik, tehát úgy látszik, hogy nagyon jó a szervezés, meg hogy a gyerekeknek nagyon tetszik. Nagyon várták, nekem a kislányom fel is lépett az elején a tánccsoporttal, úgyhogy nagy volt az izgalom már napok óta. Igazából mindenképpen el kellett, hogy jöjjünk, hogy őt megnézzük, de természetesen ugye maradunk végig a rendezvény végéig. Azért talán jó ötlet ez nagyon, mert ez ilyen közösségi események összehozzák a családokat. Pont azon gondolkoztam, hogy ugye nekem 2 gyerekem is jár ide jelenleg, a sutagozatba, de hogy olyan ritka az az alkalom, amikor a szülőkkel együtt tudunk lenni. Mindig csak rohanunk, reggel egy odabiccentés, mikor leadjuk a gyerekeket, meg délután is rohanunk haza, és nem nagyon van idő beszélgetni. Itt ugye egy asztalhoz ülhetünk, finom falatok mellett elbeszélgethetünk. Az időjárás túl jó is, mert ugye remekül süt a napocska. Egy kicsit izgultunk, mi lesz, ha eső lesz, de arra is volt egyébként B-terv, úgyhogy úgy érzem, hogy így minden szempontból tökéletesen fog ez sikerülni.
1: Szeretitek az iskolát?
17: Szeretjük. A gyerekek részéről, tehát teljesen rendben van, szeretik az osztálytársakat, a tanítónéniket. A kislányom már 4-es, tehát most jövőre már felső tagozatba lép, úgyhogy lesz egy kis változás az életében, de hál' Istennek az osztálytársak maradnak, úgyhogy ugyanaz a közösség. A kisfiam meg igazából egy csintalan gyerek, jó tanuló, de azért a magatartásával vannak gondok, de ettől függetlenül ő is nagyon szereti főképpen ugye az osztálytársakkal a játékot. A játék időt nyilván kicsit jobban, mint a tanulási idő.
1: Először rendezett családi napot a Vörös Marti Mihály Katolikus Általános Iskola. A délutáni programon diákok, szülők és pedagógusok közösen vettek részt. Az iskola udvarán bemutatók, tematikus sátrak, állomások, ügyességi feladatok és közös vacsora is várta a csaknem 600 résztvevőt. A helyszínen készült összeállításunkat hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. Bíres Ábel második gyermekként 2019. május 21-én született Miskolcon. Problémamentes terhesség után időben normál súllyal érkezett a világra. Vidám, mosolygós, örökmozgó kisfiúként élte mindennapjait. Kicsit lassabban fejlődött, mint kortársai. 2022-ben egy egyszerű ormandula műtét előtti vizsgálatok során magas CK szintet és májfunkciós eltéréseket találtak nála. Ekkor indultak el a részletes kivizsgálások, amelyek végül a diagnózishoz vezettek, Duchenne izomdisztrófia. A diagnózis 2023. márciusában vált biztossá. Azóta szteroid kezelést kap Ábel, amely segít lassítani az izomleépülést, de sok mellékhatása van. 2024-ben az USA-ban egy új génterápiát hagytak jóvá, amely reményt adhat, és amelynek ára 1,3 milliárd forint. Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallják.
2: Ábelnél 2023. márciusában a genetikai vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiába szemben, ami egy X-kromoszómához köthető génbetegség, disztrofinhiány, hogy a fehérje nem épül be az izomba, hanem zsírszövetté alakul, és az izommunkára alkalmatlan. Ugye ez a végtagokon kezdődik, és halad felfele, utána először a láb, utána a kéz, ugye támadja a légzőizmokat, utána a szívizom. Ha nem kapja meg a kezelést, az 10 éves korában a tolószékbe kerül, és a statisztika szerint 20 éves korukban életüket vesztik a szívhalál következtébe. Most jelenleg, mióta kiderült, hogy ez a betegsége van, szteroidot szed, ugye az először kezdte másfél szemmel, már most három szemnél tartunk. Egyedül ez van most Magyarországon, ami a gyulladást ugye valamelyes kordába tartja, de ugye ennek nagyon sok rossz mellékhatása van. Törpésít, szőrösödik a kis teste, bántja a vesét, májat, szemet, mindent. És a génterápiára lenne szükségünk, amit most per pillanat Amerikában 1,3 milliárdért érhető el, Dubajban pedig 1,1 milliárd. És ehhez kérnénk segítséget, hogy ezt megkaphassa, ezt a génterápiát.
1: Milyen tünetek voltak először, illetve hosszú volt az út, még tulajdonképpen kiderült, hogy mi a probléma?
2: Hát tulajdonképpen ez születésétől kezdve kiderülhetett volna, de nem derült ki, csak 3,5 éves korába. Nem kezdett el járni, csak 2 éves korába, nem folyamatosan hordtuk kezelésekre, rehabra, dévénytornára. 2 éves korába kezdett el járni, 5 éves korába kezdett el beszélni. Kis ügyetlenebb a mozgása, de teljes véletlenül 2022-ben egy ormandula műtétre mentünk volna, és a laborvizsgálat nagyon magas CK értéket és majd funkciós értéket mutatott, és akkor kezdték el vizsgálni itt a gyekbe, de itt nem derült ki, hogy na mi okozhatja. Ilyen májfunkciós vizsgálatokat, hepatitis AB, meg mindenféle változatáira vizsgáltak, azok negatívak voltak, és majd menni kell kontrollra ekkor-akkor, de közben felkerültünk egy ismerős által Pestre a Semmelweis klinikára, és ott az első vizsgálaton rögtön ezt diagnosztálták. Ott már célirányosan elkezdődött a kivizsgálás, és 2023. március 10-én kaptuk meg a második genetikai eredmény, nyit, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van, ami gyógyíthatatlan betegség. Utána kezdtünk el, vagy csináltunk egy alapítványt, és elkezdtünk egy éve gyűjteni, hogy megkaphassa ezt a génterápiát.
1: Jelenleg milyen állapotban van a kisfiú?
2: Hát ügyetlenebb a mozgása, nem tud folyamatosan menni a lépcsőn, fáradékony, elfárad, nem bír gyalogolni. Héten 3-szor kapott kezelést, ilyen gyógytornát, logopédust, mert hát egy kicsit olyan sejpítve beszél, nem minden, de sejpít, meg 2-szer járunk egy héten a gyekbe, hogy masszás, torna, úszás, úgyhogy szinte minden nap, meg otthon is tornáztatni kell, hogy az izmai nem izületek minden, hogy mozogni, de fáradékony. Ugye a nagyobbik unokám is fiú, de hál' Istennek ő nem örökölte. csak a kisebbik. Mert van olyan családról mind a két gyerek. És ez a szomorú, hogy ugye a lányom hordozó, és később ő is szívbeteg lehet, őt is érintheti ez, hogy folyamatos orvosi ellátás, kardiológiai vizsgálatra kell járni neki is, mert a szívét neki is támadja, és ővel is lehet probléma a későbbiekben.
1: Van segítség? Sikerült eddig már valamennyit segítséget összegyűjteni?
2: Hát nehezen megy sajnos. Egyre többen gyűjtenek, sok beteg gyerek van. Addig még ő, neki nem diagnosztizálták, nem is tudtunk erről, hogy létezik ilyen betegség. És sajnos most már egyre többet hallani. Meg minden más betegség, minden gyűjtenek mindenki. De tulajdonképpen nekünk mindig elmondjuk, hogy csak 1 millió embertől 1300 forint kéne, hogy összejöjjön ez az 1,3 vagy 1,1 a Dubajba, hogy kijuthatnánk, hogy megkapná ezt a génterápiát. Mert ha késő kapja, meg leesik a lábáról, mert a statisztika szerint ilyen 10 éves korukban ők tolószékbe kerülnek. És a 20 éves korban ugye az átlag életkor, hogy halál, meg minden támad, és a szívizom, és akkor az már halálhoz.
1: Hallottak esetleg hasonló történetet?
2: Egy debreceni kisfiú, ő már megkapta a génterápiát, egyedül ő Magyarországon. Úgyhogy ő már elég ügyesen mozog, úgyhogy neki hatásos. És a végleges, legalábbis nem tudni még, mert most 3. éve, hogy ezt a kísérletet bevezették, 3 éve kapta meg az első gyerek, talán 800 eddig a világon. De jó tapasztalatok vannak, de nem teljes gyógyulást ígérnek még, de hogy kitolja lényegesen az állapotromlást.
1: Azt lehet tudni, hogy tulajdonképpen miért ennyire nagyon magas ez az összeg?
2: Hát, mert ez a legnagyobb gén, a disztrofin gén a szervezetbe, és nagyon nehéz olyan gyógyszert találni, ami mert folyamatos növekedésben van a gyerek, és folyamatosan pótolni ezt a disztrofin hiányt, ez nem egyszerű állítólag. Sok kísérlet van, folyamatosan több mindenről olvasok, de meg hogy most is várható, hogy engedélyeznek, de hogy mikor vagy, és nagyon drága kísérleti, hogy ezt ideig eljussanak. Hogy...
1: Ha valaki szeretne segíteni, hogyan teheti meg?
2: Hát az interneten fent vagyunk, van weblapja Ábelnak, akkor lehet ilyen PET-palac visszaváltással, lehet licit csoportba, licit tárgyakat vagy szolgáltatásokat felajánlani.
1: Az ábelgyógyulásáért.hu weboldalon bővebb információ található a segítségnyújtás lehetőségeiről és Ábel történetéről is. Az elmúlt percekben Batári Sándornét, Ábel nagymamáját hallották.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: majd mély csönd lett, mint hűlt hang.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatására. Szemben. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a párologtatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 gén mintázatát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.

0: apikén.
1: A bogyós gyümölcskertész Szent Péteresen.
0: Főr Elénze.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: A gyerek.
2: A gólya kalifa.
0: Rosti fiú esete. Pacsirta.
1: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 62. fejezet. Másnap híre futott a palotában, hogy Attila követeket indított reggel a Rajna partjára, Ildikó apjához. Megkérte a kezét a leánynak. Csak ugyan utaztak el a főurakból, Csát, Dorog és Orgovány is köztük. Senki se tudta, hogy hova. Én nem sokat gondoltam velük. Leveleket kellett írnom a Sváb, Kvád, Rug, Scír, Turciling, Herul és más fejedelmeknek, akik az Adria partján teleltek a népükkel, hogy mihelyt enged a tél keménysége, azonnal induljanak az Alsó-Dunára, és várják meg Attillát. A tavaszon Konstantinápolynak indulunk. Az új császár ugyanis, Marcianus, egy kemény nyakú vén katona, még a katalauni hadjárat előtt megtagadta az adót. Azt izente Attilának: aranyat csak a barátaimnak adok, más csak vasat várhat tőlem. Amire Attila még rövidebben válaszolt: vasra én acéllal felelek. Azonban akkor már nyugatnak állott a rudunk, Marcianus várhatott. Az idő csak most érkezett rá. Mához egy évre, mondta Attila egy este. Ott ebédelünk Marcianusnak a palotájában, s vele hordatom magam elé a tálakat.

0: Hát mondom, azon a napon is sokat dolgoztam. Este ismét a patrécius asszony izent át, és én fáradtan is szívesen siettem hozzájuk. Csát csak ugyan elutazott. Emőke bágyat volt. Csátné sem aludott még eleget az éjjeli mulatság után, korán lefeküdt. Emőke azonban velünk maradt. A leveleket lassan és sokáig írtam, hogy idő szakadjon, amikor Emőkével beszélhetek. Dicsekedni óhajtottam, hogy nincs olyan nap, amelyen egy-két aranyat ne keresnék, s hogy a társaim minden jóval bíztatnak. Konstantinápolyban pláne én leszek a vezető, Attila mellett harcolok. Ezt a mondást, Attila mellett harcolok, különösképpen elkészítettem előre, hogyan ejtem ki. Emőke tudja, mit hordoz ez a mondás. A jövő gyönyörű képét. Gazdagságot, méltóságot, mennyországot. Jó kedvem volt. Tréfáltam, hogy Emőkét földerítsem. A halványságát arra tudtam, hogy nem aludt eleget. Dicsértem a táncát, a ruháját, és közben megírtam a levelet is a patrécius asszony férjének. Na, mulatságos levél volt. Le kellett festenem, hogy mennyit szenved, és hogy ha a váltságdíjat hamar meg nem küldik, elsorvad a sanyarúságban. Asszonyom, mosolyodtam el, amióta itt vagy, meghíztál? A sanyarúságban. Ásított. Nem tudom, hogyan van, felelte, de magam is tapasztalom, hogy szűkül a ruhám. Végre a levél elkészült. Pecsétet csöppentettem rá, s a patrícius asszony lenyomtatta a gyűrűjével. Gigia fogta a kisebbik lámpást, és bekísérte a szobájába. Egy percre magunkra maradtunk. Emőke szeme akkor rám nyílott. Valami különös bús nézéssel, ahogy talán csak az a nő nézhet, aki vérpadon térdel, s utoljára néz fel, hogy a következő pillanatban lehajtsa a fejét, s várja, hogy a hóhér pallosa rásújtson. Valami ilyen nézés volt az, és szólt is. Zéta, mi szomorúbb a halálnál? Csak bámultam. Mit is szólhassak az ilyen kérdésre? Ő maga felelt, a fejét ingatva bámult maga elé. Az élet. Én csak képedeztem. A szeme könnyben úszott. Mit akart mondani, nem tudom. Az ilyen nyilatkozatokra nem lehet válaszolni. Én is csak vártam, hogy kimagyarázza, mi lelte. Azonban Gigia visszatért. Emőke fölkelt, s bement a másik szobába búcsútlanul. A lépcsőn megszólítottam Gigiát. Mi baj a kisasszonyodnak? Igen szomorú. Az, ami nekem, felelte Gigia. Hát neked mi bajod? Kitörődik avval? Megbosszankodtam rá. A csuda rázzon meg! Hát már te is titkolózol! Mi baja a kisasszonyodnak? Gondolkodva nézett rám, és csak a szemöldökét emelgette, vállát vonogatta. Nem vallathattam. De lógó fejjel ballagtam haza, s mind éten át Emőke szava búgott a fejemben. Mi szomorúbb a halálnál? Nem sokára rá kiváltották a patríciusnét. Az ura maga jött el érte. Megkeresett engem az íróházban, és megkérdezte, hogy mekkora volna a váltságom. Nem tudom, uram, vonogattam a vállamat. Nem kérdeztem. Hát, azt mondja, ha nem nagy, kiváltalak. Magam mellé veszlek, nemességet szerzek neked. A leveleidet írástudók is megcsodálták. Olyan megható képet festettél a feleségemről, hogy még idegenek is könnyeztek rajta. Kiváltalak. Köszönöm, feleltem kevés alázatossággal. Inkább vagyok itt rab, hogy sem nálatok, uram, főnemes. Megütközve nézett rám. Mégtán ma is csóválja a fejét, ha eszébe jutok. Hatvanharmadik fejezet. A tavasz abban az évben korán érkezett. Már február végén kék lett a hun leányok hajában az ibolya, és zöld volt a mező. A szövetséges hadaktól napról napra jött az értesítés, hogy megindultak, s hogy az Alduna mellett várják Attillát. Talán még nagyobb népsokaság is jelentkezett, mint a nyugati hadjáratra. Attila csillaga a magasán ragyogott. A katalauni csata után senki sem kételkedett többé, hogy az övé a világ egészen. Hallottuk, hogy Marcianus is szűköl. Ha odaérünk, térden hozza Attila elé a koronáját. Mit is tehetne mást? Ezen a földi világon csak egy király az, aki uralkodhatik. Az íróházban már arról is beszélgettünk, hogy Attila Konstantinápolyba teszi át a székét. Márványpalota illik a világ urának, s tengerparti város a hatalmas hun nép előkelőinek. Már csak az volt hátra, hogy meglegyen a nászünnep. Attila talán már másnap indul, s magával viszi az újasszonyt is. Hát egy tavaszi napon az is megtörtént. A pap délben áldotta meg őket. A főtéren rengeteg mágia égett, fehér lovat áldoztak, és zsákszámra öntötték a tűzre a tömjént. A város virággal volt tele. A téreken ökröket és bárányokat sütöttek. Mindenfelé folyt a bor, és szólt a zene, pengett a sarkantyú, és daloltak a lantosok. Attila palotájába 1000 vendég volt hivatalos. A főterem arra az alkalomra új díszt öltött. Terjedelmes szőnyegek takarták a falakat és az oszlopokat. A terem szögleteiben márványból faragott görög-római istenszobrok fehérlettek. Azokat mind a római városokból hozták, de csak a férfi szobrokat. A női szobrokat nem tűrték meg a hun nők. Férfi szobrokban is csak a takartakat. A szobrok fejét hun süveggel díszítették. Nagy arany és ezüst kandeláberek ragyogtak oldalt. Az asztalon 1000 teríték, csupa ezüst és arany. A terem közepén láncon egy faragott hordó függött, a római pápa ajándéka. A legrégibb Lacrimae Christi volt annak a tartalma. Az ebéden persze én nem voltam bent. Künn a hadi gyakorlótéren versenyfuttatást rendeztek a hunok, azokat néztem. Más helyen kötéltáncosok, avzon komédiások, alán késhányók, görög csepűrágók mulattatták a népet. A palota előtt való téren Cerkó egy seprűn lovagolva utánozta a főurakat. Nagyhasú Eszlászt, amint a pocakját feszítve töttyög a paripán, Csátot, amint a bajuszát húzogatva kevékedik, Bikafejű Mácsát, amint a fejét lógatva részegen lovagol, Urkont, amint nagy macska szemeit meregetve kiáltja. Előre! Vissza! Ők! Ők! Én már ismertem ezeket a tréfákat. Maguk a kigúnyoltak is sokszor megnevették. De a nép először röhögte. Az öröm zengett-bongott mindenütt Attila városában. Aztán, mikor előhomályozott az est, a fáklyák 100000-re gyulladt ki a földön. A nép odagyűlt Attila palotája elé, s látni kívánta a királyt. A király meg is jelent a palota erkélyén a fehérbe öltözött koszorús fejű új asszonnyal együtt. A nép eget rengető örömkiáltással fogadta őket. A férfiak a süvegüket rázták, a nők a kendőjüket lebegtették. A boldogság mámora piroslott minden arcon. Én, aki nyugodt szemmel tudok nézni minden izgalmat, azon az estén nem bírtam föléje emelkedni a sokaság érzésének. Magam is lobogtattam egy szurok fáklyát, és üvöltöttem a hunokkal. Éljen Attila! Áldás! Már nem a barbár vezér ő az én szememnek, hanem a szerencsém tartója, éltető napom, örökös királyom. A nép aztán, hogy Attila visszavonult, csoportokra oszladozva vigadott tovább. Én Csáték elé mentem, ahol itáliai énekesek és kvád táncosok zörgették a tányértobot. Amint ott állok, megpillantom a csoportban Csáték cselédségét, s köztük Gigiát. A leány az első sorban állt Gyöngyi mellett, és a fáklyák fénye megvilágította. meglepett annak a leánynak a szépsége. Mi volt ő, mikor először láttam? Füstös, éretlen gyerkőc. Most az arca fehér és gyöngéden piros. Fekete két szeme, mint két fekete pillangó. A haja dús, keze, lába formás. Csak beleütődött a szemem, és elámult rajta. Uzura megpillant. Int, hogy csatlakozzak hozzájuk. Szívesen. A kvát táncos akkor kezdte a fákja táncot. Fiatal ember volt, könnyen forgó, könnyen ugró, hajlékony derekú. Azzal ügyeskedett, hogy a fákjákat szüntelen kígyóztatta a teste körül. De tán az ünnep örömére több zsírt kent a fejére a kelleténél, a láng belekapott a hajába, s a táncnak a hunok nagy derültségére vége szakadt. Gyerünk másfelé! Kiáltotta Uzura. S karon kapta rába asszonyt, ragadta magával. Gyerünk! Ladó is karon fogta Gyöngyit. Nekem Gigia maradt. Beleöltekezett a karomba, és kószáltunk a zajgó városban. Ők, szegények, ritkán szabadulhattak hazúról. Akkor, hogy a ház teljesen rájuk volt bízva, valamennyien otthagyták. Sétáltunk a fényben, vigadalomban. Megállottunk egy-egy mulató csoportnál. Néztük, mint pörgetik a telt képű hunmenyecskéket a fiatalok. Juhaj! Vagy dalt hallgattunk az itáliai hadjáratról. Egyik dal ma is az eszemben van. Arról szólt, hogy az itáliai síkságon Attila sátorának kerestek helyet. Valami domb kellett volna, de nincs. Hát legyen, mondta a fővezér, hozzon mindőtök egy süvegnyi földet. Aznap estére hegy keletkezett ottan. Tovább sétáltunk. Egyszer azt érzem, hogy Gigi a karja remeg. Fázol talán? Kérdem gyöngédeden. Mert tavasz elején voltunk még akkor. Nem, felelte, s boldogan nézett reám. Milyen szép vagy, Gigia, bámultam reá. Tudod-e, hogy az imént csodálkozva néztelek? Elpirosodva, mosolyogva vont vállat. Mi haszna vagyok szép? Rebegte. Nem ér az nekem semmit. No-no. Sose hallottam még, hogy valakit azért sajnáltak volna, mert szép. Te már hallottál-e félét? Nos, hát akkor nagy sajnálatot érdemelsz te is. És ahogy a karja a karomban pihent, láttam, hogy a keze is formás. Hallgattunk. Ha Emőke nem volna a világon, gondoltam, ez a leány éppen jó lenne én nekem. De ez csak átszálló gondolat volt. Mikor hazaérkeztünk, szórakozottan búcsúztam el tőlük. A következő nap remény sugarai villogtak már a lelkemben. Holnap. Nekem is érkezik végre ünnepem. Ragyogó, nagy, szép ünnepem. Későn keltem, de a ravó társaim se siettek. Négyünknek volt egy szobánk, Konstantinosznak a szobája mellett. Az valamivel különb volt Rába asszonynak a szobájánál. A keményítő szag helyett gubacs szag uralkodott benne, de a falakat templomi képek díszítették. Mindenféle olajfestmények, merevarcú szentek és teltképű komoly angyalok. Nem is tudom, minek hozták el a hunok. Nem kellettek még takarmánytartó ponyvának se senkinek. Gyenge a vásznuk, mondták megvetően. Én azonban sokáig nem tudtam elaludni. A reménység száz alakban játszotta elém a találós kérdéseit, hogy mit várhatok Attilától. Csak egy a bizonyos, hogy felszabadít. Minden násza után felszabadítja Attila az úri rabjait, hogy emlékezetükben tartsák azt a napot. A felszabadult rabok haza is mehetnek, ha akarnak. Ritka az, aki hazamegy. Az a készszorítás, amellyel a fölszabadulás történik, ott marasztalja a rabot Attila mellett. Na, hát nekem is ide nyújtja a kezét. Királyok is szerencséjüknek érzik. De hát azon túl. Hát, ha nem kapok tőle egyebet, csak egy díszes kardot és süveget. Nem, ez semmiképpen nem történhetik. Szép sátort és nagy vagyont sok lovat, tehenet, szolgát kapok tőle. Tán arra is szólít, hogy mielőtt indulnánk, házasodjak meg. Nem, erre most nem szólít, majd csak a hadjárat után. Akkor már én is 10 embert számítok, mikor a zsákmányt megosztják. Hát ez forgatott az ágyban. Reggel, mikor fölébredtem, a boldogság és kétség vegyes borzongása futott rajtam végig. Olyan remegő szívvel öltözködtem, mint a menyasszony, aki az esküvője napjára virrad. A sarumra az arany sarkantyút csatoltam, a hajamat illatos vízzel locsoltam meg, és fürtökbe rendeztem. Az ég kissé felhős volt, a levegő hűvöskés, szinte fázlaló. A városban még helyenként szólt a zene. A palota széles tornácán már egybegyűltek a főurak, és halkan beszélgettek. Ott állt a fővezér kék bársony süvegben, a kardját a hátán átfűzve. Ott állt a gazdám, araszos bajuszát sodorgatta. Ott állt a szabad görög. Kis csikóbőrös kulacsból kínálta az öreg barcának a borharmatot. Ott állt Orestész, néhány főtiszt, Ardarik király, Berki, Orgovány, Dorog, Mácsa, Kászon, Upor, valami 50 főember apró csoportokban. Várták a házi kürt szavát, hogy beléphessenek a terembe. S az udvaron tehenek bőgtek és birkák bégtek. Az ajándék állatok voltak azok, 7 fehér tehén, valamennyi aranyozott szarvú, 7 fehér paripa, valamennyi aranyozott körmű, 7 bárány, 7 fehér kecske, azok szarva is aranyozott, 7 fehér tyúk, 7 fehér páva, 7 fehér galamb, 7 fehér daru, no, sok mindenféle 7 fehér. A folyosó ajtó már nyitva volt, s ott állt 4 álmos testőr. Bejjebb a folyosó homályában Edekon kapitány köntöse piroslott. Bizonyára mind éten át ott örködött, s tisztségéhez illően első akart lenni, aki szerencsés jó reggelt, erőt, egészséget kíván Attilának. Szabad görög megszólított. Na fiú, mennyiért adod el a mai napodat? Hát, ha azt megkaphatnám vele, amit a király nem adhat, de amihez a király adománya nélkül nem juthatok, akkor nem adnám oda a római birodalomért. Ha pedig azt nem kaphatom meg, amit remélek, akkor a szabadságomat, a király minden ajándékát, s ráadásul a fejemet is odaadom az ördögnek ingyen. Szabad görög nevetett. Szeretem a találós kérdéseket, de erre nem vállalkozom. Hát mégis mi a? Ha a király nekem adja minden aranyát, s ráadásul a napot, a holdat és zsákokban az ég minden csillagát, az mind semmi ahhoz a kincshez képest, amit ettől a naptól várok. Nevetett.
1: Ezt még úgy sem értem.
0: A csoporthoz Kászon főkürtös lépegetett szokatlan díszben, álmos vörös szemmel. Kérdezte, hogy a király fölébredte már. Kezet fogott egy-néhány urral, s ivott kamocsának a csutorájából.
2: Miért hoztad el a kürtödet? Kérdezte Vacsar. Csak nem gondolottál, hogy máma indulunk?
0: Attilától kitelik, felelte Kászon. Az idő korán kinyílt. A beszélgetésünket dübörgés szakítja meg. A folyosón Edekon rohan felénk. A sisak nincs a fején. Kikelt arccal hörgi a testőröknek.
3: A fővezért! S fuldoklik, rázza a kezét. A fővezér! Fussatok a fővezérhez, a főpaphoz, az orvosokhoz!
0: Mi csak eltermettünk. A fővezér ott áll előtte a csoportban, de Edekon annyira meg van zavarodva, hogy nem látja.
3: Mi baj?
0: Képedeznek az urak. Edekon a falhoz dől, mint a részeg. A szeméből könnyek omlanak, az öklét a homlokára csapja.
3: Jaj, jaj nekünk!
0: Kiáltja, hogy szinte megfagyunk a szavától. A fővezér vállon ragadja.
3: Itt vagyok, mi történt?
4: Meghalt.
0: Szakadt ki a szó az emberből, de valami oly iszonyú hangon, mintha a szíve szakadt volna ki a száján.
2: mintha villámütés ért volna mindenkit. A gondolkodás megállt az emberekben. Hogy ki az, aki meghalt, senki sem merte kérdezni. Oly elképzelhetetlen szörnyűség volt, hogy nem hittünk a fülünknek. Végre a fővezér ajka mozdult meg, mintha lélekfolytó álomban rebegné. Megölték. Nem tudok semmit, hörögte Edekon. Az asszony sikoltott, és én berohantam. Attila ott fekszik, hanyatt. Kiáltok neki. Uram, rázom, nem felel. S az ember a falnak dőlve zokog. Megindultunk, mint az alvajárók, szótlanul, szinte tolongva be az ajtón, végig a homályos folyosón, föl az emeleti lépcsőn, ahol Attila hálószobája van. De ez olyan gépiesen némán történt, mintha mindenki egy rettenetes álom kénytelenségében mozogna. Ajtó nincs a szobán, csak egy kék sejemkárpit, vastag, földig omló. Az urak sápadtan tolongnak be, engem is sodornak magukkal. A kettős szárnyú ajtó kitárul, valami nehéz szag, meleg pince dohához hasonló. A szoba homályos sarkában térdel zilált hajjal fátyolba burkoltan, reszketve és sírva Ildikó. A nagy diófa ágyon pedig ott fekszik Attila hanyatt, mellig takartan, mozdulatlanul, iszap szín sárgán. Félig nyílt szája, mintha véres volna.
3: Uram! Rebegi reszkető hangon Mácsa. Uram!
2: Kiáltja a fővezér is, megrázva Attila vállát.
3: Uram!
2: Kiáltja, mint ahogy Krisztus kiálthatta Lázárt a sír előtt. S lerogyik az ágy mellett a kerevetre.
3: Meghalt! Meghalt!
2: Susogják eldermedten körülöttem.
3: Megölték! Megmérgezték!
2: Ordítja az öreg Barca. S megragadják Ildikót a hajánál, mint valami állatot.
3: Te ölted meg!
2: A nő sikoltva taszítja el a kezét, s a tenyerébe rejtekezik. A szavakat nem érti, de a vad hangra összerázkódott. Az arca, mint az őrülté. Barca is rázza a királyt.
3: Attila!
2: Sírja öregesen, apásan.
3: Attila!
2: A király keze a takarón van. Megragadja azt is, de elbocsátja megint, lerogyik a térdére, és fuldokolva sír.
3: Meghalt!
2: Minden arc könnytől nedves már, a fővezér a falhoz borulva zokog.
3: Ó, jó uram! Én jó királyom! Végünk!
2: Zokogja egy hang. Ki térdre esik, ki az ágyra borult, de mind jajgatott. Mint sírt csukladozó zokogással.
3: Jaj már neked, szegény hun nemzet!
2: Kiáltotta az öreg Barca. Magam is fulladozva mentem ki a szobából. A folyosón sápadt és jajgató emberek tolongtak befelé, kifelé. A torony lépcsőhöz szorultam. Fölmentem, hogy levegőhöz jussak. A palota körül csend van még, a távolban valami három helyen szól a zene. A napfény a felhőkből kisütött és megvilágította a város felét, a sátorok aranycsúcsait, a paloták résztetőit. A palotából látom, lovasok vágtatnak szerteszét, a zene elhalkul a távolban. Valami folytó csend ül a város fölé. Látom aztán, hogyan sietnek elő mindenfelől, férfiak lóháton, asszonyok, gyermekek a lovak mellett futva. Egyre többen, többen, a palotáknál már özöllő sokaság, halk zúgás a hangja. A tér megtelik emberekkel, asszonyokkal, gyermekekkel, úr és szolga, nő és férfi vegyesen tolong be a palota minden ajtaján, s a levegőt zúgás és morajlás remekteti. Úgy érzem, mintha összeszakadt volna a föld és ég. A levegő folytó, mint zivatar előtt. Valami késztet, hogy lóra üljek és kimenjek a mezőre. Ne lássak, ne halljak semmit. Amint leérek, a testőrökbe ütközök. A folyosót elállták. Csak most rohan még Rika királyasszony, sikoltozva a haját tépve Attila szobája felé.
3: Megölték, megölték!
2: Sikoltozza. A nyomában előrehajló fejjel siet Aladár királyfi. A süvegét a kezében tartja. Sápadt, mint a fal. aztán a többi asszony jön, és a többi gyerek. Nem bírom hallgatni ezt a borzasztó sírást, mondom Balassa testőrnek. Eresz ki! Ki ölte volna meg? Szólt a testőr könnyes szemmel. Nem járt itt kívülünk senki. Aztán a papok jöttek, és az orvosok. Mindenki azt beszélte, hogy megölték Attillát, hogy megint a görög udvara bűnös. A népet dű és kétségbeesés szállotta meg. Az orvosok negyed óra múlván kijöttek, és azt mondták, hogy seb nincs a királyon, hanem ugyanúgy halt meg, mint Buda. Kikiáltó ismétli ezt a palota előtt, és a népnek bús morajlása rá a felelet. A tornácon a főurak sírnak. Csát előrántja a tőrét, és a ruháját hasogatja vele, az arcába is beledöfi, jajgat, a földre ül, s eldől.
1: Vége itt mindennek, még az Istennek is.
2: Kászor megmozdul, hogy fölemeli, de akkor hozzák a gyászposztóval bekötött dárdát, Attila aranyos dárdáját, hogy kitűzzék a palota ormára. Kászon elfordul, leoldja a nagy szép elefántcsont kürtöt a nyakából, és csapja az oszlophoz olyan erővel, hogy 1000 darabra törik széjjel.
0: Hatvannegyedik fejezet. Délután már ott feküdt Attila a főtéren, magas ravatalon, ezüst csillagokkal ékített fekete selyem sátor alatt. A sátor oldalait fölkapcsolták, hogy a nép láthassa. A főpapok a ravatal mögött fekete lovat áldoztak, s a világtalan káma megkérdezte az elköltözött hun szellemeket, hogy miképpen temessék el Attilát. Tegyétek őt 3-as koporsóba, ez volt a felelet. Az első koporsó legyen arany, mint a napfény, mert ő a hunok napja volt. A második koporsó legyen ezüst, mint amilyen az üstökös csillag szárnya, mert ő a világnak üstökös csillaga volt. A harmadik koporsó legyen acélozott vas, mert ő erős volt, mint az acélozott vas. Míg a koporsók készültek, a hun főurak minden éten át azon tanácskoztak, hogy hova temessék el Attilát. Mert vándor nemzet a hun, s lehet, hogy valamelyik király fölkerekedik, s más országba viszi a népét, mint ahogy a méhek is elrajzanak. Vagy lehet, hogy a sok szövetséges nép közül tolvajhat kívánja meg az aranyat. Vagy az is lehet, hogy századok múlván megint egy erős népfaj áll elő, s akkor az aranykoporsót kifordítják a földből. Az öreg káma válaszolt az égi sugallat szerint. A Tisza tele van apró szigettel. Egyik helyen a keskenyebbik medréből térítsétek el a vizet. Ott ássátok meg a sírt mélyen, és szélesítsétek meg a medret, hogy az legyen a nagyobbik. Azután, ha el van temetve a király, bocsássátok vissza a vizet. Idő múltával gyöngül az emlékezet, az iszap is belepi a koporsót. Senki se tudja majd, hol van Attila eltemetve. 100 000 ásó és kapa fogott aznap reggel munkába. Földdel tömött zsákokat rakva rekesztették el a Tisza ágat, ahol gyűrűt folyik a Tisza egy kis sziget körül. Estére már megvolt ásva a sír, olyan mélyen, hogy azt ember ott többé meg nem találhatja. Beszorták az alját virággal, falombal. Harmadnapra készen volt a 3-as koporsó. Attilát még egyszer fölemelték, hogy mindenki lássa utoljára. Aztán a nép jajgatása között helyezték az aranykoporsóba. Melléje tették a kardját, íját, aranyos lándzsáját. A fejére tették tündöklő sisakját, amelyet a csatákban viselt. Én velem a temetés előtt való éjjelen különös valami történt. Amint ott állok a virrasztók között, s hallgatom fásultan, butultan a táltosok imádságát, valaki megérinti a vállamat. Hátra tekintek, Gigia. Mit akarsz? Jer!
2: Véltem, hogy emőke izent valamit. Mentem bágyattan, érzéstelenül, mint valami ónember. Megyünk a sokaságon át, odaérkezünk az udvarba. Ott már nincs senki. Félre van a fal mellé a sötétségbe. És sugdos rejtelmesen. Arra kérlek, ne menj el a temetésre. Emőke szokott illatvize szaglott rajta, s ez szinte felbőszített. Miért?
3: Csak, kérlek, esetezek, ezt az egyet tedd meg.
2: De miért? Az okát mond.
3: Az éjjel borzasztó álmom volt. Azt álmodtam, hogy Attila lóháton száll a felhők között egy csapat emberrel, véres lovak és véres emberek. Te is köztük voltál.
2: Ugyan eredj a pokolba, förmettem rá. Letérdelt és átkarolta a lábamat.
3: Ne menj el, Széta! Ne menj el! Ezt az egyet kérem csak tőled. Valamikor azt gondoltam, kérhetek többet is. Nyájas voltál hozzám is, kedves, és egyszer én egy rózsát dobtam le neked az ablakból. Fölvetted a rózsát, és megcsókoltad. Azt gondoltam, az én szívem az a rózsa.
2: A vér a fejembe futott. Te adtad azt a rózsát!
3: Haragszol érte? Rosszat tettem vele. Nem akartam, bocsáss meg. Utadban többé nem leszek, de ne menj el a temetésre.
2: Az első gondolatom az volt, hogy felrúgom, meggázolom, vagy nem tudom, mit csinálok vele. De míg a meglepődés elnehezített, lefogta a kezemet egy csillapító gondolat is. Ostoba leány. Mit tudja ez, hogy mit cselekedett? Nyugodj meg, feleltem. Én is álmodtam valamit. Az én álmom jobb a tiednél, és bizonyára okosabb is, és ott hagytam.
4: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
5: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
6: Abigén.
7: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péteres
6: erdőse.
7: Házasságon innen.
6: Katalin.
7: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
6: Rosti fiú esete.
9: Pacsirta.
7: Pilátus testament. Szigetkék.
10: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
5: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szombattól 3. fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezethet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatására. Szemben. Úgy fogalmaztak, ezzel szemben a tudatosan tervezett zöld infrastruktúra a leghatékonyabb megtérülő befektetés a klímaválsággal szemben. Jelezték a zöld infrastruktúra védelmi vonalainak fontosságát, mint a pároloktatás, a hűtés, az aktív árnyékolás, valamint az oxigéntermelés és a porszűrés. A szervezet a partnerségét is felajánlotta az önkormányzatoknak, a döntéshozóknak és a lakosságnak egyaránt azért, hogy a zöld védjegyek és a szakmai szabványok mentén közösen alakítsák át a településeket hőségálló otthonokká. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra, amelyben a déli órák hősége helyett a nyaralók egy része a hűvösebb reggeli órákra időzíti az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a száposok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeumlátogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók, van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a száptán folyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Hozzátette, a balatoni turisták szokásai egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagylaltozóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakába nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti az a Szegedi Tudományegyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségben szenved egy páciens. Mint írták, a hagyományos bőrgyógyászati diagnosztika morfológiai alapú, az orvosok azt veszik figyelembe, hogy hogy néz ki a bőr, például piros, hámlik vagy hólyagos. Ezen kívül különböző laborvizsgálatokat, illetve szövettani vizsgálatokat is végeznek. Az új diagnosztikai lehetőség arra alkalmas, hogy a szakemberek nagy áttekintésű molekuláris mintázatot kapjanak az adott betegségről. A néhány milliméteres bőrmintákból 500-600 gén mintázatát tudják vizsgálni. A szakemberek korábban részletesen feltérképezett betegségekhez tudják hasonlítani a bizonytalan, bonyolultabb eseteket. A molekuláris módszerrel egy gén expressziós térkép alapján jól be tudják kategorizálni az adott elváltozást. Ez pedig segít abban, hogy meghatározzák a betegségre jellemző molekuláris jelátviteli folyamatokat, amelyeket ma már gyógyszeresen is tudnak befolyásolni. A gyógyszeres kezelés így a korábbinál hatékonyabb lehet.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: félelmekről legyen szó, teljesítményszorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulat kezelő csoportunk.
1: Leginkább a tiniket érinti ez, vagy most már egyre korábbi időszakra tehető?
0: Ez mindig betegségfüggő, meg ugye az van, hogy fejlődik a tudomány, tehát egyre hamarabb felismer a rendszer is, tehát hogy egyre hamarabb felismerhetővé válik. De az is biztos, hogy a COVID óta azért emelkedett a mentális problémák száma.
1: Ott a bezártság volt a legnagyobb gond?
0: Igen, részben az, hogy gyakorlatilag ugye abban az időszakban a gyerekeknek mindig a szülők a referenciapontok, tehát ott ugye sok szülő is megbillent bizonytalanságban, érezte magát szorongott, és ez is hatott azért a szülőkre.
1: Hogyan tudnak segíteni egyébként? Tehát mi az, amiben tudnak nekik segíteni? Kapnak-e valamilyenféle technikákat, amelyekkel tudnak a mindennapi gyakorlatban, életben boldogulni?
0: Igen, szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
1: És egyébként ezt a részleget, ahol dolgoznak, ezt ilyen bentlakásos helynek kell elképzelni, vagy pedig nem, időközönként mennek és kezelik őket?
0: Nem, tehát ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ilyen egyhetes vagy kéthetes formátumban vannak, és akkor igazából mi egy ilyen lendületet tudunk adni a változáshoz. Tehát úgy van, hogy nekünk a mi működésünk három pillére épül, az egyik ez az úgynevezett kognitív viselkedés terápia, ami ugye ez a valódi eszköz, tehát csak én képzelőbeli szerszámosláda, a másik pillérünk az élményterápia, hogy ezeket a technikákat, eszközöket a gyerekek játékosan, élmények útján sajátítsák el, és a harmadik a rendszer szemlélet, tehát hogy hiszünk abban, hogy akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha a szülő, a gyermek és a szakember összefognak, és ezért tartunk minden tréningünk elején és végén szülőcsoportot, ahol a szülőket abban segítjük, hogy hogyan érdemes hozzáállni az adott pszichés problémához, elmondjuk nekik is, hogy milyen technikákat tanultak itt a gyermekek, és hogy ők hogyan tudják otthon segíteni ezt a küzdelmet.
1: Az ország minden részéről várnak gyerekeket?
0: Igen, tehát mivel mi egy ilyen specifikus programot kínálunk, ami úgy nem nagyon hozzáférhető máshol, ezért van lehetőség arra, hogy bárhonnan érkezzenek hozzánk a gyerekek, igen.
1: És olvastam, hogy van terápiás szabaduló szobájuk. Ez mit akar?
0: Évekkel ezelőtt nyertünk egy ilyen Richter Anna közönségdíjat, ez gyakorlatilag azt akarja, az olyan, mint a szabadulószobás játékok, viszont annyiban specifikus, hogy ezek probléma specifikus terápiás szabadulószobák, ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha kényszerbeteg gyerekek vannak nálunk, akkor a hét végén, pénteken berendezzük nekik a csoportszobát egy ilyen szabadulószobává, és olyan feladatok vannak, tehát úgy tudják megfejteni a kódokat, amik segítik őket a kijutásban, amelyekben föl kell használni a héten tanult technikákat, ahol szembe kell nézni a kényszereikkel, vagy a szorongásaikkal, tehát itt megint az van, hogy élmények útján gyakorolják a technikákat, és néznek szembe a saját félelmeikkel, nehézségeikkel, és annyi még a különbség a rendes szabadulószobás játékokhoz képest, hogy itt a terapeuták is bent vannak. Tehát látjuk, hogy a gyerekek hogyan kommunikálnak egymással, hogyan próbálják meg oldani azt az adott szituációt, hogyan néznek szembe a saját problémájukkal, és akár egy bátorító modellt is tud nyújtani a terapeuta bent.
1: Gondolom az egyénenként változó, hogy kinek mennyi időre van szüksége a gyógyuláshoz, de egyébként mennyi időre van szüksége mondjuk egy szorongó gyereknek, hogy azt kezelje?
0: Hát ebből általánosságot nem lemondhatunk, mert mindenki más élettörténettel, erősségekkel érkezik. Gyakorlatilag inkább azt hangsúlyoznám, hogy ugye ez a program, amit mi tudunk nyújtani, ez egy ilyen lendületet tud adni a változáshoz, tehát amikor ezt így elsajátítják, ezt követően azért nagyon sok gyermeknek szüksége van még arra, hogy egyéni terápia keretében ezeket a technikákat majd egyénre szabják, gyakoroltassák, illetve egyéb dolgokkal is foglalkozzanak a terápia során, hiszen nagyon ritka a tiszta korkép, tehát nagyon sokszor komorbidan fönnállnak még egyéb problémák.
1: A szorongást egyébként le lehet küzdeni, vagy egy életen át kíséri a gyereket, az embert?
0: Az zéró toleranciára nem törekszünk, tehát nem az a cél, hogy kiírtsuk a szorongást, hanem az a cél, hogy megtanuljanak megküzdeni, tehát legyen, érezzék a kompetenciaérzést, tudják irányítani a saját szorongásukat, és akkor ez az érzés, hogyha ez kialakul bennük, az már

0: önmagában csökkenti a szorongást, és egyébként tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy aki szorongásra hajlamos, az végig hajlamos lesz a szorongásra, viszont nem lesz funkciórontó, nem fog szenvedésnyomást okozni, amikor ő már kézben tudja tartani.
1: Mennyire dolgoznak teltházal, és ezt azért kérdezem, mert Magyarországon sokszor még azt úgy kezelik, ha mondjuk pszichológushoz kell fordulni, tehát sokan ezt még szégyenként kezelik, vagy nem nagyon mernek, vagy nem akarnak, mert nem akarják a családi szennyest kiteregetni.
0: Igen, mondjuk ebben szerintem már van egy változás, tehát hogy mi már azért azt tapasztaljuk, itt közel 20-25 éve, hogy azért ebben már van nyitás, tehát most már egyre többen mernek szakemberhez fordulni. Gyakorlatilag totálisan telt házzal működünk, tehát, hogy minden csoportunk maximálisan fel van töltve, és minden hetünk, de igyekszünk a bejelentkezőknek egy olyan teret biztosítani, amikor nem kell annyira sokat várni, és már önmagában az is nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogy nem ez a kórház feeling van, tehát, hogy nagyon sok gyerek azért, főleg a szorongók közül úgy érkezik hozzánk, hogy eleve van egy ilyen kórháztól való félelme, és kényszeresek között is van, ilyen kényszerrel küzdők között is, és onnantól kezdve, hogy így gyakorlatilag ilyen nagyon családias a környezet, megnyugszanak, és akkor itt sokkal jobban el tudják fogadni a terápiát, mint egy ilyen rideget közöttem.
1: Nagyon örülök, amikor mondta, hogy a tematikus csoportjaik között van az ADHD csoportok, ugye ADHD diagnózisban érintett 8-12 éves fiatalok, és azért, mert hogy ez megosztja a társadalmat, és megosztja a szakmát is, mert hogy valaki azt mondja, hogy ilyen nem létezik, hogy ADHD, valaki meg azt mondja, hogy igen, és erre ugye kezelések, terápiák vannak.
0: Hát azért a szakmát nem osztja meg olyan szempontból, hogy létezik a hiperaktivitás, az ADHD, mint olyan. Az egy másik kérdés, hogy mikor tudunk hatékonyan beavatkozni, és az a tapasztalás, hogy kicsi kortól kezdve, tehát nem véletlenül vannak nekünk is 8 és 12 év között ezek a csoportjaink, és itt is ugye az indulatkezelésük, tehát azt próbáljuk meg enyhíteni, illetve kezelni, tehát vagy abban segíteni őket, hogy ők hogyan bánjanak a saját indulataikkal. Tehát nem az ADHD maga fog meggyógyulni ezáltal a tréning által, hanem hogy az ebből fakadó nehézséget tudják jól kontrollálni a saját indulataikat, azért, hogy utána minden napokban ne legyenek nekik ezekből nehézségeik.
1: Ez az az időszak, amikor jobban előjön ez? Tehát ez a 8-12 éves fiataloknál?
0: Nem feltétlenül, hanem hogy ilyenkor van az még, hogy könnyebben, tehát jobban hatnak ezek a viselkedésterápiás technikák, illetve óvodáskorban is, tehát az is nagyon jó, mert nagyon sokan csinálnak óvodásoknak, tréningeket, szülőknek, tehát az is nagyon-nagyon hatékony. Mi azért, mert egy ilyen rendszerben működünk, hogy nálunk 8 és 18 év között jöhetnek fiatalok, tehát hogy mi ezért tudjuk ezt. Egyébként úgy van az ADHD-nál, hogy van ilyen mini csoportunk, az 7 és 9 év között van, és van a kicsi ADHD, az pedig 8 és 12 között. De inkább az van, hogy későbbiekben már, hogyha kezeletlen egy ADHD 12 éves korig, utána azért már egyéb problémák, és erre sokkal jobban ráépülnek, viselkedészavar, stb., és akkor már sokkal kevésbé hatékony a pszichoterápia.
1: Mennyi családot, gyereket tudnak egyébként fogadni? Tehát többet, mint korábban?
0: Nem, tehát ez a 8 fő, minden igen. Héten 8 gyermek lesz részt a csoportjainkban.
1: És ezt lehet még bővíteni? Kell bővíteni? Vagy ez is már nagyon jó, hogy legalább ennyi gyereknek tudnak segíteni?
0: Nagyon jó, hogy ez van, kellene, tehát igény van rá. Sokkal több korképben is szívesen gondolkodnánk, tehát hogy az ötlettár megvan, igazából személy, tehát humán erőforrás, hiány van ilyen értelemben, meg nyilván a térterek, szobák, csoportszoba, tehát hogy most erre van lehetőség, de igény lenne sokkal többre.
1: Azért is kérdezem ezt, mert ugye országszerte nagyon sok helyen megszüntették a pszichiátriás osztályokat, és ugyanakkor az látszik, hogy egyre több fiatalnak van szüksége mondjuk kezelésre, mert valamilyen pszichés viselkedésbeli problémával küzd.
0: Igen, ez sajnos továbbra is így van. Én azt gondolom, hogy mi egy csepp vagyunk a tengerben, de legalább vagyunk.
1: Szakembergárda, vannak elegen?
0: Igen, de ugye mivel nagyon jó lenne bővülni, akár párhuzamosan több csoportot vinni, tehát az álmaimban lenne még nagyon-nagyon sok minden, amit meg lehetne valósítani. De a jelenlegi, tehát azt, amit most csinálunk, igen.
1: Hogyha valaki hallja ezt a beszélgetést, és esetleg úgy érzi, hogy szüksége lenne arra mondjuk a gyerekének, hogy bejelentkezzen önökhöz, akkor hol érheti el önöket?
0: Van egy e-mail címünk, kamaszszakasz@betesda.hu e-mail cím, és erre kellene a szülőnek írnia egy levelet, és akkor erre, hogyha a problémát úgy látjuk, hogy valóban a mi profilunk, akkor adunk egy első interjús időpontot, és akkor az ott elhangzottak függvényében tudjuk őket előjegyezni egy ilyen csoportra. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy még mindig jobb fordulni szakemberhez, és maximum a szakember megnyugtatja a szülőt, hogy ez rendben van, és életkori sajátosság. Sokkal jobb, ha nem dugjuk a fejünket homokba, hanem akkor inkább kérdezünk, érdeklődünk, és maximum a másik oldalon megnyugtat minket a szakember, hogy nem kell aggódni, és nincsen semmi baj.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben Németh Laura klinikai szakpszichológust hallották. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban, de érdemes utána is velünk maradni, hiszen itt lesz velünk majd az éterben dr. Sipos Pál kémia professzor, aki többek között olyan kérdésekre próbál majd válaszolni, hogy milyennek látja a közvélekedés a tudományos kutatókat, és vajon miért ennyire sebezhető a ma embere.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfelszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap tovább fokozódik némileg a kánikula, sok napsütésre, kevés felhőre kell készülni, kisebb záporok előfordulhatnak. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 35 és 40 fok között alakul.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egyre jobban terjednek az áltudományos nézetek. A homeopátiától kezdve a mindenféle alternatív gyógyászaton át a mágikus gyógymódokig. Szakértők pedig attól tartanak, hogy a tudomány ellenesség terjedése a nyugati civilizáció vesztét fogja okozni. Dr. Sipos Pál kémia professzor hobbiból kezdett el foglalkozni a témával. Elmondása szerint minden természettudománnyal hivatásszerűen foglalkozó embernek valamilyen szinten reagálnia kell az áltudományok kihívásaira. Úgy véli, a legfontosabb ellenszer az ismeretterjesztés.
2: Az kezd lenni, én úgy gondolom, a természettudományokkal a baj, hogy egyre bonyolultabb, egyre nehezebb megérteni. Tehát az, amit mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt egy érettségin az ember tudott, az elegendő volt ahhoz, hogy a világban őt körülvevő dolgokhoz egyáltalán hozzá tudjon szólni. Abban a hitben ringathatta magát az ember 40-50 évvel ezelőtt, hogy érti a körülötte folyó világban történő tudományos szempontból fontos eseményeket. Én azt gondolom, hogy mostanra ettől nagyon messzire kerültünk. Mostanra már olyan mértékben vált bonyolultá és nehezen áttekinthető a tudomány, hogy sokkal egyszerűbb, és sokan választják azt az utat, mondjuk inkább így, hogy elutasítják a tudománynak a megértését. Túlságosan macerás, túlságosan sokáig tart. Ráadásul nagyon sokszor van olyan a tudományban, hogy egy-egy kérdésre nem tud egyértelmű választ adni, hanem vagy igaz, vagy nem. És vannak mellette szóló érvek, meg vannak ellene szóló érvek. A tudomány az így működik, és ez egy teljesen természetes dolog. Ez azonban egy kevésbé képzett embert, ezt nem nyugtat meg. A ma embere az inkább egyértelmű, rövid és velős válaszra vál egy-egy kérdésével kapcsolatban, és nem pedig hosszadalmas tudományos vitákra és érvelésekre. Én legalábbis személy szerint ebben látom a fő okát az áltudományok előretörésének, mert az áltudományok azok meg azt mondják, hogy lapos a föld és kész. És aki mást mond, az hazudik. Jó? Vagy mondjuk például van a minden gyógyító gyógyszer. Igen. És ha én azt mondom, hogy az a gyógyszer az minden gyógyít, akkor ezt tessék elhinni, és tessék megvenni. A tudomány ezt soha nem fogadná el, mert nem így működik. Az áltudomány viszont éppen ebből él.
3: Igen, és ennek sajnos bizonyos mértékig a közösségi média felületei nagyon-nagyon jó melegágyai, mert az orvosok saját maguk mondják, hogy menjenek föl például a legismertebb közösségi oldalra, és ott látni fognak bizonyos csoportokat, ahol az emberek egymást gyógyítják, és adják el egymásnak a gyógyszereket. Tehát, hogyha nekem bevált, akkor majd biztos neked is beválik, és használd nyugodtan. Tehát óriási veszélynek vannak kitéve az emberek.
2: Hát igen, ez a veszély, ez a tudatlanságnak a veszélye, én azt hiszem. Meg hát az, hogy a világnak a megértése, ahhoz kell egy csomó alapismeret. Például szövegeket kell tudni elolvasni, és azokat kell tudni értelmezni. Nem tudom, hogy fölfigyelt-e arra, hogy mostanában az emberek azok nem szövegekben tárgyalnak, vagy beszélnek egymással, vagy ha igen, akkor azok ilyen nagyon rövid és néhány szóból álló szövegek. Sokkal inkább képekben kommunikálnak egymással az emberek, nem?
3: Igen.
2: Tehát mondjuk például mémekben, és ez nagyon rossz a természettudománynak. Tehát borzasztó ártalmas, mert a természettudományban elképzelhetetlen az, hogy az ember absztrakt módon gondolkodjon, tehát hogy elvonatkoztasson és megpróbálja megérteni a körülötte folyó világot. Ez elsősorban szavakban lehet, és képekben meg nem. Ezért aztán az a generáció is, most már fölmúlt több is, akik képekben gondolkodnak körülöttünk, ők ezeket a szavakon alapuló világot ezt nem fogják tudni sohasem olyan mélységben megérteni, mint mondjuk, mint a régiek.
3: Nagyon jó, hogy neves szakemberek vannak, akik foglalkoznak az áltudományokkal, és próbálják fölnyitni az emberek szemét, hogy átverésről van szó, és ne higgyenek, ne dőljenek be az átverésnek.
2: Hát igen, itt a kémia tanároknak volna bizony nagyon-nagyon fontos szerepe. És hát a kémia tanár képzés az bizony, meg általában a természettudományos tanár képzés is most azért eléggé a mély ponton van. Nagyon nehéz ide csábítani hallgatókat, hogy kémiát tanítsanak. És ez nem csak azért, hogy az áltudományok ellen felvértezzék az embereket, hanem azért, hogy egyáltalán legyen, aki kémiát tanít. Az is biztos, hogy most már az áltudomány kérdése az annyira központi kérdéssé vált, hogy annak a néhány kémia tanárszakos hallgatónak, akik velünk vannak és nálunk tanulnak, azoknak már egy külön tantárgy az, hogy hogyan kezeljék ezt a dolgot, hogyan tanítsák a gyerekeket, hogyan készítsék fel őket arra, hogy áltudományos állításokat megkülönböztessenek a valós állításoktól. Tehát ez azért eléggé aktuális gond.
3: És tegyük hozzá, hogy ha ennyire hisznek az áltudományokban az emberek, akkor ott a tudással van nagyon nagy gond. Tehát például a kémia tudással, mert azért, ha az ember tisztában van a dolgokkal, akkor valószínűleg nehezebben tudják becsapni.
2: Hát igen, meg aztán az, hogy vissza kellene talán néha nyúlnia az eredeti forráshoz, megkérdezni a tanárát, hogy tanár úr, tanárnő, vajon ez, amit mondalak itt, ez igaz-e vagy nem igaz. Na most ez megint utánajárás jelentés. Hát én látok egy olyan gondot is, hogy a mai kor embere olyan mértékben van elhalmozva adatokkal, meg információkkal, nem tud mindennek utánajárni. Nem tud mindennek utánajárni, pedig milyen jó lenne, de hát örülök neki, hogyha egyáltalán, hogy meg föl tudom dolgozni, meg tudom érteni azt, amit mondanak a tévében, rádióban, interneten. Azt még, hogy én utána is járjak annak, hogy ez vajon igaz-e vagy nem, hát ez bizony egy komoly feladat. Mi mindig szoktuk mondani egyébként a most nálunk levő hallgatóknak, hogy úgy készüljenek, hogy az ő feladatuk az már nem az lesz az életben, hogy az információkat beszerezzék, mert az információ az ott lapul a zsebükben a mobiltelefonjuk formájában, és a Google-ről például bármikor lekereshetnek egy adott adatot vagy információt. A nagy feladatuk az lesz, hogy meg tudják állapítani, hogy egy adott információ az valós vagy hamis. Nincs rá általános recept. Nem tudom megmondani, hogy ezt hogy kell csinálni, mert ez tényleg egy komoly munka, egy komoly feladat, napi feladat, de az biztos, hogy a most fölnövekvő generációnak a legfontosabb feladata az az lesz, hogy meg tudja különböztetni a valós információkat a hamisaktól.
3: Igen, és valahol ebben egyébként a fejlesztőknek lenne, akik ugye az okostelefonokat, tableteket, stb. Programokat, a szoftvereket fejlesztik, hogy talán egyre több olyan szoftver kellene, mondjuk ez csak az én agyamba merült föl, ami ezeket szűri. Mert tény és való, ha ma végigmegyünk az utcán, vagy bármilyen tömegközlekedési eszközre felszállunk, akkor azt látjuk, hogy mindenki nyomkodja a telefonját, és azonnal, ha valami kérdése van, akkor mondjuk ezt nem egy másik embertől, vagy egy szakembertől kérdezi meg, hanem a telefont.
2: Hát igen, azért lássuk be, hogy megvannak az előnyei, és a hátrányai is. Tehát az előny az az, hogy ezek a fiatalok hihetetlen szerencsés helyzetben vannak, mert valós időben tudják követni az eseményeket, nem?
3: Igen.
2: És ez egy fantasztikus dolog. Ugyanakkor viszont éppen azért, mert hogy felgön az egész rendszer gyorsulva, rendkívül sok benne a hiba lehetőség. Tehát az ellenőrzési pontok ebből, én valahogy ezeket hiányolom belőle, pontosabban az, aki ügyesen, okosan használja ezeket az erőforrásokat, az ezt meg tudja oldani, de az, aki nem, hát igen, az még veszélybe kerül.
3: Van még egy nagyon fontos, ez pedig a vegyi anyagok, hogy valóban veszélyesek-e, mert tény és való, hogy a köztudatban úgy szerepelnek a vegyi anyagok, hogy rendkívül veszélyesek.
2: Hát igen, ez is egy külön beszélgetésnek tudna talán a tárgya lenni. Ez, hogy vegyi anyag, ez egy nagyon kétélű kifejezésként kezelendő, én úgy gondolom, mert ha körülnézünk a világban, akkor tulajdonképpen az ég világon minden vegyi anyag. Tehát a bennünket körülvevő természet az anyagokból áll, és az anyagok ezek vegyi anyagok. Tehát nincs olyan, hogy vegyi anyag, meg nem vegyi anyag. Ilyen nincsen. Most az a baj, hogy ehhez a szóhoz, hogy vegyi anyag, ehhez egy csomó negatív gondolat, meg egy csomó rossz dolog kapcsolódik. Ugye? Legalábbis a köztudatban. Most ezt kellene valahogy föloldani, mert nincs ilyen, hogy jó anyag, meg nincs ilyen, hogy rossz anyag. Nincs ilyen, hogy veszélyes anyag, meg veszélytelen, hogy az égvilágon minden olyan veszélyes a maga módján. Hadd mondjak egy nagyon banális példát. Hogyha valaki együltő helyében megiszik 6 liter vizet, ivóvizet, az halálos. Mert hogy körülbelül az ivóvíznek, hogyha szájon át, akkor 6 liter a letális dózisa.
3: Igen.
2: Hát minden anyagnak van olyan mennyisége és olyan adagolási módja, amelyen az emberi szervezetre káros lehet, tehát már is átkerül a vegyi anyag kategóriába, legalábbis ebben a rossz értelemben. Egyszerűen el kell azt fogadnunk, hogy a világ, a bennünket körülvevő világ az anyagokból áll, és ezekkel az anyagokkal meg kell tanulnunk bánni. Abban az esetben tudunk megtanulni bánni velük, hogyha tudjuk, hogy az egyik vagy a másik mire jó, mire nem jó, mire szabad használni, mire nem szabad használni. Hol vannak a korlátaink, például egy anyag használatánál. És ha ez megvan, akkor nem lesz a kémia egy olyan veszélyekkel teli teret, mint ami ennek messziről kinéz. Egyszerűen csak ismerni kell azt az anyagot, amivel dolgozunk, és akkor nem lesz semmi baj. Van egy olyan hallgató típus, bekerülnek nagyon sokan vegyészként az egyetemre, akik imádnak robbantgatni. Na most hát ennek nem szoktunk örülni, mert hát azt tudjuk, hogy például van a laboratóriumban található vegyszereknek van egy olyan csoportja, ami, hogyha bizonyos kombinációba összekeverjük őket, akkor az fölrobban. Na most hogyan tudunk ezzel ellen védekezni? Hát úgy, hogy tudjuk azt, hogy mi az a kombináció, amit el kell kerülni. Mi az, amit nem szabad csinálni vele, melyik az az anyag, amit nem szabad hevíteni például, mert akkor fölrobban. Az okos vegyész az nem akkor robbant, amikor az anyag akar robbanni, hanem akkor, amikor ő akar, ha egyáltalán akar. Én nem szeretek egyébként robbantani a maga részéről, de például ez is egy olyan dolog, hogy nagyon sokaknak a hadipar, a rakéták, meg a robbananyagok jutnak az eszébe a kémiára. Igen, a kémiának van egy ilyen ága is. Az egy sajnálatos dolog, hogy háborúk vannak, voltak és lesznek, de maga a robbantásnak az előidézés az mindig csak tudatosan szabad, hogy bekövetkezzen, és semmiképpen nem véletlen szerint, mert abból mindenféle tragédiát tudnak jönni.
3: Akkor viszont én így a beszélgetés végén visszacsatolnék oda, hogy valahol az oktatásnál kezdődne el ez az egész. Tehát egyrészt ugye természettudományos tantárgyak tanításának, oktatásának a presztízsét kellene valahol visszaállítani, mert mumusként tekintenek ezekre a tantárgyakra a gyerekek, holott én úgy gondolom, hogy lehet fizikát, kémiát, matematikát úgy is tanítani, hogy ezt szeressék a gyerekek, és érdekes legyen a számukra.
2: Hát igen, én azt hiszem, hogy ebben nagyon sok apró munka van még hátra nekünk is, meg a tanárkollegáknak is, meg az egyetemi oktatóknak is. Egy olyan történetet hadd meséljek már még el, hogy a 60-as években például a debreceni vegyészeti szakközépiskolába, vegyipari szakközépiskolába 10-szeres volt a túljelentkezés, mondom 10-szeres. Tehát ez azt jelenti, hogy a 60-as években a szülők azok azt gondolták, és jól gondolták, hogy ha a gyermeküket vegyésznek adják, akkor azzal egy biztos megélhetést adnak a kezébe. Egyébként a 60-as éveket szokták a kemizáció korának is nevezni. Hát aztán utána jött a ellencsapás, ugye, kiderült, hogy például mondjuk a DDT, ugye ez a rovarölőszer, ez egy rendkívül nehezen lebomló anyag, és aztán kiderült, hogy a környezetvédelem az egy mennyire fontos dolog. Tulajdonképpen a kémiának, meg a természettudományoknak ott az ártott nagyon sokat, hogy kiderült, hogy azokra a dolgokra, amikre választ várt az emberiség, egyértelmű és megnyugtató választ, azokra a természettudományok nem tudtak olyan egyértelmű és megnyugtató választ adni, mint amit elvártak volna, mint amit a közgondolkodás elvárt volna. Tehát most tartunk ott, hogy a kémiát inkább elutasítják az emberek, vagy általában a természettudományokat is, mint mondjuk a 60-as években. Nemrég volt egy felmérés Magyarországon, az emberek 40%-a kemofób, tehát fél a kémiától mondjuk így. Most, hogyha valamitől félünk, hát azzal egyetlen egy megoldás az, hogyha megpróbáljuk megismerni. Ugye? Ha megismertünk valamit, és tudjuk kezelni, ebben az időben már a félelmeink azok nagy valószínűséggel el fognak múlni. Most éppen ezen dolgozik szerintem a világtudós társadalma, vagy legalábbis akik a tanítással foglalkoznak, hogy próbáljuk ebbe az irányba terelgetni a fiatalokat, meg hát az idősebbeket is.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Sipos Pál kémia professzor mesélt az áltudományokról.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. Szombattól 3-fokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos. A hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára, közölte a kormány a kormány.hu oldalon. Emlékeztettek, a meleg napos időben megnő az UV-sugárzás, ami rövid idő alatt súlyos leégéshez vezet. Hozzátették, a MÁV és a GSF folyamatosan ellenőrzi a vasúti pálya állapotát és a sínek hőmérsékletét, és az extrém hőség miatt sebességkorlátozást rendeltek el 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint több hévvonalon. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak, és készenlétben áll a Magyar Közút ZRT is, hogy szintén vizet osztanak az autópályák mentén az esetleges balesetek miatt feltorlódott járművek utasainak. Közölték, az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás a Nemzeti Vízművek ZRT ellátási területén. Emlékeztettek, Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. A hőségben kiemelten figyelnek az ellátó szolgálatok az utcán élőkre. Debrecenben a hajléktalanokról gondoskodó ReformX több intézményében is várja az érintetteket, ahol lehet hűsölni, inni, kaphatnak szellős nyári ruhát. De a legfontosabb az utcai szolgálat munkája. Naponta, ha kell, többször is felkeresik a jól ismert helyeket, vizet visznek azoknak, akik nem mennek a menedékhelyekre, és szükség esetén egészségügyi szakember is segíti őket. Miklósiné Balogh Melinda, a ReformX Szociális és Egészségügyi Központjának intézményvezető helyettese, utcai koordinátora tájékoztatott.
2: A Reformix-nak két olyan intézménye is van a városban, ahová be lehet menni, hűsölni, kicsit menekülni a hőség elől. Az egyik a Dobozi utca 2D2-e alatt található szociális és egészségügyi központ, a másik pedig a nagyállomás környékén Veselényi utca 55 szám alatt található intézményünk. Jelenleg az utcán körülbelül 60-65 fő az, aki kint tartózkodik, őket rendszeresen látogatjuk. Az utcai szolgálat kollégái folyamatosan jár a várost. Két csapatunk 6-6 órában, tehát napi 12 órát lefedve hétfőtől péntekig folyamatosan járjuk az utcát, ismerjük azokat a gócpontokat, ahol megtaláljuk az ügyfeleinket, és igyekszünk őket megfelelő folyadékkal, jelen pillanatban is a hűtőtáskáink tele vannak hideg vízzel, és ha kell helyszínre, megfelelő ruházatot is szállítunk, illetve ami még nagyon fontos, hiszen az én kollégáim szociális szakemberek, de találkozhatunk mi is az utcán olyan helyzet, amikor nem feltétlen tudjuk eldönteni az egészségi állapot alapján, hogy elég, ha a Dobozi utcára szállítjuk az illetőt, vagy esetleg azonnal mentőt kell hívnunk. Ebben az esetben az utcai szolgálatunknál már nagyon jól bevált mozgó orvosi szolgálat, ahol egy sürgősségi szakasszisztens szokott velünk kijönni a kritikus helyszínekre, és ő ott fel tudja mérni az ügyfelünk állapotát.
1: Vörös kód esetén nem csak a hajléktalan ellátók, hanem valamennyi szociális intézmény fogadja az utcán élőket. Minden hivatásos szolgáljon becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a hazánk iránti hűséggel, mondta a miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tisztavatú ünnepségén Budapesten. Magyar Péter a Ludovika előtti téren tartott rendezvényén beszédében azt kérte a végzett hallgatóktól, legyen bátorságuk felszólalni, ha törvénytelenséget látnak, legyen tartásuk jelezni, ha méltatlan parancsot kapnak, és legyen erejük kiállni, ha a hivatásuk becsületessé. Az egyenruha a hazánkat szolgálja, nem a hatalmat, a törvény pedig minden magyar emberé, nem a hatalmasoké, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, Magyarország számít a most végzett hallgatókra, és minden erőnkkel azon dolgozunk majd, hogy önök is számíthassanak a hazájukra. A kormányfő arról is beszélt, a most végzett tisztek példaként fognak állni a következő évfolyamok és a fiatalabb kollégák előtt, egy-egy intézkedésükön keresztül pedig a magyar emberek is találkoznak majd az állammal. Zenei nyári akadémiát rendez a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara. A résztvevők számára szervezett változatos hangszeres kurzusok, tematikus előadások mellett több koncert is a program része. A hétfőn kezdődő Szegedi Nyári Akadémia az elmúlt két évtizedben a tehetséges

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Június 28-a van, nézzük a nap krónikáját, a Leventék és az Irének ünneplik nevük napját. Isten éltesse az ünnepelteket és mindazokat, akik e napon születtek. 1914. június 28-án gyilkolták meg Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst Szarajevóban. Ez adott ürügyet az első világháború kirobbantásához. E napon született 1577-ben Peter Paul Rubens holland festőművész, 1604-ben Heinrich Albert német barokk zeneszerző, dalköltő, orgonaművész született. 1712-ben született Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás filozófusa, 1784-ben Tittel Pál csillagász, a Tudományos Akadémia tagja, a Budai Csillagvizsgáló igazgatója. A csillagász EGRI tartózkodásának eredményeként egy magyar nyelvű csillagászati tanulmánya jelent meg a tudományos gyűjtemény 1820-as évfolyamában, asztronómiai értekezés az 1820. esztendőbeli nevezetes napfogyatkozás alkalmatosságával címmel. 1811-ben született Kriza János költő, néprajzkutató, 1826-ban Szamosi Elek festőművész, litográfus, 1831-ben Joachim József világhírű hegedűművészünk született, 1842-ben pedig Nádasdy Ferenc, a vadgazdálkodás szakembere, vadászati szakíró. 1864-ben született Pap Henrik festőművész, 1867-ben Luigi Pirandello Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista. 1901-ben Domokos Pál Péter Széchenyi díjas etnográfus látta meg a napvilágot. E napon hunyt el 1884-ben Táncsics Mihály író. 1957-ben Poldini Ede zeneszerző zongoraművész hunyt el. 1960-ban Gróf Eszterházy Móricz politikus, a Magyar Királyság miniszterelnöke, Eszterházy Péter író nagyapja. 2004-ben hunyt el Horvai István Kossuth díjas filmrendező. Kedves hallgatóink, ez volt a június 28-ai nap krónikája.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből. Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele. Én, az Úr, teremtettem mindezt. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények közül. Mondhatja formálójának az agyag, mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed. Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél, és anyjának, miért vajuttál velem? Ezt mondja az Úr, Izrael szentje és alkotója, kérdőre akartok vonni fiaimat illetően. Parancsolni akartok kezem munkájában. Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Szégyent vallanak és gyalázatba esnek, mindjárt gyalázatra jutnak a bálványkészítők. Izraelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadságra. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé. Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Én vagyok az Úr, nincs más. Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén, nem azt mondtam Jákob utódainak, hogy hiába való dolgokban keressenek engem. Én, az Úr, igazat mondok, a valóságot jelentem ki. Gyülekezzetek, jöjjetek ide. Lépjenek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül. Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan Istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni. Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással. Hirdetette valaki valaha, jelentette ki ilyent az ősidők óta. Csak én, az Úr. Nincs más Isten rajtam kívül, igaz és szabadító Isten sincsen rajtam kívül. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Magamra esküdtem, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan. Előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam, csak az Úrnál van igazság és erő. Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik gyűlölték őt. Az Úr által boldogul, vele dicsekszik, Izrael minden utóda.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, az indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt emlékeztetett, a hőség nem egyszerű kellemetlenség, hanem komoly egészségi kockázatot jelent, és különösen veszélyeztetettek az idősek, a várandósok, a kisgyermekek, a krónikus betegek, a szív- és érrendszeri betegségben érintettek, valamint azok, akik rosszul viselik a nagy meleget. Számukra a tárcavezető azt javasolja, hogy a hőség idején lehetőség szerint ne vegyenek részt szabadtéri tömegrendezvényen. Hozzátette, azok, akik mégis elindulnak, készüljenek fel tudatosan, vigyenek magukkal elegendő vizet, kerüljék az alkoholfogyasztást, viseljenek sapkát vagy kalapot, világos szellős ruhát, továbbá használjanak fényvédőt, és keressenek árnyékot vagy hűvösebb helyet. Ha szédülést, gyengeséget, fejfájást, hányingert, zavartságot, mellkasi panaszt, légszomjat vagy ájulás közeli érzést tapasztal, azonnal álljon meg, húzódjon árnyékba, igyon vizet és kérjen segítséget, írta a miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, figyeljenek egymásra, és ha valakin a rosszul lét jeleit látják, akkor ne hagyják magára, és jelezzék azt a rendezvény biztosításában résztvevő egészségügyi szolgálatnak, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívót. Az extrém meleg napokon nyissák ki a templomok kapuit reggel 9 és 18 óra között, menedéket kínálva a forróság elől. Erre kéri lelkipásztorait a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége. Azt is javasolják, hogy helyezzenek ki ivóvizet, ezzel is segítve a túlhevült szervezet mielőbbi lehűlését. Mint a református.hu írja, a következő napok extrém meleg időjárása komoly veszélyt jelent az erre érzékenyek szervezetére, de különösen az idősek és a gyermekek kitettek a forrósággal járó kockázatoknak. Főként a nagyobb városokban és a fővárosban szolgáló lelkipásztorokat arra kérik, hogy ha módjuk van rá, a hőségriadó alatt nyissák ki a templomok kapuit, hogy oda bárki betérhessen megpihenni. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadással várja hétfőn és kedden az ügyfeleket a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokon a kirendeltségeken, ahol nem biztosított a légkondicionálás, közölte a hatóság. Jelezték, ezeken a helyeken a hivatalok június 29-én hétfőn és 30-án kedden is kizárólag délig tartanak nyitva az ügyfelek és a munkatársak védelme érdekében. Hozzátették, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok normál rend szerint várják az ügyfeleket, a személyes ügyintézést választók itt egyúttal meg is pihenhetnek, leülhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. A NAV közleményében emlékeztetett, az ügyintézésre az elektronikus megoldások, illetve az online felületek mindig rendelkezésre állnak, és a hatóság ügyfelportáján szinte minden adóügy elintézhető.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, jubilálta a felújított híres Tolcsvai kastély. A Tolcsvai Szirmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastélymúzeum és látogatóközpont megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata. Ezen a felújítás körülményeit, előzményeit, indokait és történetét Csoma Ernő, Tolcsva korábbi polgármestere ismertette. Bódisz Attila összeállítását hallják.
2: Tolcsva hál' Istennek nagyon gazdag épített emlékekben, többnyire 15-16-17. Századi építésű épületek. Ez a kastély, a Szirmai Waldbott kastély, ez 1713-ban kezdték el építeni, és a fénykorát azt az 1880-as évek után, báró Waldbott Frigyes vásárlása után élte. A család minden tagja nagy mecénása volt Tolcsvának, nagyon sok földjük volt, erdő, szőlő, a filoxerevis utáni szőlő újratelepítésnek úttörői voltak, és hogy került erre a sor, ez nagyon sokáig iskola volt az államosítás után, ami 1949-ben következett be. Akkor a család még itt lévő tagjainak megengedték, hogy egy szekérre, három szekérre felpakolják, amit el szeretnék vinni, és utána iskola lett belőle, és 49-től a település szinte valamennyi lakója itt töltötte a gyermekéveit, és elég megviselt állapotba került, és 2010 után elérkezettnek láttuk az időt, hogy ezt a kastélyt felújítsuk. A tetőszerkezete nagyon rossz állapotban volt már, szinte 24. órában volt, amikor sikerült találni olyan tervezőket Rudolf Mihály személyébe, akik nagyon jól meg tudták tervezni, és nem utolsó sorban összetalálkoztunk dr. Virág Zsolttal, a Kastélyprogram Kft. Akkori vezetőjével, aki a hónunk alá nyúlt, és azt mondta, hogy ez olyan érték, amire büszke lehet bárki, és ezt fel kell újítani, ezt meg kell menteni, és meg kell mutatni mindenkinek. És hát az elmúlt 10 év az bizonyítja, hogy ez a döntés, ez jó döntés volt, és nagyon örülünk neki, hogy most 10 év után újra összegyűlhetünk azokkal, akikkel együtt indultunk ennek a hosszú utazásnak az elejéről, és örülhetünk annak, hogy még hosszú idő áll előttünk, és reméljük, hogy egyszer találunk még egy embert, aki a kastély még fel nem újított részét is megfinanszírozza, és akkor teljes pompájába fog ez az egész kastély megjelenni.
3: Ugye most már nem regnáló faluvezető, de milyen érzés mégis bejönni ide? Azért ez egy látványos eredménye annak a munkának, ami az elmúlt időszakban folyt.
2: Település új vezetés az 2010-ben állt fel. Mi határozott célokat tűztünk ki magunk elé. Az első és legfontosabb a lakosság biztonsága volt, és ezért a Tolcsvapatak medrét újítottuk fel először, majd sorra kerültek azok a nagyon értékes régi épületek, amelyek a régi dicsfényét biztosították Tolcsvának, és ezek között első volt a Szirmai Waldbott kastély. Ennek részleges felújítása volt 2008-ban, de úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyobb lélegzetű mű, hiszen amit említettem, a tetőszerkezet az nagyon rossz állapotban volt, és épp ideje volt már, hogy a külső és belső felújítás megtörténjen. Most már sajnos kevesebb gyerek volt, mint annak idején, és kisebb helyen is elfért az iskola. A célok között szerepelt egy új iskola építése is. Hál' Istennek ezt a célunkat is meg tudtuk valósítani, és a kastélynak a másik feléből is kivonult az iskola, így várjuk a lehetőséget, hogy az is megújuljon.
3: A rendezvényen köszöntőt mondott Máriási Zsuzsanna, a kastély egykori birtokosának, a báró Waldbott családnak a tagja, vetített képes előadást tartott a kastély történetéről, a falai között zajló egykori életmódról, az épülethez kötődő érdekességekről dr. Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze igazgatója, és dr. Molnár Gyöngy, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze, a kastély kiállítás egyik kurátora. Emellett Illi Frankó Mónika, a Magyar Kastélyprogram Kft. Művészettörténésze, a báró Waldbott Jánosné Máriási Éva által a kastélynak adományozott új műtárgyakat mutatta be. A kastélynak a település életében betöltött szerepéről, valamint a hozzá kötődő jövőbeni tervekről Tóth Gábor polgármestert kérdeztem.
4: Hát ez az intézmény történelmileg is jelentős értéket képvisel. Báró Balvott családnak volt a tulajdonában, és óriási dolgok fűződnek az ő nevükhöz. A 19. században történt filoxéria járvány például, ami végig söpölte Tokajhegyaját, ők tudták ezt koordinálni. Mindent újból kezdtek, minden vagyonukat, minden anyagi lehetőségeiket bevetve, azért, hogy Tokajhegyaján megmaradjanak ezek az értékek, és a tokaji újból a világszínvonalra tudjon emelkedni. Úgyhogy óriási jelentősége van borászati, szőlészeti szempontból, meg maga az érték, ami itt maradt. Mert nem csak a Valbot kastélyról beszélünk, hiszen itt van a Kincsem kastély, itt van a Rákóczi kastély, itt a ami most a Grand Tokajnak a tulajdonában van, ezen felül három után ott van a Vadászkastély, és még sorolhatnánk ezeket a gyönyörű helyeket, a Regéci vár is például ide tartozik, meg az is a Valbot uradalomhoz tartozik.
3: Itt Tolcsván ebből lett egyrészt egy kiállítótér, másrészt egy rendezvény helyszín, ezt hogyan tudják kihasználni ezt a kettősséget?
4: Ez egy óriási lehetőség, még a kastélynak egyik fele van kész, reménység szerint a következő években megvalósul a beruházásnak a befejezése. Látogatóközpont és múzeumként is már szívesen látogatják az ideérkező vendégek. Jelentős bevétele ez az önkormányzatnak, úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy ez a mi tulajdonunkban lehet. Ezen felül ugye fenntartjuk a kapcsolatot a Valbot családdal, hiszen ez egy óriási dolog, és ezt őtőlük kaptuk, ők építették, az ő örökségük.
3: Milyen jellegű rendezvények vannak itt általában?
4: Hát általában esküvői helyszínként nagyon szívesen veszik igénybe az ide látogatók, illetve fiatal házasulandók. A hozzánk parkozó park az egy hatalmas érték szintén. Itt szoktok rendezni a tolcsvai bornapokat, ahol kapcsolódik a kastély és ez a rendezvényhez. Azon kívül konferenciáknak és minden egyéb ilyen hegyközségi vagy bármilyen borászati összejövetelnek helyet tudunk adni.
3: Említette, hogy folytatódna a felújítás, annak az épület résznek meg lenne már a funkciója?
4: Késztervek vannak. Abban a részben egy nívós étterem is helyet kapna, és természetesen a hozzátartozó kiszolgáló részekkel együtt.
1: Kedves hallgatóink, a tolcsvai Szirmai Waldbott kastély felújítása, valamint az épületben kialakított kastélymúzeum és látogatóközpont megnyitásának 10. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi ünnepséget a település önkormányzata. A rendezvényről hallották Bódis Attila összeállítását.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, a kontinentális reggeli első órájának végéhez értünk, hamarosan hírekkel folytatjuk adásunkat, majd várom vissza önöket délelőtti magazin műsorunk folytatásában. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A szombaton hatályba lépett médiatörvény értelmében megszűnt a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, valamint a Duna Médiaszolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása. Mint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az idéglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő idéglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Tar Zoltán közölte, az idéglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet fognak folytatni arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek. A médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton, az új tagokat az országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Összesen 12 000 tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartottak, közölte a kormányzat a Facebook oldalán szombaton. Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosba 5 000, Zalacsányba 4 000, Orrfőre pedig 3 000 zacskó vizet vittek a katonák. A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta, a kormányváltás nem teszi meg, nem történté a megállapodást a kis benzinkutakkal. Emlékeztetett, az Orbán kormány bevezette az üzemanyagástopot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket. Az azóta hivatalba lépett Tisza kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, mutatott rá az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Berg Judit író, Popa Gergely, a szombathelyi Szavária szimfonikus zenekar korábbi igazgatója, és Sípos Imre színművész helyettes államtitkár lett, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Berg Judit az irodalomért és közművelődésért, Sípos Imre az előadó művészetekért, míg Popa Imre a zeneművészetért felelős helyettes államtitkári tisztséget fogja ellátni. A közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkár Kalla Zsuzsa a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi főigazgató helyettese lett. Szabadi Csanita pedig az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkári posztot tölti be.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik ma a hőség, napos idő várható, kevés gomoly felhővel, elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcshőmérséklet ma 35 és 40 fok között alakul. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, ne tartózkodjon délelőtt 10 és délután 4 óra között hosszabb ideig a tűző napon.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap, mindenkinek.

Maradj nyitott és megközelíthető. Vigyázzatok, hogyan hallgatjátok. Lukács evangélium a 8. fejezet, 18-as vers. Egyesek, mintha csak egy zárva táblával a homlokukon járkálnának egész életükben. Talán félnek, önzők, érzéketlenek, vagy túlságosan elfoglaltak. Annyi minden esetre bizonyos, hogy nem nyitottak mások gondolataira, és ennek te is kárát láthatod. Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj el az alábbi igéken. Aki semmibe veszi az intést, önmagának árt, aki pedig hallgat a dorgálásra, értelmessé válik. Példabeszédek könyve 15. fejezet 32-es vers. Amikor ezt láttam, észbe kaptam, okultam a példáján. Példabeszédek könyve 24. fejezet 32-es vers. Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. Példabeszédek könyve 9. fejezet 9-es vers. A befogadóképes és megközelíthető emberekre általában három dolog jellemző. Először is érzékenységet mutatnak az emberek érzései iránt. Érdekes, hogy bár stabil az érzelmi világuk, nem várják el másoktól is mindig ugyanezt. Elfogadják és elismerik, hogy egy jó embernek is lehet olykor rossz napja, ezért ráhangolódnak mások érzéseire, és ennek megfelelően közelednek hozzájuk. Másodszor megértik mások gyengeségeit, mivel tisztában vannak a sajátjaikkal. Edgar Hoover regényíró így fogalmazott: alkalmanként mondj kíméletlen véleményt magadról, ebből fogják látni a barátaid, hogy ki tudod mondani az igazat. A nyitott és befogadó emberek őszintén beszélnek a képességeikről és a hiányosságaikról is. Harmadszor megvan bennük a megbocsátás és a bocsánatkérés képessége. Ehhez alázatra van szükség. David Augsburger író így fogalmazta meg ezt: mivel soha egyetlen szándékunk sem tökéletes, semmilyen próbálkozásunk sem lesz hiba nélkül való, és semmit sem sikerül anélkül elérnünk, hogy abba ne vegyülne valami az általunk csak emberinek nevezett végességből és esendőségből. Egyedül a megbocsátás menthet meg bennünket. Ez tehát a mai ige üzenete. Maradj nyitott és megközelíthető.

A gyülekezet foglalja el a helyét, és folytassuk tovább Istenünk magasztalását a 809-es számú dicséretünkkel. A 809-es számú dicséretünk így kezdődik: Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. A 809-es dicséretünknek 5 versszaka van, és mind az 5 versszakával folytassuk az Úr magasztalását.

0: ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére szeretném a 30. Zsoltárt felolvasni. Hallgassuk nyitott szívvel, és azzal a reménységgel, hogy nem csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig is érnek a mi Urunk szavai. Zsoltár, templom szentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak ti hívei, magasztaljátok szent nevét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem. Örökké magasztallak, Uram, Istenem. Kedves testvérek, válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, a 30. Zsoltárral együtt mi is hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy megmentett életű gyermekeidként hallgathatjuk a te szavadat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megmutattad, hogy mindennél drágábbnak és becsesnek tartasz bennünket. Köszönjük, hogy te valóban ki emeltél bennünket a bűn és a halál fogságából, hogy te valóban fölragyogtattad a kegyelem ajándékát a mi életünkben. Ezért nagyon hálásak vagyunk neked, de azt is köszönjük, hogy megengeded, hogy ezen a mai délelőttön is hallhassuk a te szavadat. Köszönjük, hogy te megszólítasz bennünket, és köszönjük, hogy ebben a nagyon meleg nyári időben még inkább közel kerül hozzánk a Zsoltárosnak a szava, hogy te, mint a szarvast, úgy újítasz és frissítesz fel bennünket a te forrásodból, a te éltető igédből. Szívünkből kérünk, Istenünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, küldd el a te szent lelkedet, és add, hogy meghallói és megcselekvői lehessünk annak az üzenetnek, amit ezen a mai délelőttön ma a szívünkre helyezel. Nem a magunk érdemeiért, hanem egyedül a drága Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.
1: Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, folytatjuk tovább Isten tiszteletünket, a 714-es számú éneket keressük ki. A 714-es számú ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez az ének, te hozzád jövünk már, Istenünk.

a mi ígére figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az élő Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ezzel az előfohásszal én magam is szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és az Európa Rádió hallgatóit. A mai napra a Biblia olvasó kalauzunk nem csak a Timóteus első levelét kezdte meg, hanem folytatja a Zsoltárok könyvét. A 121. Zsoltár van kijelölve, de van egy alternatíva, a 30. Zsoltár. Lelkipásztor társamtól ezt hallottuk felolvasva, és én most a 30. Zsoltárnak a 12. és 13. verseit olvasom, és magyarázom Isten lelkét segítségül kérve. Így szól hozzánk Isten üzenete: gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Ünneplő gyülekezet, kedves igehallgatók itt a templomban, vagy éppen az Európa Rádió előtt. A 30. Zsoltárnak van egy különleges ajándéka, amelyet ki kell a lélek által bontani. És ez a Zsoltár ajándék három gondolatban is megfogalmazható, ugyanis a 30. Zsoltár a maga belső meggyőződésével, teljes egészével először is regenerál, másodszor recitál, harmadjára pedig reaktivál. És én ezt a három idegen szót szeretném kifejteni a Zsoltár teljes értelmében, külön hangsúllyal arra a két igeversre, amit megismételtem, azaz a 12. és a 13. igeversre nézve. Az első gondolatom tehát az, hogy a 30. Zsoltár regenerál. Mit jelent ez a kifejezés? A regenerálni szó azt jelenti, hogy valamit helyre tenni, megújítani, meggyógyítani. És a 30. Zsoltárnak valójában ez az üzenete, mert az írója felfedi azt az egyéni életeseményt, amely a mélységből a magasságba vezet. Fájdalmak, küzdelmek, gyász, halál közeliség az az élmény, amely feszítette a Zsoltár egykori írójának, hagyományunk szerint Dávidnak a lelkét, majd az Isten megmutatta azt, hogy ez a fájdalom nem csak az egyéni életben, hanem a társadalomban is ott van, és képes az Úristen kegyelemből gyógyítani, helyreállítani, megerősíteni. Éppen ezért ez a Zsoltár, bár regenerációról beszél, egy hívő embernek a belső vívódásáról, majd gyógyulásáról, újjáteremtődéséről, mégis a felirata szerint valamikor a korokban templom szentelési ének és imádság lett. És itt meg kell állnunk egy szóra. Hogyan? Miért? A válasz nagyon egyszerű, azért, mert a regenerált hívő élet az minden korban templomépítő és templomszentelő élet. Ezt megismétlem még egyszer, ez a tétel mondata az első gondolatomnak, hogy a regenerált hívő élet minden korban és minden időszakban templomszentelő és templomépítő élet. Ahol van személyes meggyőződés, Istenre találás, ott mindig épülnek a templomok, épülnek a lelki közösségek, ott felszentelődik a hely, és felszentelődik az alkalom. Azonban sajnos ennek az ellentétje is igaz, mert a degenerált vallásosság minden korban és minden időszakban templom leépítő. Templom romboló. És hogy milyen a degenerált vallásosság? Hát arról én magam is tudnék beszélni, de hála az Istennek, hogy nem nekem kell elmondani, hanem elmondja helyettünk Pál apostolnak az a tanítása, amely szintén a mai napra van kijelölve az első Timóteus levél első fejezetéből. Mert ott úgy tanítja fiatal gyermekét, lelki gyermekét Pál apostol, hogy világosan és kíméletlenül leírja, hogy milyen a degenerált vallásosság, a megbetegedett, az a vallásosság, amelyik nincs a helyén, amely nem találja az Isten felszabadító, gyógyító üzenetét. És idézem az első Timóteus levélből a mai napra
kijelölt részt, amely egy nagyon kemény diagnózis. És leírja azt is Pál apostol, hogy sajnos a degenerált vallásosság, amelyik nem tudja elfogadni a tiszta szívből, képmutatás nélküli hitből fakadó szeretetet, az valójában immunis az Istenre. És akkor idézem a mai napra kijelölt új szövetségi részt, amely a degenerált vallásosság időtlen diagnózisa. Némelyek elfordultak ezektől, tudniillik a szeretettől, a hittől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. És kedves testvérek, hogyha hangsúlyt kellene tenni erre a felsorolásra, akkor én ide tenném, hogy van boldog Istenünk. Milyen csodálatos ez a jelző. És az Isten azt akarja, hogy boldoggá tegyük őt, életvitelünkkel. Azzal az életvitellel, amely igen tud mondani ő rá. És miért ne kezdenénk mi is azzal az életünk regenerálását, hogy egy kicsit hálát adunk az Úristennek, hogy megköszönjük azt, hogy nehézségeink, bűneink, vagy éppen félrecsúszott, kificamodott életvitelünk ellenére ő meggyógyított minket. Mert van miért hálát adni. És az Isten pontosan azt akarja, hogy beleilleszkedjen a mi életünk, a mindennapunk az ő boldogságába. De ehhez az kell, hogy engedjük az Istentől a regenerációt, amelyik nem titkolja a bűnöket, amelyik szembenéz önmagával, a hibával, és amelyik el tudja mondani az Úristennek azt, hogy nélküle nem tudok felállni. Azt hittem, hogy nem tántorodom meg soha, írja Dávid a Zsoltárban. Aztán rá kellett jönnünk arra, hogy a saját tapasztalataink, a saját erőnk, a saját egunk oly sokszor cserben hagy minket. De az Úristen előtt mindig lehet újra kezdeni, mert még boldog Istenünk van. És a boldog Isten azt akarja, hogy a mi életünk az ő ritmusára újra ezt a boldogságot hordozza. Mert a boldogság és a meggyőződés, a vele való találkozás személyessége, az előhívja, előszereti bennünk a legjobbat, a nagybetűs embert, amelyet alig lehet ma megtalálni, kedves testvérek, a világban. És előhívja belőlünk azt a fajta hívő életet, azt a fajta Isten tiszteletet, amely része az Úristen boldogságának. És ez a költemény, amely egykor belénk íródott tapasztalatok és meggyőződések által, előjöhet, mert mindnyájunkban ott lakik egy Zsoltár, és itt tud a hívő ember recitálni. Ez a második gondolat, kedves testvérek, ugyanis a 30. Zsoltár nem csak regenerál, és nem csak egy örök szeretetből fakadó hadviselés a mindenkori degenerált vallásosság ellen, hanem a 30. Zsoltár recitál is. Mélységek és magasságok feszülnek a Zsoltárban. Hogy ne feszülnének, amikor maga Dávid király úgy éli meg a helyzetet, hogy nyilvánosan bevallja, halálközeli élményei vannak. Beteg lett, szenvedett, sokat kínlódott, vajúdott, és ebben a szenvedésben ő nem ártatlan. Egyesek a 30. Zsoltár mögött azt a történetet vélik felfedezni, amely Dávid királyhoz kötődik, és Sámuel második könyvének a 24. fejezetében van leírva. Dávid elrendel egy népszámlálást, pedig kérik tőle, hogy nem biztos, hogy ez jó ötlet, mert szembe megy az Isten akaratával. És amikor Dávid elköveti ezt a hibát, és rájön erre, akkor már majdnem késő,
mert 70 000 ember halálát okozza egy rossz döntéssel, és ez lelkileg is betegségbe viszi Dávidot, de a társadalmát is. És ezek a mélységek, ezek az őszinte én közlések ott vannak a Zsoltárban. Dávid már nem beszél mellé, de egyszer csak a mélység hangjait felváltja a meggyőződés öröme, hogy igenis megbocsátó, mélységből felemelő Istene van. Ezért recitál Dávid. Recitálni azt jelenti, hogy a bennünk lévő költeményt előadni. Azt mondja a fogalom meghatározása, hogy fejből. A hívő ember azt mondja, nem kell fejből elmondani, hogy kicsoda nekünk Isten. Szívből kell elmondani. Mert elég az igét fejtegetni, sokan tudják. Megszívlelni kevesebben. És a hívő ember mindig a szívéből válaszol az Istennek őszintén, és elmondja, hogyha igenis valamit rosszul tett, de megtapasztalja az Isten felemelő erejét. És ezért válik a 30. Zsoltár recitációvá a hívő embernek az Isten előtti szeretetből fakadó újjáépülésévé. Mert így válik templomépítővé és templom szentelővé az ember, ahogy az első gondolatban mondtam. És az életünk is hasonlít egy költeményhez, kedves testvérek. Ezt a Zsoltárt egykor énekelték is, a templom felszentelésekor. Dávid nem építhetett templomot, a fia igen. Éppen ezért ez a Zsoltár felirat valószínű, hogy korokat és időket átível, és újra elővették, holott egy embernek a személyes, mélyről fakadó vallomása van benne, és mégis része a templom szentelésnek. Miért, kedves testvérek? Azért, hogy megtapasztaljuk. Sokszor az élet nekünk is rögzít mélységben hangokat. Át kell élnünk nehézségeket, küzdelmeket, betegségeket, gyászt, bizonytalanságot, ezek az életünk vonalrendszerében, kotta rendszerében, ezek mélyen rögzített hangok. Nem tudunk velük mit kezdeni. Oda tette le az élet. De nem csak ilyen hangok vannak az életünk vonalrendszerében, hanem magas hangok is vannak. Örömről, háráról, magasztalásról, vigasztalásról, felemelkedésről, és ez adja meg a Zsoltárnak a ritmusát, amely a hívő szív előtt már krisztusi életritmus is. Már Krisztust hallhatjuk ki ebben a dallamban. És ha Krisztusról van szó, kedves testvérek, mi magunk nem tudjuk meghatározni életünk vonalrendszerében a kottáknak a helyeit, a hangjegyek helyeit. De van valami, ami mégis, és ez a szó nagyon fontos, amely mégis segít, és mégis többet ad, és ez nem más, mint egy zenei előjegyzés, ez az egy kereszt. És Krisztusnak az egy keresztje, az pontosan ezt segíti a mi életünkbe, hogy mindaz, ami rögzített, mindaz, ami általunk megmozdíthatatlan, az mégis megemelkedjen. És ez az emelkedettség ennek a Zsoltárnak az igazi őszinte öröme. És így tud recitálni Dávid király. Azért tud recitálni, mert személyes meggyőződésből ad hálát az Istennek. És ez a holnap gyülekezetének a titka, egy személyes belső Isten kapcsolat. Mert visszatérve az előző gondolatra, mi magunk templomépítő, és nem templom leépítő küldetésben vagyunk. És templom szentelő minden személyes meggyőződés, és minden őszintébb imádság, és minden szívből jövő vallomás az Isten előtt. Ez templom szentelő pillanat. A degenerált vallásosság az mindig atyaszomorító. A regenerált vallásosság, amely meg is éli a hitét és megmutatja a belső meggyőződését, az pedig a boldog Istenhez vezet. Olyan Istenhez, aki reaktivál minket és bevon az ő örömébe. És végezetül ez az utolsó gondolatom, kedves testvérek, mert a 30. Zsoltár nem csak regenerál, azaz újját teremt, újjá épít, visszatesz az eredeti helyére, és vissza tudja tenni a kificamodott vallásosságot is, és a beteg vallásosságot is, és a traumatizált lelkiséget is. A 30. Zsoltár nem csak recitál, azaz egy belső meggyőződés és hitvallás felé fordítja a megújulni kész hívő ember és közössége szívét, hanem a 30. Zsoltár reaktivál is.
reaktivál, mert bevonz a boldog Isten, Timóteus levél, örömébe, 30. Zsoltár 12. és 13. vers. Azt írja az ige, gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad a gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Kedves testvérek, a gyászruha évszázadokon át a fájdalomnak a kifejeződése volt. Durvasága sebzett, egyszerűsége az ember porba sújtottságát volt hivatott bemutatni. A gyászruhának a viselése az örök kényelmetlenségnek a jele volt. És az ember így fejezte ki, akár kecskeszőrből vagy teveszőrből készült gyászruhával, vagy durva lemből sodrott gyászruhájával. És milyen nagy ajándék volt az, és milyen felszabadító érzés, amikor a szüntelen fájdalmat, égést, viszketést okozó gyászruha egyszer lekerülhetett. De mit ad helyette az Úristen? Nem adja vissza az emberi ruhát, hanem az ő örömébe öltöztet minket. És egy olyan idegen szó van itt a héber nyelven, amely első hallásra nem derül ki, de szó szerint az van ideírva, hogy Istenem, te visszaállítottál engem a te örömteli körtáncodba. Dávid király amúgy is szeretett táncolni, van erről feljegyzés. Még a felesége is megszólta, hát gyakorta van ez így, amikor a férfi ember táncra perdül, hogy olykor az asszonynak kell egy kicsit visszafogni a lendületét. Így volt Dávid királlyal is. De az ő öröme, az egy különleges ritmus. Az Isten ritmusára való lépés. És elképzelem magam előtt, ahogy Dávid király a halál közeli élményéből, fájdalmából, sírásaiból egyszer csak feláll, és az Isten körtáncába bekapcsolódik az élete. Hihetetlen dolog. És ez egy templom szentelési imádság. Van egy másik történeti esemény, amely biztos, hogy hordozta ennek a Zsoltának a titkát. Ez a Krisztus előtti második század, Krisztus előtt 167 és 160 között vagyunk. Volt egy Szeleukida uralkodó, negyedik Antiókosz Epifánész, aki új vallást hirdetett meg, a hellén görög pogányvallást, és a jeruzsálemi második templomba felállította a görögök főistenének, Zeusnak a szobrát. És azért, hogy megalázza a zsidó embereket, disznókat áldozott a templomba. És ez elérte végre az akkori hívő embereknek az inger küszöbét. Mert mindig ez a kérdés, hogy hol van az a gyalázatos pont, ami eléri a hívő szív inger küszöbét. Ma is ez van vizsgálva, kedves testvérek, a nagyvilágunkban. És amikor elérte egykor a Krisztus előtti második században az inger küszöböt, akkor küzdöttek a pogányság és az istentelenség fajtalanságaival szemben az akkor élő emberek, és amikor győztek, akkor újra kellett szentelni a templomot, mert szentségtelen lett a disznóságok miatt. És kedves testvérek, ehhez kötődik egy legenda, hogy egy napra elegendő olajat találtak, de ez az egynapi felszentelt olaj 8 napig égett, és ez mind a mai napig a zsidó embereknek a legfontosabb ünnepi emlékezete, amit Hanukának hívnak, a Hanuka pedig azt jelenti felszentelni. És biztos, hogy az első Hanukán ez a Zsoltár elhangzott. Ez a 30., mert templom szentelési imádság. És a Hanukához kötődik egy játék, ezzel zárnám a gondolataimat, kedves testvérek, ez pedig nem más, mint a trenderli, vagy a dreidel. De most én a trenderli kifejezést fogom használni. Ez egy pörgetjű. Pörgetjű, amelynek 4 oldala van, trenderli, utána lehet olvasni részletesen, és van egy zsidó mondat, amelyik a felszenteléshez kötődik, így hangzik ez a zsidó mondat, nagy csoda történt ott, ez a magyar fordítása, és minden egyes zsidó szónak a kezdőbetűjét felírták a 4 oldalú pörgetjűre, a trenderlire. És minden Hanuka alkalmával játsszák ezt a trenderlit. Megpörgetik a pörgetjűt, és nem mindegy, hogy milyen oldalra esik le. Nem fogom a zsidó betűket elmondani, mert akkor lehet, hogy még a rádióhallgatók is tovább tekerik az éterben a frekvenciát, kedves testvérek, hanem van olyan betű,
amelyik, hogyha kipörgetődik, akkor a pörgetője mindent elveszít. Van olyan betű, ami, hogyha felülre kerül ebben a négy oldalas pörgetjűben, akkor sajnos semmi nem történik. Van olyan betű, amely a meglévő kincseinket, jelképes kincseinket, a játékban szereplő kincseket lefelezi. Tehát semmi nem történik, mindent elveszítünk, vagy feleződik. De van egy betű, amely az Isten nagyságát hivatott hirdetni. Ez a zsidó G betű. És ha ez felülre kerül, akkor az ember mindent megnyer. És amikor elképzeltem magam előtt, ahogy Dávid király forog, és ahogy a fejemben összeálltak korszakok, érák és események, akkor ez a pörgetjű jutott az eszembe, amely az életnek a pörgése. És a mi célunk az, hogy mindig az Isten nagysága kerüljön felülre, mert akkor mindent megnyertünk. De ha nem az Isten kerül életünk tetejére, vagy az élet oldalunk markáns bemutatására, akkor viszont mindent el is veszíthetünk. És ahogy Dávid király forog, az egy győzelmi forgás volt. Miért? Mert megtapasztalta a halált és a gyászt. A halál és a gyász az mindig beforgatja az embert Isten nélkül. Megtapasztalta a veszteségeket, mert az Istentől elszakadó élet mindig kiforgat minket. Erkölcsünkből, vagyonunkból, bármiből. Na de az Istennel találkozó élet az új ritmusra hív, és mindent visszaad, mert ez a kegyelem. Kedves testvérek, a 30. Zsoltárnak három ajándéka van. Regenerál, hogy templomépítő, és a boldog Istent dicsőítő életünk legyen. Mert a degenerált vallásosság templom leépítő és atyaszomorító. Recitál, azaz a benned meglévő Zsoltárt is elő akarja hívni, hogy őszintén hálát adj Istennek, megvald előtte mélységeidet, de soha ne felejtsd el, hogy ő a felemelő magasság. És reaktivál, újra mozgásba hoz, hogy végre az egész életed az Isten élet ritmusára lépjen. Kedves testvérek, ez a Zsoltárnak a hármas ajándéka, amelynek a célja, hogy a lelki trendelliben felülre kerekedjen Isten nagysága, azaz a Timóteus levél szerint a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretete. Amen. Hallgassunk meg egy orgonajátékot.

fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a 30. Zsoltárt, amely szeretné regenerálni a mi hívő életünket, mert olyan sokszor érezzük magunkat lelkileg betegnek, zavartnak, olyan sok minden kificamodik a mi lelkiségünkből, vagy éppen sebződik a veled való kapcsolat. Urunk, tedd helyre a mi életünket, és segíts abban, hogy soha ne legyen a mi hívő életünk degenerált vallásossággá, amely elszomorít téged. Add, hogy a te boldogságodat segíthessük elő saját életvitelünkkel, életigenlésünkkel, a te törvényeidbe belesimulásunkkal. Áldott légy azért, amiért a bennünk lévő tapasztalat költeményeket komponál. És akár mély és akár magas hangok vannak a mi életünkbe, a te egy keresztet felemel mindent. Add, hogy ezek a költemények hitvallássá és bizonságtétellé nemesedjenek, és minden körülmény között tudjunk rólad vallást tenni. Aktiváld a mi életünket, hogy a te életritmusodra mozduljunk, a te örömödbe öltözzünk, és tudjuk megélni azt, hogy a te oldaladon mindent visszakapunk, mert van kegyelem, van bűnbocsánat, van reaktiváló krisztusi szeretet. Urunk Istenünk, áld meg a mi magyar népünket is, határtalanul, segítsd a mi országunkat, hogy válságainkban felismerjük a te váltságodat, és add, hogy a te dicsőséged győzzön mindenek felett. A megsemmisítő és kisemmiző, az elvevő oldalakat szorítsd le, hogy a te nagyságod és a te dicsőséged kerüljön felülre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, áld meg mindnyájunk életét. Jézus pedig kérte, így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mózes második könyve 35. fejezetéből az adakozásról így olvasunk, akit a szíve arra indított és lelke arra ösztönzött, elhozta az Úrnak szánt felajánlását. A második tesszalonikai levélből pedig az áldás legyen mindnyájunké, hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Záró énekünk a 844-es, ezt a helyünket elfoglalva énekeljük, és egyben megköszönjük a figyelmet mind a templomban, mind pedig a rádió hallgatóknak. Legyen áldás a mi életünkön, 844-es számú a mi énekünk, az Úr vezessen végig az úton.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Hajdúszoboszlói Református templomból, igét hirdetett Cető Norbert, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Berg Judit író, Popa Gergely, a szombathelyi Szavária Szimfonikus Zenekar korábbi igazgatója, és Sípos Imre színművész helyettes államtitkár lett, jelentette be Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Berg Judit az irodalomért és közművelődésért, Sípos Imre az előadó művészetekért, míg Popa Imre a zeneművészetért felelős helyettes államtitkári tisztséget fogja ellátni. A közgyűjteményekért felelős helyettes államtitkár Kalla Zsuzsa a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi főigazgató helyettese lett. Szabadi Csanita pedig az örökségvédelemért felelős helyettes államtitkári posztot tölti be. A szombaton hatályba lépett médiatörvény értelmében megszűnt a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, valamint a Duna Médiaszolgáltató ZRT vezérigazgatóinak megbízatása. Mint a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán fogalmazott, az Országgyűlés Művelődési Bizottsága várhatóan szerdán ül össze, hogy kinevezze az idéglenes vezetést. Addig az intézmények mindenkori helyettes vezérigazgatói látják el az irányítási feladatokat, a kinevezendő idéglenes vezetők megbízatása pedig addig tart, amíg nyilvános pályázat útján nem választanak állandó vezérigazgatókat. Tar Zoltán közölte, az idéglenes időszak alatt társadalmi és szakmai párbeszédet fognak folytatni arról, hogy milyen közmédiát akarnak a magyar emberek. A médiatanács tagjainak megbízatása is megszűnt szombaton, az új tagokat az országgyűlés jelöli majd, az elnököt pedig nyilvános pályázati eljárás keretében választják ki. Partnervállalatok segítségével alakítottak ki két korszerű eszközökkel felszerelt tantermet a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Az oktatástechnikai fejlesztést két cég támogatta több millió forint értékben, ostáblákat, laptopokat, projektorokat ajánlottak fel a karnak. A részleteket Pepó Péter professzortól hallják.
2: Az együttműködésünk a legkülönbözőbb cégekkel több évtizedre, 40 évre terjed vissza. Ez elsősorban kutatási együttműködés. Ezt követően kb. 20 évvel ezelőtt kezdődött olyan oktatási együttműködésünk, amely arra terjedt ki, hogy elvittük a cégek bemutatóira, tanácskozásaira a hallgatókat, nyári gyakorlatokat töltöttek ezeknél a cégeknél, és másfél évvel ezelőtt vetődött fel a KVS és a Corteva részéről, hogy ők nagyon jól tudták, hogy meglehetősen szűkös a pénz ügyi lehetőségünk az oktatás technikának a korszerűsítésére. És ezek a közös beszélgetések tették lehetővé, hogy formálódjon egy olyan elképzelés, miszerint van két gyakorlónk, van termünk, és ennek a korszerűsítésére ők pénzügyi segítséget, szakmai segítséget nyújtanak. Egy olyan korszerű oktatás technikai berendezéssel ellátott két tantermet sikerült berendezni, amelyben párhuzamosan mehetnek a projektoros vetítések, okostáblán, overpointos prezentáció, megjelölhetnek, kiemelhetnek a kollégák különböző különböző adatokat, jelenségeket összehasonlítatják, tehát a szokásos tábla és kréta helyett a mai kornak megfelelő, a mai nemzedéknek, generációnak megfelelő érdekesebb technikát is tudnak alkalmazni. Ez az első két tanterem, a Béken példaértékűnek szeretnénk állítani a többi agráris intézet és tanszék elé, hogy lehet ilyen megoldásokat találni.
1: A hatalmas hőség ellenére több mint 4000-en teljesítették a Zamárdi-Tihany-Zamárdi útvonal 8 kilométeres távját a 9. alkalommal megrendezett Balaton átevezésen. Az ország egyik legnagyobb szabadidősport eseményén a résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval vagy akár gumicsónakkal is teljesíthették szombaton a feladatot. A Magyar Kajakkenu Szövetség honlapjának tudósítása szerint a nagy melegre való tekintettel a sárkányhajósok már 9 órakor est tartoltak, őket követték a szápos betét futamindulói, majd hivatalosan is elrajtolt a Balaton átevezés. A résztvevők az indulás után ezúttal is a Tihanyi apátság felé vették az irányt, majd egy fordulókapun áthaladva a Szabadstrandra visszaérkezve teljesítették a távot. A célba érkezést követően mindenki megkapta egyedi befutóérmét, az egyes kategóriák 3 legjobb időeredményét elérő egységeit pedig ezúttal is külön díjazták. Ott volt a mezőnyben szinte már hagyományosan a Sydney-i olimpián ezüstérmes Szabó Szilvia Kovács Katalin páros, de teljesítette a távot 100 emese olimpiai bajnok párbajtörvívó, Márz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, Hegedűs Róbert 7-szeres világbajnok kajakos, Kövér Márton 9-szeres világbajnok maratoni kenus, Hodován Dávid a gyorsasági kenu válogatott tagja, valamint Schmidt Gábor a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke is.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
3: Szokuk hat még.

0: A lovak mellett mentek majd sorjában. Zéta, te vezeted őket. Míg a koporsót levisszük a szekérről a Tisza fenekére, az én kürtöm szavára valamennyien köréje borultok, akik ebbe a ruhába vagytok öltözve, s úgy maradtok, míg csak a gyászének el nem végződik. Amint parancsolod, uram. Elmegy. Nézzük a ruhát. Vékony fekete posztóból varrott zsák, kinek sarkáig érő, kinek félszárig. De bő. Csupán a két karnak és a két szemnek van rajta lyuk. Alig lép el ménaság, egy gyászruhába öltözött nő jelenik meg az ajtóban, fölveti a fekete fátyolt. Emőke. Ránéz a szolgatársaimra, és parancsolóan szól. Menjetek ki! A rabok kimennek. Én csak ámultozok. Mintha egy gyászba öltözött márvány szobor állana előttem. Az arcán hideg nyugalom, a nézése valami dermesztő. Zéta, mondja rekedten, halkan. Látom, már megvan a gyászruhád.
1: Éppen most hozták.
0: Kéréssel jöttem. Tudom, hogy mindent megteszel, amire kérlek. Amikor útnak indítanak, öltöz föl, de maradj vissza kissé. Várd meg, míg a társaid kimennek. Várj, míg ide nem jövök. S fölemelte az ujját. Még halkabban susogta. Míg ide nem jövök. Elkísértem a kijáratig, de csak utána mentem, szólani nem mertem. Már akkor a paloták népe mind feketébe öltözötten járt-kelt. A lovak közül is kiválogatták a feketéket, a többi a ménesben maradt. Gondolkodva tértem vissza. Nem értettem, mit akar. Talán Gigia beszélt neki is. De milyen kísértetiesen fehér volt az arca, a mozdulatai is milyen gépiesek. A szeme mindenkinek vörös, az övé nem. Kék árnyék környezte a szemét. Ezért volt a nézése olyan beteges. Délután 4 óra tájt felbúgott a gyászkürt. A palotának a fala is reszketett belé. Magunkra öltöttük a különös gyászruhát, és megindultunk. Mikor a kijárathoz érkeztünk, megszólalok a hátulsó társaimnak. Az övem bent maradt, csak menjetek! 5 minutumig se várakoztam. Megnyílt az ajtó, és belebbent a leány. Megállt, nézett. Te vagy? Én vagyok, parancsolj. Vesd le azt a gyászruhát, és add rám, gyorsan! Leszakította a fátyolát, s a földre dobta. Kivonta a tűt a hajából, s a sarokba dobta. A haja leomlott. Az arca, mint a fehér viasz. Az ajka szinte kék. Kisasszonyom, rebegtem aggódva. Csitt, egy szót se! Kisasszonyom! Már akkor levetettem a zsákruhát, csak karamon tartottam, de elijesztett a személynek ónos nézése. Add rám! Susogta. De kérlek, szeretsz engem? Ó, Istenem! Hát akkor add rám! Nem. Várj előbb. Csókolj meg. Megérdemled. Tudom, mit szenvedtél. Tudom. Én tudom, mi az a... És vértelen ajkát nyújtotta. Üdvösségem lett volna az a perc, de akkor... Hideg volt a szája, mintha halottat csókoltam volna meg. Ne kérde semmit, susogta. Ne szólj semmit! Hát én nem is szóltam semmit, de valami fázós fásultsággal adtam rá a ruhát. Még egy mozdulata volt. Megpillantotta, hogy a karján fekete csipkék vannak. Azokat is letépte és eldobta. S kilibbent, mint az árnyék. Én ott maradtam. Amit tettem, meg kellett tennem, ő kért rá. Ha azt kívánta volna, hogy ugorjak a kútba, beugrottam volna, mert ő kívánta. Mégis furcsáltam, hogy a fáklyások közé áll. Nem értettem. Künn megzendült a gyászének, s belé a nép felfelzúgó sírása. Aztán egy-egy kiáltása a papnak, a huni istenhez. És én még mindig a szobában ültem. Fekete gondolatok kerengtek a fejemben. Mégis

0: hát miért öltözött az a leánya ruhámba? A nők sokszor fontoskodók és kis füstből nagy felleget fújnak. Bizonyosan megsértette valaki emőkét. Talán az anyja, talán valamelyik királyné. Talán nem jelöltek neki rangjához illő helyet a szertartásnál, s benne a nemzeti érzés fellázadt, azt cselekszi, hogy így fejezi ki a gyászát a király iránt. Az, hogy engem föl is akaszthatnak a parancs megszegéséért, csak átfutó gondolatom volt. Amit emőke kíván, az nekem parancs. Összeszedtem a fátyol foszlányait, s a ládámba rejtettem. Oda tettem a tűt is, majd holnap visszaviszem. Mikor kimentem a palotából, a koporsó mellett Győr hetáltos állt. Vérrel behintett gyolcs lepedő volt rajta, a feje mesztelerre borotvált, s véresre hasogatott. A többi pap is úgy volt öltözve. Az öreg vak káma is, aki a koporsó fejénél állott, s egyre az égre nézett. A bús embererdő folytott csendben hallgatta Győr hetáltos mély hangú énekét, amint Attila nevében a nép felé fordulva búcsúzott. Nem volt-e világnak még olyan királya, akit úgy szerettek volna, mint engemet, s én mégis elhagyom az én hű népemet. A visszafojtott sírás halk morajlása következett, a szemekből patakzott a könny. A táltos folytatta. Ki mindig a halál birodalmát jártam, szembe őt magammal soha nem találtam, orvul vont rám íjat, amikor aludtam, s fejemet szép mátkám szívére hajtottam. Az Isten áldjon meg Rika feleségem, hadak ölén álmom, itthon üdvösségem, két aranyalmámnak gyümölcstermő fája, királyi palotám szomorú virága. Szívet tépő sikoltással emelkedett föl a királyi hölgy, és odavetette magát a koporsóra, és hangos sírással borult oda a két gyászba öltözött királyfi is, Csaba és Aladár. A táltos így folytatta. Utoljára szólok, kis Csaba virágom, te legkedvesebben ezen a világon. Nem nézel mosolygó szemmel többé reám, nem mondhatod többé ezt az egy szót, atyám. De ahányszor baj ér, néz föl az egekre, villám lobog ottan, a te atyád lelke. A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos egyenként búcsúztatta el Attillát a többi fiaitól is. Aladárt a hun nép fényének és büszkeségének nevezte, Irnákot a hadak csillagának, Ellákot kedves oroszlányának, Dengezicset a hunok ragyogó eszének mondotta. Azután a vezérek kerültek sorra, s a főméltóságok, a szövetséges királyok, végül maga a nép, amelynek az egyetértést ajánlotta. S a búcsúzó így végződött. Isten veled szép föld, Tisza maros tája, legvitézebb népem örökös hazája. Testem már földanyánk kebelébe megyen, lelkem csillagok közt száguld az éjjelen. Aztán az öreg Iddár állt a koporsó mellé, és messze harsogó, éneklő hangon sírta. Ó, jaj nekünk! A minapunk leesett az égről, déli magasságban ragyogó, szép napunk leesett. Leesett a minapunk, zúgta a nép sírva. Iddár a fejét himbálva terjesztette a kezét a koporsó felé. Miért hagytál el bennünket, Attila? Van-e olyan hely ezen a világon, ahol jobban szeretnek, mint mi szeretnénk? Ó, nincs olyan hely a teremtett világon sehol, Miért hagytál el bennünket, Attila? A nép zokogva ismételte a táltos végszavait. A férfiak e viharzó sírásban tőrrel hasogatták az arcukat, hogy véres könnyel sirathassák őt, akit siratni köznapi sírás könnyei nem méltók. Iddár folytatta. Ha föltűnni láttuk királyi arcodat, örömtől repesett a szívünk. Minden kard megmozdult a hüvelyében, láng lövelt az eregbe. Az anyák fölemelték a csecsemőiket, és azt mondták, nézd, itt megy Attila! És a folytonos zokogás közt folytatta. Attila, Attila, te voltál a mi örömünk, aminő örömünk nem volt soha. Te vagy most a mi fájdalmunk, aminő fájdalmunk nem volt soha. A te neved volt a mi büszkeségünk, ami messze tündöklő fényes tornyunk, most a te neved a mi alázatunk, gyászba leomlásunk. Elcsuklott, s küzdött a sírással, míg nem folytathatta. Voltak királyok ezen a világon, híresek, nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, mint te, Attila. Ilyen király nem volt, ismételte az ezernyi ezer ember zokogása. És lesznek királyok, de olyan király nem lesz többé, mint te voltál. Nem lesz ilyen több, ismételte a nép. A te neved úgy ragyogott elő, mint a fölkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza, Attila, a fekete éjbe? A lenyugvó nap magával viszi sugarait, te elviszed magaddal a hunok dicsőségét. Vége a hun népnek, bődült el a fővezér. A nép viharzó sírással ismételte a fővezér szavát, és a táltos csak jó idő múltával folytathatta. Hogy bírod elhagyni a hadat, amelynél erősebb nem volt a földi világon? Hogy bírod elhagyni arany sátorodat, pompás palotádat, világgá sugárzó dicsőségedet? Ó, hogy kiesett a kezedből az Isten kardja! Ó, hogy árván hagytad ezt a nemzetet! Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket olyan örjöngés fogta el, hogy a vér patakzott az arcukból. A karjukat és a mellüket is hasogatták már. A fővezér beleszúrta a tőrét a bal karjába. A nők elájultak. Az öreg Ardarik király is elszédült és elesett a koporsó mellett. A táltosok föltették a koporsót a gyászszekérre, s a 12 fekete ló megindult a Tisza felé. Elől vezették Villámot, Attila legkedvesebb lovát, fölnyergelten, fekete fátyollal sarkig borítottan. A ló után 14 koronás király gyalog, gyászfátyolosan. Utánuk következtek a papok, ki fehérben, ki feketében, valami százan. A sok énekes fiú a papok előtt a papokkal énekelte a hunok halotti zsoltárát. Előttük lépegettek az összes zenészek egy bandává alakultan, s valami velőkbe ható bús melódiát sípoltak, aminőt a hunok földjén kívül nem hallottam. A koporsót a család gyalog követte. Gyalog a királynék s Attila fiai, a főurak, a főtisztek, a hun mágnások mind hajadon főtt, megtépett ruhában. A koporsó mellett két oldalt a testőrök ballagtak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfátyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett megismerni a vértől. Időnként dobok dübörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott. Attila, jó királyom! Olyankor végig zúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte. Írtózat volt látni ezt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. A hunok egybekeverten özöllöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. Gepidák, szarmaták, ugorok, három napi lójárásnyiról minden nép oda sereg lett. Azok már lóháton kísérték vége láthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, mint mikor háborúba mennek. De fekete fátyol, fekete pántlika, vagy fekete szövet sötétítette a színüket. Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gondoltam, oda furakodok, s megkeresem emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még oly közel voltak, hogy megismerhettem volna az arcukat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált. Emőke elveszett közöttük. Ha közéjük megyek, gondoltam, megismerem őt. Senkinek nincs olyan finom fehér keze, mint ő neki. 100 kéz között is megismerném egy pillantással. Vissza kellett fordulnom. Fáklyáért, mert az est egy óra múlva leszáll, s mindenki fáklyát viszen. Azért is temetik este, hogy a sírhelye megtalálhatatlan maradjon. Hát visszamentem. A palota néptelen volt. Az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi fáklyát, de egyet se találtam. Egy csutakot se találtam. Eközben a temetési menet előre haladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakodtam előbbre és előbbre, a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen volt áthatolnom rajta. Eközben leszállt a nap, s bíbor arannyal borította be a felhőket. Már akkor túl voltunk a városon. A Tisza sárga vize hullámzott előttünk. Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam. Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad. Aztán meg arra gondoltam, hogy nem megyek tovább, minek töressem, tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök közelében menjek, úgy se láthatom, hogyan helyezik Attillát a sírba. Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet tovább vonulását. Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet, s a Tisza egyik medrét üresen. A másikból túlnan kiömlött az összeszorult víz a mezőre. Eközben lemerült a nap, s a fáklyák világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. Mindenki vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió, talán több millió is. Az égen nem látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töménytelen. Mintha egy táborba szállott volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Attilát a sírjába. A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyászénekeket, a tompa dobbergést. Aztán kis időre csend következett. Talán a táltosok imádkoztak. Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalogment főurak és királynék lovát vitték. Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel a táborban alvásra szólították a sereget. Aludj, Attila! Jó éjszakát! Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsággátat bontották meg, ráeresztették a vizet a sírra. A fáklyák fölrepültek, s nagy ívet írva aludtak el, mindenki beledobta a Tiszába, s a nép megindult némán visszafelé. Én még vártam. Gondoltam, hadd menjenek el mellettem, megvárom emőkét. De mégis vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan belém ütközött. A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt. Ő is megállt a fa alatt, s beszélgetett néhány társával. A lovat, mondja, nem kellett volna úgy hagyni. Nem is hagyták, felelt egy másik hang. De úgy hagyták. Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Attila lovát leszúrták a sírnál, s a koporsó mellé fektették. Rendjén valónak tudtam, minden hunt így temetnek el, fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, föl kell. A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé. De most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet, nem látok egyet se. Már a királynék és a királyfiak jődögélnek vissza, a nők lóháton ülnek, s vezeti a lovukat egyet csatlós. A főurakat is megismerem, s hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak. Veszekednek, disputálnak. A kard Aladárt illeti. Csabát jelölte ki még életében. Csaba gyerök még, a hun népet gyerökre bízni nem lehet. Ott a fővezér. S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik. Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan hátra maradtak. Leghátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a koporsóra. De akkor is itt kellene már lenniük. Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló. Alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íj csúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot megismerem. Asszonyok is jönnek. Egyiknek a gyermeke sír.
1: Tenyejet!
0: Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek. Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire emőkével. Hiába. Nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák közé, s emőke a királynékhoz csatlakozott. 65. fejezet. Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya körül nagy lovas csoportokban beszélgettek. Néhol lármásan is. Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva dalolták Attila vitézségét. Sokszor elmondott és hallott énekek voltak azok, de azon az éjen más érzéssel hallgatta a nép. Rakott tűz is lobogott néhol, jós papok beszéltek a jövendőről nagy figyelmes csendességben. A paloták környékén még több a lovas, még hangosabb a nép. Fákja csak tél túl világítja meg a vérpiszkos arcokat. A paloták máskor ki voltak világítva. Fákja égett minden bejáratnál, és rőzsetűz a kút mellett, hogy a teret megvilágítsa. A tér most sötét, és sötétek a paloták is. Miért sötétek a paloták? Máskor, ha főúr halt meg, nagy tor következett a temetés után. Azok, akik szerették a halottat, ott ültek a gyászoló családdal egy asztal körül, és csöndes vacsoránál beszélgették az elhunyt érdemeit. Az asztalfőn egy szék üres volt, és egy tányér elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott. Az övé volt az a teríték. Véltem, hogy Attila tiszteletére még nagyobb tort látok. Miért maradt el? Talán nem tudták, ki adja a tort. A nemzet adja. Attilának nem volt se helytartója, se kormánya. Ő maga volt minden. A család adja. A család talán zavargástól tartott. De nem is gondolt talán senki a torra. A csapás oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult belé. Attila trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Attila kardját fölvegye? Ez a kérdés foglalta el mindenki lelkét, nem a tor. Oly fáradt voltam, alig álltam a lábamon, bementem a palota mögé a szállásomra. A szobánkban nincs mécses. Hallgatózok, semmi hortyogás. Na, senki. Bizonyára kint vannak a társaim is a beszélgető csoportokban. Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de a folyosón jártak-keltek. dobogtak, beszéltek. Kívülről behangzott egy-egy kiáltás vagy lantos ének. Na, nem lehet aludnom. Felötöztem és kimentem. A téren az öreg almád lantos énekelt. A kútkáván állva kiáltotta a verseit. Nagy sokaság hallgatta búsan. Amint kilépek a palotából, Mácsába ütközök. Rám mereszti a szemét, mint a kísértet látó, s ahogy így rám mered, én is rábámulok, hogy mi lelte. Hát te! Böffen rám végre. Itt vagy? Itt. Felelem csodálkozva a kérdésén. Valamit hebegett, aztán nagy pislogva, mintha mentegetőzne, de más főurak érkeztek oda, magukkal vonták. Csaba a király! Hangzott egy csoport ordítása a távolból. Hátra megyek az istállóba, megtalálom a lovamat. Ülök rá csak út szőrén, s kiléptetek a nép közé. Almád énekel. Tetemeit tettük hármas koporsóba, így vittük föld alá, víz alá. Íjak húrja pendül, nyilvesszők suhognak, hű szolgáid ottan körülét borulnak. Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Megáll, mintha kővé vált volna. Irgalom Istenem, mi történt? A lantos a jobbját terjengetve folytatja. Tisza árja indul lassú zuhogással, elborítja a sírt csillogó hullámmal. Fákják elalusznak, csillagok lehullnak, kedves hű szolgáit körülét borulnak. Fekete sötétség hun nemzetre támad, feketébb sötétség szívünkben a bánat. Széttekintek. Szabolcs áll mellettem. Karon ragadom. Miket beszél ez a szolgákról? Hörögtem szinte fuldokolva. Meghökken, a szemét mereszti rám. Nem voltál ott? Nem. Hogy lehet az? Parancsolatra, mit beszél ez a lantos? Nem értem. A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy lenyilaszták minden kedves szolgáját? De hát te... Akik a gyászizsákban voltak? Azokat is. Csak eltántorodtam, mint akit olmos fütykössel sújtanak fejbe. Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról. Ki mit beszélt hozzám, ki ment el mellettem, ki szólított meg, vagy ki lökött meg. Volt úgy, hogy leültem, és emőkét jajgattam, aztán megint tovább bódorogtam. A hajnal derengő világosságában ott eszmélkedek a Tisza partján, ahová Attillát eltemették. Ülök és bámulok a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó vízre. És amint ott révedezek, egy kéz érint vállon, és szól egy szelíd bús női hang. Zéta, fölemelem a fejemet. Gigia áll mellettem. Sápadt és szomorú. Menekülj, rebegi. Menekülj, a városban irtózatos a vérengzés. Akkor eszmérkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, amin őt a katalauni mezőn hallottam. A nép két pártra szakadt. Rebegi tovább Gigia. Egymást öli a hun a paloták körül. Menekülj ebből a pokolból! És ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel, aggodalmasan. Te áldott lélek, te női testben járó égi angyal. Mindig mellettem lengett a te szárnyad, s mégiscsak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt? És én mégsem láttalak. Az én szemem arra tapadt szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel a Tisza fenekén. Most látom csak őt. Most, amikor már nem látom. Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét. Gigia, menekülj, Zéta, menekülj! Velem jössze. A feje alázatosan lekúkott. Ha megengeded? Csak egy tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bíbor színláng tengerben, mintha nyugat felől is hajnalodna. És elindultunk.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényének utolsó részletét hallották Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigail.
5: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
4: esetleg.
5: Házasságon innen.
4: Katalin.
5: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
4: A foszti fiú esetleg.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

Felséges királyom, bátyám birtokára egy cseppet sem vágyom. A magamé sem kell. Legyen tiéd, bátya. Teljék vele fösvény szíved kívánsága. Csak azért könyörgök mostan fenségednek. Vegyen be sergébe, csupán közembernek. Jó az Isten, jó tád. Megszerezi gardon. Amire szükségem leszem, avval tartom.

Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazinműsora szombaton és vasárnap 13 órától.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. Egy gyermek a kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe, így 5-re emelkedett a Bükk-Ábránynál szombaton történt baleset halálos áldozatainak száma, tudta meg az MTI. A Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a halálos közúti közlekedési baleset lakott területen kívül a 3-as számú főúton történt szombaton. Két személygépkocsi frontálisan ütközött, a balesetben 5 ember vesztette életét. A távirati iroda úgy értesült, hogy a két elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban 2 felnőtt és 3 gyermek volt. 2 gyerek a helyszínen, a harmadik később a kórházban halt meg. Még szombaton az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy több mentőegységet, köztük 3 mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően életveszélyes állapotban vittek kórházba. A balesetben 2 gyermek és 2 felnőtt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4 ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfai sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő lesz az égen, egy-egy zápor zivatar frissítheti a levegőt, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ablak. Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok! Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: Valóban túlzás nélkül mondhatom, hogy a színház történetében az egyik legnagyobb díjat és elismerést kaphatta meg a napokban a Beregszászi Színház, hiszen az országos színházi találkozón, amely a legnagyobb magyar színházakat tömörítő és összefoglaló színházi seregszemle, amelyet idén Debrecenben szerveztek meg. Tehát ezen a találkozón részt vehettünk, és nem is akárhogyan, hiszen rögtön 5 díjjal távoztunk.
3: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten. Hisz a háborús helyzet miatt, amióta a háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a vetőintézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Jövünk a rész

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra. Emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Elfogadta meghívásunkat a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatóasszonya, Sine Dina. Köszöntjük nagy szeretettel.
2: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Egy egészen különleges alkalom, ami miatt elfogadta meghívásunkat. Nem is tudom, hogy milyen kifejezést használjak erre. Ugye maga a színházatársad több mint 30 éve, 32-33 éve, körülbelül több mint 30 éve vár erre a pillanatra, illetve vár erre az elismerésre, ami múlt héten elérte a színházat. Miről van szó, igazgatóasszony?
2: Valóban túlzás nélkül mondhatom, hogy a színház történetében ez egyik legnagyobb díjat és elismerést kaphatta meg a napokban a Beregszászi Színház, hiszen az országos színházi találkozón, amely a legnagyobb magyar színházakat tömörítő és összefoglaló színházi seregszemle, amelyet idén Debrecenben szerveztek meg, tehát ezen a találkozón részt vehettünk, és nem is akárhogyan, hiszen rögtön 5 díjjal távoztunk az osztról. 12 kategóriában hirdetik meg a színház szakmai zsűri döntése alapján a nyerteseket, és ebből a 12 kategóriából mi 4-et elhoztunk, az egyik kategóriában pedig megosztottan kapták meg a művészeink az elismerést. 108 előadás nevezett be idén erre, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a magyar színházak terméséből tulajdonképpen egy javaslatot tesz minden társulat, 76 társulat nevezett erre az eseményre, válogatás történik ilyenkor, és magára a seregszemlére, tehát az utolsó szakaszra pedig 14 előadás kerül be, mi bekerültünk ebbe a 14-be, és ezek közül lett végül is a legjobb előadás, a Beregszászi előadás, amely nem más, mint az ifja Vinyánszky Attila által rendezett Revizor című darabunk, de megkapta az előadás a legjobb jelmeztervezőnek járó díjat is, Pál Alexandra nevéhez kötődik ez a munka, a legjobb női mellékszereplő díját Polyák Anita társulati tagunk vehette át, őt is rengeteg előadásban láthatták már a nézőink, és nagy örömünkre Séra Dániel, valamint Jakab K. Tamás a legjobb 35 év alatti színész Básti Lajos díját vehette át. Tehát tényleg úgy jöttünk haza, mintha tehát euforikus állapotban azt
3: szünet
2: érezve...
3: után, egy jó szünet után.
2: Így van, tehát azt érezte az ember, hogy ugye tavaly mutattuk be ezt az előadást Gyulán, koprodukcióban készült egyébként a Gyulai Várszínházzal, a Budapesti Nemzeti Színházzal és a Győri Nemzeti Színházzal el ez az előadásunk. Tavaly mutattuk be Gyulán, játszottuk már azóta többször, szépen ért, növekedett velünk ez a darab, ez a darab, amely igazából róla

0: szól, és tömöríti az elmúlt évek tapasztalatait. Mondhatom azt is, hogy a társadalmi kérdéseket, de egyébként a kárpátaljai létezés, a többnyelvűség problémáját, de nem is problémaként veti ezt fel, hanem tényként veti fel. Tehát ez az előadás valóban rólunk szól, kifejezetten kárpátai szubkultúrát mutat be, ezért külön jól esik máshol játszani, amikor magunkról tudunk beszélni. És ugye most, amikor azt mondhatjuk a háború több mint 4 éve tartó viharában, hogy veszélyeztetve van a kárpátaljai magyarság, vagy a kultúránk ki tudja, hogy meddig bírja ki, akkor láthatjuk azt, hogy amikor magunkról beszélünk, amikor a kárpátaljai magyar előadók oda tesznek valamit a színpadra, akkor az a teljes magyar színházi területen megállja a helyét, és a legjobbként tud kijönni belőle. Érték az, amit képviselünk. Úgyhogy a színház szakmai elismerésen túl ez a mi létezésünkre is ráerősít, és igazolja azt a fajta munkát, amelyet mi a háború évei alatt is végzünk. Azért külön hálás vagyok a társulat minden tagjának, hogy nem hagyták el ezt a színházat, hogy nem tették le, és nem kerestek könnyebb utat a boldogulásuk, vagy a szakmai érvényesülésük terén, hanem minden energiájukkal és figyelmükkel elkörült a társulat körül maradtak, a kárpátaljai nézők számára megmaradtak, és hát a korábbi társulati tagjaink mellett ugye fiatalokkal is bővülhettünk, akik számára ezek az elismerések, én nagyon bízom benne, hogy további lendületet adnak majd.
1: Ugye itt 5 név hangzott el, ez kivétel nélkül mindenki 35 alatti színésztet
2: az új generáció.
1: A jövője a kárpátaljai magyar színjátszásnak. Itt van ugyan egy Kakukk Tojás Pál Alexandra, de azért nem tudom, a rádió hallgatóknak el lehet mondani, hogy ki ő egyébként, vagy ki lesz ő a napokban, inkább így.
0: Pál Alexandra egyébként ifjabb Vinyánszky Attila felesége, erdélyi születésű színházi alkotó, úgyhogy teljes mértékben érzi a mi rezdüléseinket, illetve a külhoni magyar létezésnek az alapkérdéseit, és nagyon jól dolgozunk együtt. Annyira jól, hogy már el is kezdtük a következő előadásunkat közösen. Itt
1: folytassuk is a beszélgetést azzal, hogy megünnepeltük lélekbe szívbe ezt a díjat. Nagyon kérem a rádió hallgatókat, hogy keressenek utána az interneten, ha esetleg kevés volt az információ. És mi van ilyenkor utána? Mi van másnap a színház életében?
0: Másnap az ünneplés következett, illetve teljesen nem dőlhetünk még hátra, hiszen június 29-én éppen a napokban kezdődő Kisvárdai Színházi Fesztiválon méretteti meg magát ez az előadás, illetve a társulat. Ott vagyunk idén is a Kisvárdai Fesztiválon is, úgyhogy aki esetleg kíváncsi az előadásra, akkor hétfőn június 29-én 18 órától még megtekintheti. Itt van határszélen, viszonylag közel, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit az alkalomra. És aztán mondhatnánk azt, hogy hivatalosan évadzáró, tehát bőjünk hátra és pihenjünk, de nem, mi még nem pihenünk, ugyanis pont ezt az örömet és pont ezt az eufóriát, amit a jól megtermett gyümölcs szürete jelent számunkra, ezt megpróbáljuk egy új előadásba beleépíteni már, belecsempészni, és most bizony kifejezetten nem a háborúról szeretnénk beszélni, vagy nem azokról a negatív, emocionális töltetekről, amelyeket minket ebben az időszakban értek, hanem Jókai Mór cigánybáróját vesszük alapul, a Szafi történetet, azt hiszem így is mondhatom, lehet, hogy így többen ismerik, és ezen a nagyon szép szerelmi és más szemszögből is érdekes és varázslatos történetet próbáljuk színpadra vinni, ugyanúgy a teljes Beregszászi társulat bevonásával, ifjabb Vinyánszky Attila rendezésében, és Pál Vinyánszky Alexandra díszlet és jelmeztervezésével, Ugron Zsolna lesz a dramaturgia az előadásnak, valamint Csapó Attila báb, művészbáb alkotó is csatlakozik hozzánk, tehát innen látszik is, hogy már báb is szerepel majd az előadásban, hogy ilyen érdekességet mondjak el, és nem kézbáb, hanem hát most majdnem azt mondtam, hogy embernagyságú, de majdnem báb figura, és megjelenik a darabban, ez nekünk is új, tehát egy újfajta stílust próbálunk majd ki. Ennek az előadásnak is Gyulán lesz a július közepén a bemutatója, úgyhogy Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ez a történet, amely 1-től 99, de mondhatom akár 100-at, hogy David Attenborough-t se zárjuk ki a nézők
2: töréből. Hát,
0: igen, tehát hogy ez egy kortalan családi gyerekeknek és felnőtteknek szóló varázslat lesz majd, és hát nagyon szeretnénk, hogyha játszani tudnánk minél többet a kárpátaljai nézőknek is majd ezt az előadást.
2: Beszéltünk az új generációkról, kicsit hozzuk vissza az új generációkat. Amikor Polyák Anitának a nevét látjuk, akkor azért elképesztő, hogy tényleg egy új generáció, és azt látjuk, hogy nagyon nagy sikereket hozom. Azt a jogfolytonosságot képzelem én el, hogy akkor van itt még ebből az akkorból, lehet itt még nagy színészeket kihozni, és elővarázsolni. És ebben van egy óriási előrelépés, amelyet a Drámai Színháznak a Facebook oldalán, a Magyar Egyetemének a Facebook oldalán láthatjuk különböző feldolgozásokban, hogy van lehetőség színművészetét tanulni itt vidékünkön.
0: Így van, a 2026-27-es tanévet kezdhetik akár színészképzésen is az ez iránt fogékonyak vagy érdeklődő hallgatók, hiszen magyar nyelvű színészképzés indul a Rákóczi Egyetemen, a képzés az díjtalan, 14 főt tud fogadni ebben az osztályban az egyetem. A képzés a Beregszászi Színház szakmai támogatásával, illetve segédletével valósul meg. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati részét azt majd nálunk a színház épületben tudják végezni a hallgatók. Ez a képzés, ez egy hatalmas hiátus után indulhat el, hiszen utoljára 98-ban végzett magyar nyelvű színész osztály a Kijevi Karpenko Kari Színművészeti Egyetemen. Van egy 28 éves lemaradásunk, amely nagyon soknak számít, gondoljunk csak a szerepek leoszthatóságára életkori alapon. Tehát nagyon nehéz 20 éves színész, talán amikor 28 éve végzett utoljára színi növendék.
2: Bár lélekben sokszor érezhetjük a színészenkről, hogy a 20 éves lelkesedés bennük van.
0: Nem csak a lelkesedés, valóban képesek is rá. Tehát, hogy azért ezt szögezzük le, hogyha az a feladat, akkor megcsinálják, de nyilván az egészséges, akkor működik jól egy társulat organikusan, ha megjelennek a nemzedékek benne. Nem mellesleg azok, akik már régebb óta vannak a színpadon, át tudják adni a tapasztalataikat első kézből. Nem egyedül kell ezeket elsajátítani a színi növendéknek. Tehát ez egy úgy kell elképzelni, mintha egy nagy családban, vagy nagy rokoni kapcsolatban a családon belül szakmát akar valaki átadni az apa a fiának, az anya a lányának. Tehát nagyon jó az, hogyha ez szépen szervesen tud megtörténni a színpadon, a maga folytonosságában, mert ez egy ilyen hivatás. Tehát, hogy ennek azt tesz jót. Július 3 és 25 között lehet benyújtani a jelentkezéseket érvényes NMT vizsga birtokában a Rákóczi Egyetemen. Július 29-én lesz majd az alkalmassági vizsga a Beregszászi Színház épületében szakmai bizottság előtt. Akinek esetleg ebben segítségre van szüksége, bátran forduljon a színházhoz, bármelyik elérhetőségünkön, vagy sétáljon be nyugodtan a színház épületében, ott vagyunk minden nap, és segíthetünk a próza, a vers szövegválasztásban, a dalválasztásban, illetve hát kíváncsiak leszünk majd a koreografikus, illetve ritmus érzékére is a jelentkezőnek, hiszen ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy a későbbiekben megfelelően helytállhasson valaki színpadon.
2: Ez azért is érdekes egyébként, mert ugye hány meg hány fiatal, mi gyerekkorunkban a lányok jelentő százalék a színésznő akart lenni, de viszont Kárpáten elmondhatjuk azt, és itt az újabb díjak azt mutatják, hogy az új generációk között is rengeteg olyan tehetség van, akik nagy dolgokat futhatnak be, és innent indulhatnak Rafajnáról, nem tudom, Aknasz Latináról, Beregszázból, Musajt, nem is kell fel se hoznunk a...
1: Vári, Borzsóval.
2: Vári, Borzsóval. Igazából
1: hogy csak a legfontosabb
2: gócpontokat mondjuk, hogy rendezőtől kezdve színművészig, színművésznőig rengeteg nagyon komoly szakmai pályát befutott példánk van, aki ezt az utat már kijárt előttünk, és itt a lehetőség, hogy próbáljuk meg, mert érdemes.
1: És nem lehetetlen.
2: Igen.
0: Én mindig ezt próbálom a fiataloknak hangsúlyozni, hogy úgy tudnak itthon maradni, úgy tudnak itthon a saját szülőföldjükön hivatást választani, hogy közben belekóstolhatnak a nagyvilágba. Tehát olyan szakmai minőséggel találkozhatnak, amely nem zárja azt ki, hogy szétnézzenek a nagyvilágban, és aztán szépen hazajöjjenek. Tehát ez egy egyáltalán nem provinciális földhöz ragadt hely, hanem mind a kettő tud együtt mozogni. Úgyhogy én most mind a szülőfő stabilitására, mind a világotlátás kíváncsiságára biztatnám a fiatalokat akkor, amikor azt mondom neki, hogy tegyenek egy próbát, és felvételizzenek. Kiderül. Tehát lehet, hogy gyöngyszemet találunk, és maga se tudott róla, hogy ő már pedig ide született erre a pályára.
1: Meg kell próbálni, legfeljebb kiderül, hogy sikerül. No, még egy harmadik témát pendítsek meg, vagy hadd hozzak fel. Ez nem más, mint a magyar mennyegző, ugye, amivel a Vándormozival közösen egy évek óta tartó együttműködésben különböző nagy sikerű magyarországi filmeket nézhet a kárpátaljai közönség, és ha jól tudom, akkor a magyar mennyegző is túl van már az 1500. nézőn, de az ezrediken biztosan nem olyan sokára...
0: Kárpátalján.
1: Igen. Nem olyan sokára Nagybakosra, illetve Beregrákosra is ellátogat a film. Van rá igény továbbra is? Ez egy jó szórakozás, kikapcsolódás, feltöltődés.
0: Valóban a mozikultúrát mi szívünkön viseljük, és próbáljuk meghonosítani a vidéken, hiszen olyan, hogy magyar nyelv, tehát olyan, hogy mozi is nagyon kevés van Kárpátalján, magyar nyelvű mozi, meg aztán hát párját ritkítja. Viccet félretéve valóban nagyon kevés helyszín maradt, ahol egyáltalán a mozi műfajt megfelelő minőségben megszervezhetjük, hiszen ehhez kell egy jó minőségű vetítő, egy nagy méretű vászon, és kell egy olyan terem, amelyet maximálisan sötétíteni lehet. A megfelelő hangtechnikáról meg már nem is beszélek, és hát a jogdíjakat is ugye valakinek intéznie kell, mert ezeket mi hivatalos keretek között rendezzük. Ebben segít nekünk a Vándormozi, hogy a felsorolt feltételeknek mi eleget tudjunk tenni, illetve mi magunk is, mint színházi, technikailag viszonylag jól felszerelt intézmény, hozzátesszük azt, ami nekünk van, illetve a csapattagokat, a munkatársakat, akiknek a tudása van meg ahhoz, hogy ezek a mozi alkalmak megfelelő minőségben megvalósuljanak. Hál' Istennek most is várakozás, tehát hogy várólista van, ez nem a várakozók számára, hál' Istennek, hanem azt akartam ezzel mondani, hogy nagy az igény rá. Tehát, hogy próbálnak az emberek mindenféle kulturális közösségi programokat szervezni, háború, meg ismerjük az életünket. Tehát, hogy mi mindannyian itt élünk. Tudjuk, hogy mi minden nehezíti meg ahhoz, hogy az ember közösségbe járjon. A mozi például egy kitűnő alkalom, különösen a szabadtéri mozik azok, amelyek nyárestén össze tudják hozni az adott települést, közösséget. Mi szívesen visszük ezt a filmet, de nem csak ezt a filmet, hiszen a közeljövőben a Vándormozi repertoárja is bővül, illetve tervek között szerepel a Romzsa című viszonylag friss film bemutatása is. Az pedig azért, mert eleve fontosnak tartjuk ezt a Kárpátaljához kötődő témát, de a Romzsa című filmmel szeretnénk felvezetni azt az előadásunkat, amellyel a következő évadot ősszel indítanánk, ez pedig a Boldogok, akik nem látnak című Boldog Romzsa Tódor mártír püspök életét feldolgozó előadásunk lesz majd október 2. felében.
1: Mert én őszintén remélem, hogy addig még fogunk találkozni igazgatóasszonnyal itt a stúdióban is, és az egészen friss aktualitásokról majd akkor. Ugye beszéltünk moziról, beszéltünk felvételiről, a színészképzésre, és hát még egyszer gratulálok az összes díjazottnak és az egész társulatnak, az egész színháznak, és nézd, egy picit Kárpátaljának is gratulálok ehhez a több mint 30 éve várt elismeréshez, hogy ez létrejött és megszülethetett. Sín Edinának, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház megbízott igazgatójának köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Itt van velünk Makuk János, a beregszászi járási máltai szeretetszolgálat vezetője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
3: A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, már a 13 éves múlt a visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítsére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
2: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
3: Itt a szülői jelenlétés nagyon fontos, mert maga a Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
2: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani a különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. De azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, ha a szülő nincs ott és nem próbálja, főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
1: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
2: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
3: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a Beregszászi járási máltai szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltat tekint már vissza, kérek, erről beszéljünk jelen pillanatban, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
2: Igen, 13 éve kezdtük a Pető Intézettel a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára, de ez a folyamat, ez azóta szélesedett, és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, a beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Petős konduktív pedagógián keresztül a BME fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
1: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
2: De ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza a kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés egy kicsit visszábszorul, hisz mindenkinek a 24 óra az csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát ennyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaadközpont számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
3: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
2: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg az ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amik az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát ez az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, és a gyerek végre tud aludni.
1: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott az eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
2: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön válása, vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiviadók, tehát ezek mind azért az ő kis lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, pedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
3: Hogyan kell elképzelni ezt a játszóbusz projektet? Tudjuk, hogy gyerekekről szól, játék van benne, de mégis mi is ez?
2: Több részből állhat, tehát az adott hely, illetve az igények szerint állítjuk össze a programokat. Ez lehet aktív sportprogram. Nagyon fontos a mozgás, hisz a fejlesztőközpontunkban is azt látjuk, hogy míg az én gyerekkoromban, 70-es években nagyon sokat mozogtunk, fára másztunk, futottunk, bicikliztünk, tehát úgymond normális gyermek életet éltünk, addig a most felnövető nemzedék más kihívásokkal néz szembe. Nagyon kevés gyerek az, aki fára mászik, szerintem. Lehet, hogy nincs is fa sok helyen már, amibe fel lehetne mászni, honnan le is lehetne esni, de ez benne volt a gyerekkorunkban. Viszont ezek fejlesztették az idegrendszerünket, a különböző területeit, a beszédindítástól kezdve minden a mozgáson alapul. Ezért a játszóbusznak az egyik ilyen aktív programja, amikor akadálypályákat állítunk fel, különböző mozgásos játékokat tanítunk meg a gyerekeknek. A másik pedig akár kézművesség is, amikor kiszállunk és különböző kézművességet, finom motorikát próbáljuk javítani ezzel. Habár azt látja a gyerek, hogy egy speciális képet kell megcsinálnia, elkészítenie, viszont ezzel a gondolkodását, az agyi kapcsolatokat, a szépírást próbáljuk javítani, anélkül, hogy észrevenni. Tehát rengeteg ilyen kis apró nyuansz van a játszóbuszban, amit próbálunk elvinni a gyerekeknek.
1: Gyakran halljuk ugye, hogy általában a mostani iskolások, gyerekek inkább a digitális eszközök felé hajlanak, és eléggé zárkozott generációról van szó. És ugye ez az iskola busz program nem is egy hagyományos iskolai fejlesztő órának felel meg. Hogyan fogadják a gyerekek? Hogyan reagálnak egy ilyen programra?
2: Nagyon jól reagálnak, meglepően, hisz kizökkentjük őket a mindennapi most elfogadott számukra mindennapi életterükből, és egy kicsit azt hiszem olyan az érzésük, mint nekünk volt valaha, amikor tényleg fába másztunk és játszottunk és szabadgáltunk, és kiderül, hogy van élet a képernyőn kívül is, nem csak a digitális, virtuális világban. Persze ezt tapasztalom, amikor vannak táboraink, hogy a gyerekek nagyon rászoktak ezekre az eszközökre, és nagyon nehéz velük a kommunikáció az első két napban, de utána ez feloldódik és megváltozik.
3: Ha már táborok, akkor mindenképpen kerekítsük a témakörünket egy táborral. Néhány hét is itt van a Mátai Szeretetszolgálatnak a tábora, amely kimondtan a fejlesztésekben résztvevő fiataloknak szól majd.
2: Hát már csak két hét maradt, hogy elkezdődjön a táborunk. Évek óta igyekszünk, évtizedek óta igyekszünk a táborjainkat megszervezni. Volt a Covid időszak, illetve a háború eleje, amikor ezt nem tudtuk megoldani. Viszont most is nappali tábort szervezünk, és azoknak a gyerekeknek, akik a fejlesztésben részt vesznek, hisz nagyon fontos az, hogy a csapatot is építsünk, nem csak fejleszünk. Tehát a gyerekek az előbb beszéltük az internet idővel, illetve a különböző kütyüknek a meglétével, elfeledkeznek arról, hogy az ember közösségi létét nagyon fontos erősíteni, és az nem feltétlenül a virtuális téren keresztül kell, hogy megvalósuljon.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és beszélgethetünk a témáról. Sok erőt és áldást kívánok az életükre.
2: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Ablak. Az Európa Rádió kárpátaljai magazin műsorát hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: Act pretty cool.
1: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Új mérföldkőhöz érkezett a Betesda gyermekkórház, átadták az ország első hiperrealisztikus csecsemőbeteg szimulátorát. A gyermekápolók és gyermekorvosok ezentúl minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. A 20 millió forint értékű eszköz a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével került az intézménybe. Ez a világ egyik legfejlettebb betegszimulátora, amely a gyermekkórház Scale laborjának egyik kulcsfontosságú eszköze lett. A csecsemő szimulátor legkülönlegesebb funkciói közé tartozik a kutacs méretének módosítása, a fényre történő pupilla reakció, a görcsrohamok és a keringés megállás szimulálása. Emellett az intubálást és a légcsőkanül cseréjét is gyakorolhatják majd a medikus hallgatók. Megdőlt a hazai országos melegrekord szombaton, Budakalász állomáson 40 fokot mértek, mellyel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi rekord 37,5 fok volt, melyet Örkény állomáson 1994-ben mértek. Bodán csak 26,3 fokig hűlt le a levegő szombaton, így a legmagasabb napi minimum hőmérséklet országos rekord is megdőlt. A meteorológiai szolgálat Budapest-Újpest állomásán 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet már nagyon régen, 1935-ben regisztráltak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával a Lelkesítő elnevezésű családi napot. Július 4-én szombaton beszélgetések, koncertek, gyermekprogramok, bizonyságtételek lesznek hallhatók. Barna Sándor Tiszáninneni Református püspök délelőtti nyitóáhítatát követően a számtalan program mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. Ennek jegyében az édesanya, mint az otthon melegének őrzője címmel rendeznek kanapébeszélgetést házaspárok részvételével. A családi napon a gyerekeknek többek között kézműves sátorral, arcfestéssel, bűvészműsorral, ugrálóvárral és népi játszótérrel készülnek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek. Az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt, és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.
1: Az időjárásról.
2: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő lesz az égen, egy-egy zápor zivatar frissítheti a levegőt, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul, késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT és IFI tábor a Beregszászi Református gyülekezetben.
2: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük.
1: Az évtanára.
3: Mondom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer, meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesek, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom, meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást.
1: A Viski Folk Műhely.
4: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom, színes volt a paletta.
1: Szécsi Mózes a hitről, emlékekről és vallásórákról.
5: Milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Beregszászi Református gyülekezet idén is megszervezi KT és ifjúsági táborát ezen a héten és a jövő hét folyamán. A helyszín ezúttal is különleges, húkja a természet csendes ölelésében, ahol a fiatalok nem csak kikapcsolódhatnak, hanem hitükben is erősödhetnek. Hogy milyen programok várják a résztvevőket, miért fontosak ezek az alkalmak a fiatalok életében, és milyen lelki üzenetet hordoz az idei tábor, arról Margitics Jánost, ifjúsági lelkipásztort hallhatják.
2: A 2026-os nyár is arról szól a mi gyülekezetünkben, hogy az ifjúsági munkát igyekszünk felkarolni, és lehető legjobban elmélyíteni azoknak a fiataloknak az életébe, akiket ránk bízott Isten, hát és ennek két hét a helyszíne, egyrésztről a KT tábor, másrésztről pedig az IFIS hét. Az a célunk, hogy a konfirmáció oktatásunknak a tartalmi dolgait az gyakorlattal, együtt töltött idővel és nagyon sok odaszánt fiatal tójövő bizonyságtétellel elmélyítsük. Két programunk van, a KT-s hetünk témája a mi atyánk, különböző mondat részeit dolgozza fel, és azt

0: hiszem, hogy számít.
1: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
2: Június 28-a van, nézzük a nap krónikáját, a Leventék és az Irének ünneplik nevük napját, Isten éltesse az ünnepelteket és mindazokat, akik e napon születtek. 1914. június 28-án gyilkolták meg Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörököst Szarajevóban. Ez adott ürügyet az első világháború kirobbantásához. E napon született 1577-ben Peter Paul Rubens holland festőművész, 1604-ben Heinrich Albert német barokk zeneszerző, dalköltő, orgonaművész született. 1712-ben született Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás filozófusa. 1784-ben Tittel Pál csillagász, a Tudományos Akadémia tagja, a budai csillagvizsgáló igazgatója. A csillagász EGRI tartózkodásának eredményeként egy magyar nyelvű csillagászati tanulmánya jelent meg a tudományos gyűjtemény 1820-as évfolyamában, asztronómiai értekezés az 1820. esztendőbeli nevezetes napfogyatkozás alkalmatosságával címmel. 1811-ben született Kriza János költő, néprajzkutató, 1826-ban Szamosi Elek festőművész, litográfus, 1831-ben Joachim József világhírű hegedűművészünk született, 1842-ben pedig Nádasdy Ferenc, a vadgazdálkodás szakembere, vadászati szakíró. 1864-ben született Pap Henrik festőművész, 1867-ben Luigi Pirandello Nobel-díjas olasz drámaíró és novellista. 1901-ben Domokos Pál Péter Széchenyi díjas etnográfus látta meg a napvilágot. E napon hunyt el 1884-ben Táncsics Mihály író. 1957-ben Poldini Ede zeneszerző zongoraművész hunyt el. 1960-ban Gróf Eszterházy Móricz politikus, a Magyar Királyság miniszterelnöke, Eszterházy Péter író nagyapja. 2004-ben hunyt el Horvai István Kossuth díjas filmrendező. Kedves hallgatóink, ez volt a június 28-ai nap krónikája.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Egek, harmatozzatok a magasból, hulljon igazság a fellegekből. Táruljon fel a föld, és teremjen szabadságot, sarjadjon igazság is vele. Én, az Úr, teremtettem mindezt. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények közül. Mondhatja el formálójának az agyag, mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed. Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél, és anyjának, miért vajuttál velem? Ezt mondja az Úr, Izrael szentje és alkotója, kérdőre akartok vonni fiaimat illetően. Parancsolni akartok kezem munkájában. Én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget, minden serege az én parancsomra állt elő. Bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene, szabadító. Szégyent vallanak és gyalázatba esnek, mindjárt gyalázatra jutnak a bálványkészítők. Izraelt megszabadítja az Úr örökké tartó szabadságra. Nem ér benneteket szégyen és gyalázat soha, soha többé. Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő az Isten, aki a földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Én vagyok az Úr, nincs más. Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén, nem azt mondtam Jákob utódainak, hogy hiába való dolgokban keressenek engem. Én, az Úr, igazat mondok, a valóságot jelentem ki. Gyülekezzetek, jöjjetek ide. Lépjenek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül. Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan Istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni. Mondjátok meg, adjátok elő, tanácskozzatok csak egymással. Hirdetette valaki valaha, jelentette ki ilyent az ősidők óta. Csak én, az Úr. Nincs más Isten rajtam kívül, igaz és szabadító Isten sincsen rajtam kívül. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Magamra esküdtem, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan, előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam, csak az Úrnál van igazság és erő. Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik gyűlölték őt. Az Úr által boldogul, vele dicsekszik, Izrael minden utóda.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a regionális krónikát 2026. június 28-án vasárnap 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Egy gyermek a kórházba szállítását követően belehalt sérüléseibe, így 5-re emelkedett a Bükk-Ábránynál szombaton történt baleset halálos áldozatainak száma, tudta meg az MTI. A Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint a halálos közúti közlekedési baleset lakott területen kívül a 3-as számú főúton történt szombaton. Két személygépkocsi frontálisan ütközött, a balesetben 5 ember vesztette életét. A távirati iroda úgy értesült, hogy a két elhunyt felnőtt a balesetet okozó autóban utazott, a vétlen autóban 2 felnőtt és 3 gyermek volt. 2 gyerek a helyszínen, a harmadik később a kórházban halt meg. Még szombaton az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére arról számolt be, hogy több mentőegységet, köztük 3 mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre. A mentők egy felnőttet súlyos sérülésekkel, valamint egy gyermeket és egy felnőttet sikeres újraélesztést követően életveszélyes állapotban vittek kórházba. A balesetben 2 gyermek és 2 felnőtt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, amelynek keretében 9. évfolyamos technikumi hallgatók dolgoztak együtt egy fenntartható, innovatív és élhető jövőváros megtervezésén Miskolcon. Az 5 napos tábor célja az volt, hogy a résztvevő fiatalok projekt alapú élményközpontú környezetben fejlesszék kreativitásukat, probléma megoldó képességüket, együttműködési készségeiket és prezentációs kompetenciáikat, miközben valós társadalmi és környezeti kihívásokra keresnek innovatív megoldásokat. A tábor központi feladata egy elhagyott iparterület, a DAM területének újragondolása volt. A diákoknak olyan modern várost kellett tervezniük, amely egyszerre fenntartható, technológiailag fejlett, gazdaságilag életképes és a lakók számára vonzó életteret biztosít. A tábor során a résztvevők szakmai mentorok támogatásával dolgoztak. Munkájuk eredményét az zárónapon szakmai zsűri előtt mutatták be. Ebben az évben már 22. alkalommal hirdette meg a Virágzó Népművészet elnevezésű országos népi tárgyalkotó pályázatát a Miskolci Fügedi Márta Népművészeti Egyesület. Az idei megmérettetésre 88 alkotó, 380 tárgyal nevezett, ezek közül több mint 250-et láthatnak azok, akik ellátogatnak a Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházba. Itt nyílt ugyanis kiállítás az ünnepélyes díjátadással egy időben. Gergye Zoltánt, az egyesület elnökét hallják.
2: A szokásos szakági pályázatokon túl adtunk témákat is az alkotóknak. Egyik téma a szálas anyag volt, ami azt jelenti a mi berkeinkben, hogy a fűzvesző, a káka, a csuhé, a sás, vagy egyéb ilyen fonható természetben megtalálható eszközök. A másik témát is ajánlottuk a kedves alkotóknak, ez pedig az együtt dolgozás, hogy dolgozzanak együtt a mesterek olyan területen, ami kicsit ellenkező. És így született meg néhány olyan alkotás, ami ebben az esetben még díjat is hozott. Egy fazekas is egy kosárfonó dolgozott együtt, és remek alkotásokat hoztak, tárgyakat, funkcionális dísznek is jó, de az a lényeg, hogy lehet használni a mi esetünkben. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, mert a népi tárgyalkotásnak az alfa meg az omegája jelenik meg. Mindenki talál egy olyan tárgyat, amit beleszeret rögtön, egészen július 25-ig, szombatig, és 2-től szombatig várjuk a látogatókat 10-től 5 óráig. Nagyon kérjük, hogyha nincs tárva nyitva a kapu, csöngessenek, mert itt vagyunk, csak ügyeletben. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, biztos vagyok benne, hogy bele-bele szeretnek egy-egy tárba majd.
1: A Diósgyőri Népi Kézműves Alkotóházban látható kiállításra a belépés ingyenes. Önkénteseket keres a Miskolci Zöld Kapcsolat Egyesület. A környezettudatosság fejlesztésével foglalkozó szervezet munkáját több formában is segíthetik a leendő önkéntesek. Óvodákban, iskolákban szemléletformáló foglalkozásokhoz csatlakoznak, de akár az egyesület programjait is támogathatják munkálkodással. Lehr Tamarát, az egyesület munkatársát hallják.
3: Ahova most elsődlegesen keresnénk önkénteseket, amilyen projektünkhöz, azok a szemléletformáló foglalkozásaink. Rengeteget járunk óvodákba, illetve iskolákba is ilyen interaktív foglalkozásokat tartani, és ezeket részben önkéntesek segítségével valósítjuk meg, akik nélkül hát nem is tudnánk létezni. Ezek általában különböző témákra épülnek, tehát iskolai óvodai programok, ezek hétköznap délelőtt szoktak lenni, ugye, tanév során. De természetesen az sem kizárólag, hogyha valakinek ez így pont nem jó, hiszen egyébként rengeteg egyéb dolgot is lehet nálunk csinálni, onnantól kezdve, hogy grafikai segítség, például eszközkarbantartás vagy festés, ez is egy olyan dolog, ami kívülről talán nem annyira látványos, de az nagyon látványos lenne, ha nem történne meg. Talán itt a Büki kerékpáros teljesítménytúrát tudnám kiemelni, ez egyébként szeptemberben lesz megrendezve, és ehhez is abszolút szívesen várunk csatlakozókat. Nyugodtan lehet nekünk írni e-mailben is, meg egyébként a Facebook oldalunkon keresztül is, és akkor ezt egyébként úgy szoktuk, hogy személyesen akkor találkozunk először, és akkor picit így elmeséljük, hogy akkor itt mik vannak, mihez lehet csatlakozni, és akkor így szépen lassan egy-egy programra, ami éppen neki szimpatikus, meg testhez álló eljön, és akkor ő is látja, hogy mi az, amiben tud, meg szeretne segíteni és részt venni.
1: 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia Junior is, a Diáksport Fesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Felkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
0: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból, minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, a Tokaji Bornapok keretében adták át az idei polgármesterek borát. A Tokaji Borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, melyből azután reprezentatív termékként készíti el a Grand Tokaji ZRT a polgármesterek borát. Bódis Attila összeállítása elején Posta Györgyöt, Tokaj polgármesterét hallják.
6: Azt kell mondjam, hogy két héttel ezelőtt találkozott a 27 polgármesterből 22, és új alapokra helyeztük ennek az együttműködésének a jelentőségét, vagy a fontosságát, és azt kell mondjam, hogy sok stratégiai kérdést próbálunk majd az előttünk álló időszakban megvitatni. Ez a bor, ez csak a szimbóluma ennek az együttműködésnek. Az új megállapodás pont azt akarja, hogy tartalommal töltsük meg ezt az együttműködést, legyen egy stratégiája ennek a 27 településnek, turisztikai, gazdasági, együttműködési stratégia, mert úgy érezzük, hogy ennek a 27 településnek nagyon nagy súlya van ebben a régióban, ebben az országban is. Azért mégiscsak egy világörökségi területnek a 27 polgármesterről beszélünk, ami ha megfogalmaz célokat és megfogalmaz olyan elvárásokat vagy feladatokat, amit kitűz maga elé, emögött lehet egy óriási erő. És ebben hiszek, hogyha kitűzünk közös célokat és mögé állunk, akkor mi csodákra lehetünk képesek. Úgyhogy ez a bor, ez csak a szimbóluma a mi együttműködésünknek és az összefogásunknak, ezt most tartalommal szeretném megtölteni, és erről volt szó ezen az együttműködési fórumon, ahol létrejött ez a polgármesterek fóruma, ahol rendszeresen eddig is találkoztunk, de most próbálunk tartalmasabb találkozókat szervezni. Következőben itt Tokajban lesz az újjá szervezett borklubnak az eseménye, ahol már próbálunk stratégiai célokat megfogalmazni, és olyan együttműködést kialakítani, ami mögött olyan tartalom van, amit esetleg le lehet tenni az asztalra is, hogy ez a jövőképe ennek a 27 településnek, és emögé kérünk támogatást vagy segítséget, hogy ezt a jövőképet meg tudjuk valósítani.
7: A polgármester szót ejtett a Tokaj belvárosát érintő nagyszabású városfejlesztési munkákról is.
6: Hát azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon kemény. Másfél év volt, míg a kivitelezés tartott. Az előkészületek azért nem voltak annyira kemények, de az a másfél év, amíg a kivitelezések zajlottak, ez számomra egy nagyon komoly kihívás volt. És ez azért volt komoly kihívás, mert itt több kivitelezőt kellett egy munkaterületen úgy összehangolni, hogy ne egymást akadályozzák, hanem egyes segítség. Ennek az egésznek az volt a lényege, hogy projekt szinten tudjunk együtt gondolkodni, és projekt szinten tudjuk megvalósítani mindazt, amit most már itt a közönség lát. Tehát ezekkel a kihívásokkal kellett megküzdeni a projekt kapcsán, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ez sikerült. Ez voltak segítők, akik ebben segítettek. De ők nem mindig voltak itt, és sok esetben rajtam csattan, de én úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, és hát a látvány meg a fogadtatás azt mondom önmagáért beszél. Volt, aki azt mondta, hogy először azt hitte, hogy nem is Tokajban jár, amikor két év múlva ide visszajött, és ez a látvány fogadta, ami most fogadja az ide látogatókat. Hát úgyhogy csak abból indulunk ki, egy sorrendet nézünk, hogy a járási hivatal, ami egy óriási épület, aznak a homlokzatát sikerült megújítanunk, mellette a városháza, ami már nagyon-nagyon ráfért a felújítás, de azt kell mondjam, hogy a irodalom, és az Írótábor Egyesületek közösen az Irodalomházát, hogy meg tudtuk építeni és valósítani, és ott egy igazi tartalommal fogjuk megtölteni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része volt a projektnek, de azt nézzük, hogy azok a magán ingatlanok, amik megvásárlásra kerültek és felújításra kerültek, azok is olyan változáson mentek át, ami azt gondolom, hogy esztétikailag illeszkedik ahhoz a történelmi környezetet, amit alapot jelentett a 17. század, ami fénykora volt Tokajnak, és azt a célt tűztük ki, hogy azt kell visszaidéznünk, amikor itt a kereskedők a leggazdagabbak voltak, mert hogy akkor olyan szintű volt a borkereskedelem, és olyan értéket képviselt maga a Tokaji asszú, és nem beszélve, hogy el lett bontva az áruház, aminek a helyére egy olyan épület lett felhúzva, ami azt gondolom, hogy harmonizál azzal az építészeti környezettel, ami már egyébként jelen volt a főtéren. Én azt hiszem, hogy az együttes hatás építészetileg is, meg a természeti értékek tekintetében is annak a fontossága, hogy nem csak az épületeket újítottuk meg, hanem rengeteg zöld területet alakítottunk ki, hogy a nagy tömegeket próbáljuk a zölddel egy kicsit enyhíteni. Így összkép alapján én azt gondolom, hogy egy jó stratégiát tűztünk ki, és ezt nagyon jó színvonalon tudtuk megvalósítani, és erre azt gondolom, hogy büszkék lehetünk. A projekt valamennyi részvevője nevében mondhatom.
7: A rendezvény keretében igazi különlegességgel is megörvendeztették a vendégeket.
6: Én azt gondolom, hogy ha ez július 1-ével véglegesen elkészül ez a fényfestés, ami ma este fog úgymond a nagy közönség előtt debütálni, ez Európában egyedülálló lesz. Majdnem 360 fokban fog megjelenni itt a főtéren. A felújított épületek mindegyikén lesz fényfestés. Tokaj történelmét lehet majd végigkövetni. Azt a fénykort, amiből kiindultunk a 17. század. Nagyon sok olyan motivum jön elő, ami azt gondolom, hogy ennek a településnek rangot adott Szapolyai, aki a királyi koronát idehozta, amikor őt királyá jelölték, vagy Rákóczi Ferenc, akit a templomnak a tornyából kikacsint, vagy ugye a sókereskedelem, amikor a tutajokon hozták a sót, és igazán kereskedelmi központtá alakult Tokaj, mert itt futott össze a víz és a szárazföldi kereskedelmi útvonal, vagy ha csak arra gondolok, hogy a templom környékén régen, még a 40-es években is árusok árultak, és ez most visszaköszön ebben a fényjátékban. Olyan dolgok jönnek vissza, ami tényleg a 17. században volt, ami fénykor volt ennek a településnek. Én azt gondolom, hogy ez olyan egyedülálló ez a fényfestés, amit érdemes megnézni, és reményem szerint nagyon sok embert fog idehozni, mert híre megy ennek, és amikor az emberek arról beszélnek, hogy na, Tokajban olyan dolgok történtek, ami miatt érdemes eljönni, és a látvány maga kárpótol mindenkit, mert mindig az a lényeg, hogy beszélünk arról, milyen jó ez a bor, de ha megkóstoljuk, akkor nem az az élmény jön, amit mondanak nekünk, akkor ez csalódást okoz. Most én úgy érzem, hogy nem fog senki csalódni, aki ellátogat Tokajban. Legalábbis remélem.
7: Az eseményen ebben a tisztségében most először vett részt dr. Bihari Zoltán, a térség Tisza színekben frissen megválasztott országgyűlési képviselője.
8: Szeretném azt, hogyha olyan törvények születnének, ahol Magyarország összes lakója, összes települése egyenlő elbírálásba esne. Én nyilvánvalóan tokaiként érdekelt vagyok abban, hogy a Tokaj tovább és Tokaj hegyalja tovább fejlődjön, de feltétlenül meg kell jegyezni, hogy ez soha nem szabad, hogy más vidékek, települések kárára történjen.
7: A tokai térség korábbi, jelenleg Fidesz listás országgyűlési képviselője, dr. Koncz Zsófia, a polgármesterek Bora által képviselt összefogást méltatta.
9: Nagyon különleges egyáltalán az ötlet, hogy a polgármesterek Bora elkészül. Ugye ez nem egy ilyen kereskedelmi céllal készített termék, tehát ezt nem értékesítik, hanem igazából kifejezi az egységét ennek a borvidéknek, és szerintem a világon nincs máshol ilyen. Igazából ami a gyakorlati haszna vagy jelentősége ennek, szerintem az, hogy közösen gondolkoznak a településvezetők arról, hogy a borvidéket hogyan lehet fejleszteni. Vannak olyan fejlesztések, amelyek nem csak egy települést érintenek. Ilyen volt szerintem, amikor szerencsén egyébként a négysávos út végre elkészülhetett, de az infrastruktúrális fejlesztések mellett szerintem a közös munkaértékteremtés, kulturális programok is összekötik egyébként a térséget. A mai alkalom azért is különleges, mert ez lehetőséget adott arra, hogy például itt legyünk a felújított Aranysasban, ami nagyon régóta várta arra, hogy felújításra kerüljön, illetve 800 méteren megújhatott a Tokaji főutca. Tokaj a névadó település, tehát amikor Tokaj fejlődik igazából, az mind a 27, vagyis másik 26 településnek is jó, én azt gondolom, mert valóban szeretnénk azon kívül, hogy az itt élőknek a lehető legtöbb infrastruktúrális fejlesztés, munkahelyteremtés megvalósuljon, de azon kívül nagyon szeretnénk, hogy vendégek is jöjjenek ide, és ahhoz kellenek az ilyen jellegű fejlesztések is, vagy a kerékpárút hálózat fejlesztés, a víziturizmus, és ilyenkor kell, hogy a polgármesterek közösen gondolkozzanak. Például a Tokaji hegy körül a kerékpárút hálózat összeköt több települést, és végre ugye meg fog újulni a Tarcal és Tokaj közötti út, évtizedek óta vártunk erre. Szóval nagyon sok fejlesztés van, ami igazából mindegyik települést érinti. Ez a világ első zárt borvidéke, legyünk rá nagyon-nagyon büszkék. Toka is több mint 950 éves, hihetetlen, és a tokai asszú pedig a magyar identitást is meghatározza. Ráadásul ma június 4-e van, tehát a trianoni békediktátumra is emlékezünk, de 2010 óta, illetve a 2010-es országgyűlési döntés értelmében ez a nemzeti összetartozásnak is a napja, és milyen szimbolikus, hogy pont ma került sor a polgármesterek borának az átadására, mert a nemzet is egység, hiába történt annyi tragédia velünk, a határon túli magyarokkal is mi egy egységben tudunk lenni, ugyanúgy, mint a Tokaj-hegyaljai települések akkor tudnak sikeresek lenni, ha van együttműködés és összefogás.
7: A bort a Grand Tokaj ZRT készítette el, Götz István vezérigazgatót hallják.
10: Büszkék vagyunk arra, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos bor elkészítésének. 2025-ös évjáratot tekintve egy kiváló alapanyagot szállítottak be a polgármesterek 27 településről. A szőlő tekintetében furmint és hárslevelű szőlőfajtákról beszélünk. Egy eresztését és érlését tekintve egy zemplét ölgyfortóban készült el a bor. Ezt követően lepalackoztuk körülbelül egy hónappal ezelőtt. 5900 palack készült el, egy nagyon friss, gyümölcsös, tüzes bort tudtunk belőle készíteni.
7: A borvidék bor kulturális hagyományairól, értékeiről dr. Molnár Péter, a Tokaj Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke beszélt.
11: Ez több mint 1000 éves borvidék Tokaj, az első írásos említés 1110-ből származik Könyves Kálmán idejéből, aki ugye zsinatot, országgyűlést tartott Tarcalon, és az ő pincéjét említik meg. A sok évszázad alatt olyan fantasztikus mennyiségű tudás halmozódott fel a borvidéken, amiből építkezünk ma is tulajdonképpen. Ez a mély rétegzésű tudás úgy jött létre, hogy az emberek folyamatosan összetartottak és együtt gondolkoztak. Ugye, ha csak a 16. századig megyünk vissza, mi szakmailag onnan eredeztetjük jelenleg első írásos említését a tokai asszonyok 1571-ből. 1570-ben már leültek egyébként a helyi mezővárosok, és arról beszéltek, hogy ez a fantasztikus minőség, ami kezükben van, ez hogyan védhetik meg. Tehát tulajdonképpen az eredetvédelem gyökereit teremtették meg Tokajon a helyi szőlészek és a borászok, és akkor tulajdonképpen ez összemosódott. Nyilván itt mindenkinek volt szőlője bora, mint majdnem van is egyébként. Tehát ugye nyilván a helyi emberek ültek le. Nem volt itt külön válasz, hogy szőlész borász, hanem a helyi emberek leültek és megbeszélték a közös dolgaikat. És ennek az eredménye lett az a 17. században, 1513-ban is leültek, 1541-ben is, és 1541-ben elfogadták a regulamentum culturitatis, ami a rendtartás volt önképpen annak idején, a se hír az, hogy most is ugyanezt a rendtartást követjük mi, ma élő generáció, és folyamatosan finomítjuk, alkalmassá tesszük a jelenleg ma élő szőlészborász generáció számára a lehető legmagasabb minőség, a származás és az eredetvédelem érdekében. Ugye ezt követően ugye ezt a rendtartást ők betartották az őseink, viszont voltak olyan kívülről betelepülő honpolgárok, akik nem érezték magukra kötelezőnek, mert ez a szakma rendtartása volt. És mit tettek újra az összefogás erejével a helyi termelők? Elmentek harmadik Károly királyhoz, és törvénybe foglaltatták tulajdonképpen ezt a rendtartást. Ezzel a titkos királyi dekrétummal, ezt így hívták, ez egy törvény tulajdonképpen, lett a világ egyik első zárt borvidéke Tokaj-hegyalja, és az egyik első eredetvédett borvidéke. Ez egy fantasztikus dolog a világon, ezt mindenki tudja Tokaj-hegyaljáról, bárhol képviselem ezt a fantasztikus borvidéket, a lehető legnagyobb szuperlatívoszokban beszélnek Tokaj-hegyaljáról. És ugye ezt követően ugorjunk egyet a 19. századba. Kataklizmák sora a szőrészetben, borászatban. Ugye 1857-től kezdődően a Liszharmat, Peronospor, aztán 1875 környékén ugye megjelent a filoxéra, az letarolta 1885-ben megjelent hegyalján is. Tehát tulajdonképpen teljesen újra kellett értelmezni, újra kellett építeni a borvidéket, a haló poraiból fel kellett emelni a borvidéket, és olyan fantasztikus emberek fogtak össze akkor is a Tokaji Borművelők Társaságában, megemlíteni név szerint Vald Botkelemen, Lácai Szabót, aztán például Lónyai Gróf, hogy sokan voltak a Tokaji Borművelők Társaságában, akik összefogva újraértelmezték, újraépítették az értékeit tulajdonképpen ennek a fantasztikus borvidéknek. És egy nagyot ugorva a mába tulajdonképpen, kicsit visszakanyarodva, ezelőtt ugye nem sokkal, lassan 20 évvel ezelőtt, 2007-ben szereztünk tudomást a szerencsés szarmatüzelési hőerőmű ügyéről, és ha abban az időszakban nincs egy fantasztikus borász és civil összefogás, hogy ezt megakadályozok, úgyhogy már jogerős építési engedélye volt ennek a brutális nagy ipari beruházásnak, akkor ma már ott pöfékelne Szerenc szélén. Tehát, hogyha van összefogás, van tudatosság, ez a borvidék ez építhető, és csak így építhető. Ez a tanulsága a múltunknak, a mára, és én ezt a párhuzamot vontam ezzel a fantasztikus hagyománnyal, amit itt a polgármester asszonyok és urak évről évre megülnek, ugye ősszel összeadják a termést, települések terméseit, majd ilyenkor tavasszal átveszik az ebből készült fantasztikus borokat. Tehát ez egy üzenet a világnak, hogy eljön nem csak volt, hanem van és lesz is, és tudatos, és építi a saját eredetvédelmét és a saját egyediségét.
5: Kedves hallgatóink, a Tokaji Bornapok során adták át az idei polgármesterek borát. A Tokaji Borvidék 27 településének vezetői minden esztendőben összeadják az alapanyagát annak a bornak, melyből aztán reprezentatív terméként készítik el a polgármesterek borát. Az ünnepségről hallották Bódisz Attila összeállítását.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
5: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Hornyák Zoltánt hallották. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
12: Isten igéjét János evangélium a 9. fejezetének 39. verséből hallgassuk meg. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem-e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Nem újdonság az, hogy vannak emberek, akik vakok, és vannak olyanok, akik látnak. Ám amikor Jézus megszólal itt az igében, elgondolkozunk. Noha látó embereknek tartjuk magunkat, de valóban látunk. Jézusnak-e szavai a vakon született ember meggyógyítására irányítják a figyelmünket? Csak az a baj a farizeusok szerint, hogy ezt Jézus szombatnapon tette. Ez nem fér bele az ő teológiai rendszerükbe. Sokszor mi is így viselkedünk. Ami nem a mi elgondolásunk szerint van, az nem jó. Vagyis nem is olyan új dolog, amit a farizeusok megfogalmaznak. Valóságos, megszokott, Isten tisztelő emberek a farizeusok, éppen mint mi. A meggyógyított ember még nem tudja, hogy ki Jézus. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ennyi elég volt ennek az embernek. Szemei látókká lettek, de tényleg? Felragyogott-e az igazi világosság előtte és benne? Ez később történt meg. A farizeusok kiközösítették, ám Jézus ismét találkozott vele, és megkérdezte, hiszel te az ember fiában? Ki az Uram? Kérdezte az ember, hogy higgyek benne. De hisz látod, felelte, ő beszél veled. Erre felkiáltott, hiszek Uram, s leborult előtte. Nos, most már igazán megnyíltak a szemei, és látta, hogy ki valójában Jézus. Egy lelkileg vak embernek megnyíltak a szemei. Ez a csoda történhetik meg minden emberrel, aki Jézussal találkozik az ige és az ő szent lelke által. A farizeusok látó emberként születtek. Képzeld el, mit élhettek át, amikor meglátták, hogy Jézus meggyógyította a vakon született embert. Vagy egyáltalán nem gondoltak arra, hogy ők lelki vakok. Úgy tűnik, hiszen viselkedésükből látszik, ők szentül meg voltak győződve arról, hogy mindent jól látnak. Mi mit gondolunk erről? Mi, akik születésünk óta látunk. Tényleg? A mai ige magyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Új mérföldkőhöz érkezett a Betesda gyermekkórház, átadták az ország első hiperrealisztikus csecsemőbeteg szimulátorát. A gyermekápolók és gyermekorvosok ezentúl minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. A 20 millió forint értékű eszköz a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével került az intézménybe. Ez a világ egyik legfejlettebb betegszimulátora, amely a gyermekkórház Scale laborjának egyik kulcsfontosságú eszköze lett. A csecsemő szimulátor legkülönlegesebb funkciói közé tartozik a kutacs méretének módosítása, a fényre történő pupilla reakció, a görcsrohamok és a keringés megállás szimulálása. Emellett az intubálást és a légcsőkanül cseréjét is gyakorolhatják majd a medikus hallgatók. Megdőlt a hazai országos melegrekord szombaton, Budakalász állomáson 40 fokot mértek, mellyel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi rekord 37,5 fok volt, melyet Örkény állomáson 1994-ben mértek. Bodán csak 26,3 fokig hűlt le a levegő szombaton, így a legmagasabb napi minimum hőmérséklet országos rekord is megdőlt. A meteorológiai szolgálat Budapest-Újpest állomásán 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet már nagyon régen, 1935-ben regisztráltak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszán Inneni Református Egyházkerület támogatásával a Lelkesítő elnevezésű családi napot. Július 4-én szombaton beszélgetések, koncertek, gyermekprogramok, bizonyságtételek lesznek hallhatók. Barna Sándor Tiszán Inneni Református püspök délelőtti nyitó áhítatát követően a számtalan program mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. Ennek jegyében az édesanya, mint az otthon melegének őrzője címmel rendeznek kanapébeszélgetést házaspárok részvételével. A családi napon a gyerekeknek többek között kézműves sátorral, arcfestéssel, bűvészműsorral, ugrálóvárral és népi játszótérrel készülnek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek. Az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt, és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is sok napsütésre számíthatunk, kevés gomoly felhő lesz az égen. Egy-egy zápor zivatar frissítheti a levegőt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére csupán 24 és 32 fok közé csökken a hőmérséklet. Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A mulcsolás, talajtakarás lehetőségeiről, mienségéről, sőt még módszereiről is számtalan szakirodalom áll rendelkezésünkre. Ám mivel számtalan tévhit vagy rosszul alkalmazott módszer is él a köztudatban, ezért érdemes alaposan körbejárni ezt a témát, hiszen megfelelő alkalmazása mellett számtalan előnnyel jár. Aki pedig segít majd nekem ebben, Szabó Lajos erdőmérnök, aki szerint nagy hiba például ősszel teherautókkal elszállítani a zsákokba összegyűjtött faleveleket, amivel jelentősen növeljük az ökológiai lábnyomot, helyette inkább hasznosítsuk saját kertünkben mulcs vagy komposzt hozzávalójaként.
2: Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni. A természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a föld feletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt telel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.

0: és az összegyűjtött levelek elegye. De készíthetünk lombkomposztot is az összegyűjtött levelekből, halmokat képezve belőlük, a levélkupacok nyárig beérnek, jó minőségű humusz képződik belőlük, ami hasznosítható többek között talajjavítás során. Nehéz helyzetben vannak önök most szakemberek, mert óriási teher hárul önökre, és az a város, aki most nem hallgat a főerdészére, vagy a főkertészére, az szerintem nagyon nagy hibát követel.
1: Örülök, hogy ezt mondja. Az az igazság, hogy én Muzsikál az erdőt szervezek, erdőmérnöki tevékenységet végzek, és hát mind-mind ezekben próbálom a modern, természetes folyamatokra alapozó, természettel harmonizáló szemléletet belevinni.
0: És erre szükség is van, mert ugye önök szakemberek tudják azt, hogy mik azok az évelők, mik azok a fák, növények, amelyek ezeket a klimatikus viszonyokat, amiket most megélünk, el fogják tudni viselni. Mert ezt látjuk, hogy lassan lecserélődnek, nem csak a külterületeken, a városokban is lecserélődnek a növények.
1: Igen, meg gyakorlatilag esetleg új módszereket kell behozni. Akár faültetésekre, akár bizonyos zöldterület fenntartási feladatok esetében át kell alakítani a gondolkodást szerintem.
0: De mennyire kell egyébként átalakítani a gondolkodást?
1: Én a következőt mondom. Az emberek ahhoz vannak hozzászokva, hogy kitalálnak dolgokat, álmodnak, és akkor riprops, emberi lépszékkel mérve, agyuram Istenre azonnal megvalósítják. Egy év alatt, két év alatt, gyorsan. Az a lényeg, hogy látványos legyen a dolog, politikai szempontból is, társadalmi szempontból is bemutatható, stb. És ez által gyakorlatilag olyan technológiák alakultak ki, meg olyan zöldterület fenntartási módszerek, amelyek eleve nagy ökológiai lábnyommal rendelkeznek. És sokszor azt érzi az ember, hogy ezáltal az ember megerőszakolja a természetet, mert gyors, látványos eredményt akar elérni. Most mondok egy példát. Fűnyírás. Mindenhol van fűnyírás, minden településen, városban. Én emlékszem még, amikor kisgyerek, pici gyerek voltam, akkor még nem nyírták a füvet, úgy is volt élet.
0: Mi nagy fűben játszottunk.
1: Igen, és legfeljebb időnként kaszálták. Most meg mi történik? Ahogy már eléri a 10-20 centis magasságot, már esnek neki fűkaszákkal, tövig nyírják sokszor a füvet, mert bizonyos embereket ez zavarja. Erdőkben is megteszik. Már városi erdőkre gondolok. Én most küzdök azzal, hogy 3 éve most már nem nyírják a városi erdőkben a füvet, és lám-lám a természetes folyamatok még ilyen száraz klímában is elindulnak és teret kapnak, ha teret adunk nekik. Úgyhogy a fűnyírással kapcsolatosan még annyit, hogy amikor már száraz idő van, és nem nő a fű, és akkor nyírják le a füvet, hát akkor abszolút a deflációnak adnak lehetőséget, alkalmat.
0: Igen, és én láttam egyébként képeket nyáron arról, hogy mérték a hőmérsékletet olyan területen, ahol fű van, 10 centis fű minimum, vagy annál nagyobb, ahol beton van, ahol gumilapok vannak lerakva, hát őrült hőmérséklet különbségek vannak.
1: Így van. A másik még, amire fölhívom a figyelmet, hogy rossz szokások alakultak ki. Már ökológiai lábnyom szempontjából rossz szokások alakultak ki, rossz divatok. Ilyen például a öntözött gyepeknek a létesítése és fenntartása. Óriási pénzeket, időt, energiát költenek el az emberek arra, hogy legyen 20 vagy éppen 100 négyzetméternyi gyönyörű, sötétzöld, egyöntetű, nyírott gyepfelületük.
0: És versengenek a szomszéddal, hogy az én gyepem szebb legyen és zöldebb legyen. Tehát, hogy mi mindent képesek az emberek megtenni ezért, hogy tökéletes. Tehát nehogy egy virágszál nőjön a közepébe, ami esetleg rovar vagy mélylegelő lehetne. Nem, mindent az utolsó szálig ki kell húzgálni.
1: Igen. A másik meg az, hogy rossz beidegződések, félelmek vannak a fákkal kapcsolatosan. Tehát amikor már a ház méretét meghaladja egy fa mondjuk, akkor már vannak, akik elkezdenek félni tőle.
0: De miért? Miért kell félni egy fától? Hát a legnagyobb széndioxid megkötő.
1: Így van. De hát akik nem ezt látják, hanem azt látják, hogy fúj a szél, és akkor ráhajlik a házra. Vagy éppen látnak egy olyan példát, mert ugye a televízió, a média az elég szenzációhajház. És akkor, tehát valahol rádől egy fa egy autóra vagy házra, az tuti biztos, hogy az megjelenik a médiában, és szenzációt csinálnak belőle. És hát a kis ember az félti a saját kis értékeit, a kis életét. Nem olyan régen történt velem itt a lakóhelyemen, hogy a szomszéd utcába mentem haza, és akkor láttam, hogy egy sor gyönyörű erdei fenyőt ültettek valakik mondjuk 25 évvel ezelőtt. Egy ilyen hosszú kertes ház

0: mellé, pont az északnyugati oldalra, ami gyönyörűen védi a házat, ugye az északi szelektől, stb. És már ezek olyan szépen kialakult, megerősödött fák voltak, vitálisak, a háztól olyan 8 méterre lehettek. És akkor a helyi tulajdonos ugye nekiállt ezt kivágni, ezeket a fákat.
1: Atya világ.
0: És hát én bizony vettem magamnak a bátorságot, és oda mentem hozzá, szépen illedelmesen bemutatkoztam, és hát mondtam neki, hogy én Szabó Lajos erdőmérnök vagyok, és hát úgy érdeklődtem, hogy hát mi az oka annak, hogy kivágják ezeket a fákat. És hát kiderült, hogy ők félnek azoktól a fáktól, és inkább ők kivágják. Mert hát mi lesz, ha rádől a házra? Nem mondom, ennek írtozatos pici esélye van, az erdei fenyő karógyökerű, ezek vitálisak, erősek. Persze nyilván vannak katasztrófa helyzetek, amikor nem lehet mit csinálni, de mondom, én semmiféleképpen nem vágnám ki. És az első reakció az volt, hogy minek dumálok én bele az ő dolgokba, ez az ő magánügyük, ugye a saját portájukon mit csinálnak. Aztán következő nap is arra jártam, és kiderült, hogy csak azt az egy fát vágták ki, aztán jól megsértődtek rám, de azért mégis a családi kupaktanács elgondolkodott ezen a dolgon, és végül is a többi fát nem vágták ki. Még egy rossz szokást úgy elmondok. Ha valahol építkeznek, tehát mondjuk egy ingatlan befektető megvesz egy telket, akkor azon nyomban azzal kezdi, hogy ott a föld színével egyenlővé teszi. Holott ezek a régi elhagyott telkeken régi gyümölcsfák vannak,
1: igen,
0: amelyeket meg lehet újítani, vagy éppen természetes úton ott fölverődött valami juhar vagy fák, amelyek egy része már 20-30 éves vagy még idősebb, és a lényeg az, hogy én szerintem ez rendkívül fontos dolog, hogy megbecsüljük a múltat, tehát a természetnek az értékeit, amelyek hosszú évek során keletkeztek. Tehát nem olyan egyszerű ott, főleg ezeken a homokhátsági területeken, ahol nagyon kevés a csapadék, nem olyan egyszerű új fát vagy fasort ültetni, hogy az meg is maradjon. Tehát nagyon fontos, hogy megbecsüljük a természetnek az eredményeit, az értékeit, meg az elődeink munkáját.
1: Csak itt jön szembe az a gondolkodásmód, az öngondolkodásmódjával szemben, hogy a gyümölcsfáról lepotyoghat a gyümölcs, azt össze kell szedni, jönnek rá a darazsak, mi van, ha elkezd rohadni, az szemetel, az nem szép látvány, mert valljuk be őszintén, létrejöttek ezek a mintakertek, tehát ha benézünk, akkor ez a tökéletes golfpályára nyírt fű, minden megtervezett benne, tele kővel és mindennel, ez van ma. Az e fajta gondolkozás szerintem nehéz befolyásolni, vagy arra rávinni, hogy az értéket nézze. És egyetértek, hogy nem minden áron kellene ledózerolni azt a területet, ahol tényleg gyönyörű fák vannak, vagy éppen gyümölcsfák vannak, hanem inkább meg kéne tervezni, hogy köré építsük azt a házat.
0: Így van, tehát nem kézterveket kell odavinni, igen, hanem a tervezőnek először meg kellene nézni azt a telket, és akkor ahhoz igazítani a meglévő természeti értékekhez kellene igazítani a tervezést. Csak hát ez egy más szemléletet igényel.
1: És ott, ahol egyébként ön él és dolgozik, ott ez a szemlélet milyen? Ugye Kecskemétnek a főerdésze, Kecskemétvárosnak, és hát ami miatt én megkerestem önt, az egy cikk, amelynek a kulcs kérdése az, hogy mi legyen az avarral, és ez azt hiszem most nagyon sok embert foglalkoztat, és nagyon sok települést foglalkoztat. Én azt látom, hogy ma a nagyvárosokban összegyűjtik az avart, és aztán teherautókkal viszik el, ilyen nagy zsákokba gyűjtik, és teherautókkal viszik ezt el.
0: Igen, kertes házakból is, ahol simán lehet egy 2x2 méteres komposzttároló helyet kialakítani. Nem is azt mondom, hogy komposzttárolót, csak a helyet kell kinevezni annak, aztán majd komposztálódik az magától. Tehát nem kell itt feltétlenül ilyen nagy mesterséges építményekben gondolkodni. Ezt ott helyben föl lehetne használni. Én például arra indítványozom a lakosságot, akik véderdők közelében élnek, van kertes házuk, és akkor a zavar zavarja őket, összegyűjtik, hogy hozzák ki oda hozzám, velem egyeztetve, és a véderdőkben elültetett facsemetéknek a mulcsozására használjuk ezt föl.
1: De ezt úgy, ahogy van, összeszedik és kiszórják? Vagy ezt például keverik faaprítékkal ezzel-azzal? És ezt azért kérdezem, mert én hallottam olyan szakembert, aki azt mondta, hogy szedjük össze a faleveleket, mert ha nagyon sok falevél van, az ugye elkezd rothatni, káros anyagok szabadulhatnak föl, stb.
0: Én úgy gondolom, hogy is mondjam, én szeretem az egyszerű megoldásokat, ami az emberek számára könnyen kivitelezhető. Önmagában a falevél az egy abszolút elhalt természetes anyag. Gyakorlatilag a természetnek megvan erre a rendszere, ami ezt szépen lebontja és humusszá alakítja. Ezt el kell helyezni megfelelő helyre, ahol gyakorlatilag le tud bomlani. Ott ráadásul az ilyen facsemeték környékén javítja a mikroklímát, nem engedi kiszáradni a talajt, és hát természetesen a humusz réteget is gazdagítja.
1: Nekem az jutott eszembe, hogy kibújik a földből a jácint, a narcisz, a tulipán, ezeket is lehet takarni falevekkel? Tehát ha például fáknak az árnyékában vannak ezek, akkor a lehulló falevelet hagyhatjuk, mert ezek betakarják és védik?
0: Mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy ha valaki tanácstalan, én ugye erdész vagyok, tehát az erdőtől kell tanulni, a természettől kell tanulni, adott esetben elődeinktől, régi paraszti gazdaság példáit is érdemes követni. Tehát engem az mindig jó útra terelt, amikor a természetet, az erdőt megfigyeltem, hogy ott hogy működnek a dolgok. Tehát ezek a úgynevezett geofitonok, tehát ezek az ilyen hagymás évelő növények, általában az erdő talajában élnek, tehát ott van a gyökérrendszerük, és amikor ezek elvirágoznak, akkor a földfeletti részek azok elhalnak, és a föld alatt lévő tartalék tápanyagot tartalmazó részeik, a gyöktörzsük vagy hagymájuk, az pedig szépen a föld alatt terel ki. És akkor erre ugye az erdőben ugye ősszel lehull a lomb, ami betakarja. Nyilván az erdő talaj az nem fagy át, mivel a avar az leszigeteli, stb. Stb. Tehát szerintem nincs más dolgunk, csak ezt kell utánozni. Tehát a tavasszal kihajtó évelő növények azok majd át fognak törni ezen az avar felületen. Az meg abszolút egy esztétikai kérdés, hogy kinek mi tetszik. Van, aki legerebjézi róla, és akkor a csupasz földből törnek elő, de én úgy gondolom, hogy amikor az avar alól törnek elő ezek a geofitonok, az ugyanolyan szép. Az nekem egy természetesebb látvány, nekem az jobban tetszik. De ez egy divat kérdés egyébként, hogy mi az, ami tetszik. Én azt mondom, hogy csináljunk ökológiai szemléletű divatot. Tehát tessék az az embereknek, ami természetes, ami kisebb ökológiai lábnyomot jelent a mi életünkben.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dom téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelő adását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést Szabó Lajos erdőmérnökkel arról, hogy mi mindent kezdhetünk a levágott fűvel vagy lehullott lombbal, illetve gorcső alá vesszük a véderdőket is. Mi a szerepük, miért fontosak? Én akkor hagytam abba egyébként a lombnak az összeszedését egy idő után, amikor rájöttem, hogy amikor kezd bejönni már a hideg, és nem csak az éjszakai hideg, hanem a nappali is, akkor rengeteg bogárnak ad búvóhelyet. Tehát katicák tömkelege van a lomb alatt. Elalszanak, és a lomb betakarja őket. De hát ugyanígy lehet mondani a rőzsehalmokat is, vagy a hatalmas nagy levélhalmokat, ami alá például a sünibe szokott kucorodni. Erre egyébként a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület azoknak is felhívja a figyelmét, akik ugye a városokban azzal foglalkoznak, hogy összeszedjék egyébként zsákokba ezeket a hatalmas nagy lomb kupacokat, hogy óvatosan, mert hogy oda bemásznak a sünik, és ott talusszák a téli álmukat.
2: Igen, a városi véderdőben például, mióta én vagyok itt a szakirányító, akkor azóta, hogyha van valami kivágás, a gajaknak egy része mindenféleképpen ott marad a helyszínen. Tehát ilyen kisebb, nagyobb kupacokban le van helyezve, és akkor bizony-bizony kapok kritikát, hogy hát mi ez az áldatlan állapot, ez a rendetlenség ebben a véderdőben, és hát bizony itt van nagy jelentősége annak, hogy az embereknek el kell magyarázni, hogy hát ennek bizony jelentősége van ökológiai szempontból. Az emberek jelentős része egyébként ezt elfogadja. Volt olyan 93 éves néni, amikor elmagyaráztam neki, akkor megköszönte, hogy elmondtam, és azt mondta, hogy ezentúl másként fogja nézni ezeket a rőzsekupacokat, de például volt olyan is, akik azt mondták, hogy őket nem érdekli, ők nekik az nem tetszik, legyen rend az erdőben, gerebézzük ki az erdőt, kaszáljuk le az alját, stb.
1: Nagyon érdekes, mert régen természetes dolog volt, hogy ősszel összehúzták alombot, agaljat és avarégetést végeztek. És fogalmuk sincs az embereknek, hogy ezekkel miket szabadítottak fel a légkörben.
2: Igen, hát én azt szoktam mondani, hogy a mai élő embernek a legnagyobb problémája az a globális fenntarthatósági és klímaválság, amely nem csak globális szinten lehet erről beszélni, hanem helyi szinten is a bőrünkön, a saját bőrünkön érezhetjük. És én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mindenki elgondolkodjon azon, hogy ő, a kis ember a saját kis életében, ha átgondolja mindennapi szokásait, kitalálja, hogy mit is tehet ő azért, hogy ez a válsághelyzet ez lazuljon, megszűnjön. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a szemléletünkön is változtassunk, de nem elég csak a szemléleten változtatni, hanem a szokásainkon is kell, a mindennapi szokásainkon is kell változtatni. Életmódbeli szokásokat kell divatszerűen kialakítani, amelyek nem járnak környezetterheléssel, vagy legalábbis egy minimális ökológiai lábnyommal járnak. Mondhatnám itt a szemétnek a kérdését, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljük, ami van szemét, azt szelektíven gyűjtsük. Itt a házi komposztálásnak a jelentőségéről is beszélhetnék, vagy éppen a helyi kiskertekben történő élelmiszertermelésről. Én szerintem ezek rendkívül fontos dolgok, hogy tényleg olyan szokásokat alakítsunk ki, amelyek nem terhelik a környezetet. És a másik, ami még föl szokott merülni az egyes emberek részéről, hogy ugyan már, hát ezek globális problémák, én egy ember mit tehetek?
1: A legtöbbet.
2: A 8 milliárd lakosú földön azért, hogy ez változzon. Én úgy gondolom, hogy igenis ezekből a kis pici lépésekből fog majd összeállni az a változás, aminek be kell, hogy következzék ahhoz, hogy tényleg ez a gyönyörű zöld Kárpát-medencei élettér a magyarságnak, illetve az itt élő nemzeteknek megmaradjon, illetve maga ez a zöld bolygó megmaradjon.
1: Sőt, a szakemberek mind azt mondják, hogy pontosan az egyes ember tehet a legtöbbet, mert ha minden ember tesz egy kicsit azért, hogy jobb legyen és élhetőbb legyen ez a bolygó, akkor biztos, hogy élhetőbb lesz. Tehát nem lehet mindent a nagy multikra, meg a nagy gyárakra fogni, mert hogy a nagy gyárak azért termelnek, hogy az egyes embert kiszolgálják, mert az embereknek szüksége van erre arra amarra. Az más kérdés, hogy el kéne gondolkozni azon, hogy mondjuk havonta le kell cserélni a mobiltelefont, vagy sem. De egy kicsit vissza, mi a legjobb természetes mulcs? Mi számít annak? Mert ez is most már a kertészmérnökök által egyre inkább mondott, hogy természetes mulcsot használjunk, és hogy ez ott van a kertünkben. Tehát nem kell ezért máshova elmenni, elég, ha ott vagyunk a kertünkben, és megvesszük mondjuk azokat a gépeket, akár egy aprítógépet, egy gólyaprítógépet, amivel mulcsot lehet előállítani.
2: Én úgy gondolom, hogy egyszerű házi módszerekkel is lehet mulcsot előállítani. Én úgy gondolom, hogy a legtermészetesebb mulcs az a falevél. Én a saját kertemben lévő fákról lehulló falevelet szoktam összegyűjteni, és a kiskertemben ezt használom föl. Természetesen mindenféle növényi szerves anyag, akár fásszáró, akár lágyszáró, az alkalmas mulcskészítésre, és én azzal a dogmával sem értek egyet, például, hogy a diófalevél abszolút nem alkalmas. Diófalevelet nyugodtan be lehet keverni más falevelekhez, és az is ugyanúgy elbomlik, és betölti, mint mulcs, a megfelelő szerepet egy ilyen kiskertben.
1: Többször elhangzott az, hogy véderdőt. Miért nagyon fontosak a véderdők? Ugye Kecskemét meglévő zöld felületeinek nagyon fontos részeit alkotják, és a megmaradásuk ugye kulcskérdés egy város életében.
2: A véderdőknek a városok életében, de egyébként minden település életében egyre nagyobb szerepe van, hiszen ahol az ember mesterséges, beépített, lebetonozott tereket alakít ki, ott mindenhol megjelenik a hősziget hatás. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken, főleg a nyári hőség időszakokban jóval magasabb a hőmérséklet, és gyakorlatilag szinte élhetetlen klimatikus körülmények alakulnak ki. És nagyon fontos az, hogy ezt a bizonyos hősziget hatást mérsékeljük, illetve megtörjük, és ebben minden zöld felületnek, különösen a véderdőknek óriási jelentősége, óriási szerepe van, és én azt mondom, hogy minden talpalatnyi helyre, ahol lehet fákat ültetni, oda fákat kell ültetni a városokba. Nyilván az a jó, hogyha ennek megvan a rendszere, egy hálózata, hiszen ez a garanciája annak, hogy akkor ne alakuljanak ki ezek a hősziget jelenségek.
1: Bács-Kiskun egyébként fatelepítés, fa ültetés terén élen jár, mert azt olvastam, hogy a II. Világháború utáni erdősítési programnak állítottak emléket például az emlékerdővel. 30 év alatt 530 ezer hektár új erdőt telepítettek, és 470 ezer hektárt felújítottak, a legtöbbet egyébként Bács-Kiskun megyében.
2: Igen, ez egy valós történet. Nem véletlen, hogy a Bács-Kiskun megyeiek talán a legérzékenyebbek voltak erre a témára, hiszen ennek történelmi gyökerei vannak. Itt ezen a vidéken egyfajta homok altalajú vidékről van szó. A török idők után annyira lecsökkent az erdősültség, hogy sok helyen futóhomok alakult ki, és a háborúk időszakában is folyamatosan a tuberkulózis, mint betegség. Tehát ezek a légúti betegségek, ezek nagy arányban jelen voltak. Tehát kifejezetten az emberek egészségének a védelme szempontjából kezdtek el fákat ültetni, és komoly programok voltak erre vonatkozóan. Természetesen az erdészek élen jártak ebben a történetben, hogy ezt úgymond nagyüzemi módszerekkel is ezeket a faültetéseket fölpörgessék, és hát ezért is van az, hogy nem Bács-Kiskun megyének az erdősültsége ma már a legalacsonyabb, viszonylag sok erdőterület van Bács-Kiskunban. Bár hozzá kell tennem, hogy mostanában vannak az erdősítés ellen érvelők is, akik azt mondják, hogy hát bizony az erdők azok sokkal többet párologtatnak, mint például a gyep felületek, és a vízkészleteknek a fokozatos kihasználásával járnak együtt. Én azt mondom erre vonatkozóan, hogy egy lakóterület, egy lakóövezet esetében szinte létkérdés az, hogy ott legyenek fák. Igenis, az emberek védelme érdekében rendkívül fontos, hogy a városaink, a településeinket fákkal, véderdőkkel vegyük körbe, és a lakó helyünkön, konkrétan a házak közelében is minél több árnyat adó fa legyen, ami nem csak széndioxidot köt meg, hanem olyan helyi klímakiegyenlítő hatással bír, aminek következtében elviselhetők ezek a hőségidőszakok a nyári hónapokban.
1: Ha a mostani időjárási viszonyokat nézzük, és ez valószínűleg fokozódni fog, tehát, hogy egyre melegebbek a hónapok, egyre kevesebb a csapadék, főleg a nyári időszakban. Akkor jelentősen átalakulhat egyébként Magyarország tájképe is? És itt a fákra gondolok elsősorban, hiszen az idei nyár, a 2024-es nyár megmutatta, hogy például vannak olyan fafajok, amelyek nagyon megsínlették ezt a csapadékhiányos időszakot. Itt a nyírfákra gondolok, a hársakra gondolok, talán az ezüsthárs volt az, amelyik a legtovább bírta. A legtöbb hárs az már júniusban elkezdte hullatni a lombját. A fenyőkről meg már nem is beszélek, amelyek tönkrementek Magyarország egyes területein.
2: Igen, ez egy valós probléma. Az erdészek most már egyre komolyabban szembesülnek itt a klímaváltozásnak a következményeivel. Bizony Bács-Kiskunban is, Békés megyében is, de az ország minden területén lehet egyre nagyobb aszálykárokat megtapasztalni, és van, ahol konkrétan erdőrészletek pusztulnak ki több hektáron. Ez tényleg egy valós probléma, tehát egy kicsit újra kell értékelni szakmai szempontból is mind az erdőtelepítési lehetőségeinket, mind az erdőfenntartási lehetőségeinket. Bizony minden fafajnak megvan a klímaigénye. És vannak olyan fafajok, amelyek kedvezőtlenebb, szárazabb, klimatikus viszonyok között is meg tudnak élni. Másoknak kifejezetten a humid, nedves klímák a kedvezőbbek. Itt van például a bükknek a kérdése, ami a legmagasabb térszintekben, a leghumidabb klímákban érzi jól magát Magyarországon. És hát bizony itt a erdész professzoraink már előre vetítik, hogy gyakorlatilag például a bükk fafajnak a térfoglalása az gyakorlatilag töredékére fog csökkenni Magyarországon. Nyilván ez minden fafajra igaz, hogy a jelenleg térbeli helyfoglalásuk az meg fog változni. Valószínűleg az erdősztyep klíma az egyre nagyobb területen lesz jellemző, a cserestölgyes klíma szintén egyre nagyobb területen, tehát a bükkös klíma és a gyertyános-tölgyes klíma azok fognak erőteljesebben csökkenni, illetve visszaszorulni. Nyilván ez elgondolkodtat mindenkit. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban oda kell figyelni a természetes folyamatokra. Amit tehetünk az, hogy minél diverzebb erdőket hozunk létre, minél fafajgazdagabb erdőket hozunk létre, és adott esetben, ahol az erdőállomány nem tud zártan fönnmaradni, azokat a területeket is becsüljük meg, még ha csak ott egy cserjés van, vagy ha éppen egy gyepfolt, tisztás folt alakul ki egy erdőben, azt is meg kell becsülni. A másik meg az, hogy én érzem a felelősségemet. Tehát én már egyetemista koromban süni klubot szerveztem gyerekeknek, azért, mert akkor is már eltökélt voltam abban, hogy igenis az embereknek a környezeti szemléletén változtatni kell. Egyre többen vagyunk a Földön. Az az igazság, hogy az emberek keresik a boldogságot, és sokszor nem helyes úton járnak. Tehát azt hiszik, hogy az anyagi javak, ez az állandó pörgés, hogy majd az vezet a boldogság irányába, hát ezek az emberi gyarlóságból fakadnak. Na de hát ez megint csak messze vezet, hogy erről elbeszélgetni, de én azt mondom, hogy lassítani kell, egy kicsit saját magunkra is, meg a természetre is jobban odafigyelni.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában a mulcsolásról, a lombkomposzt készítésről és a véderdők szerepéről beszélt Szabó Lajos erdőmérnök.

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR-kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A meteorológiai világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakcióvezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfai sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizet Carmennyét tekinthetik meg a nézők a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm az Európa Szalon minden kedves hallgatóját, a szerkesztő műsorvezetőt, Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, sikert sikerre halmoz a Miskolci Majorett Sportegyesület. Május végén Mosonmagyaróváron rendezték meg a Magyar Majorett Bajnokságot, ahol a Miskolci Majorettek mindhárom korosztályban bajnoki címet szereztek. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén 12 első helyezést söpörhetett be a sportegyesület, de számos dobogós helyezést, aranyminősítést, illetve külön díjat is elértek. Összesen 22 produkcióval léptek a miskolci lányok a zsűri elé. A bajnoki címek elérésével kvalifikálták magukat az augusztus végén Lengyelországban zajló világbajnokságra is. Az Európa Szalon mai két vendége, Dudás Ágnes és Kócini Rózsa Ildikó, a Miskolci Majorett Sportegyesület két csoportvezetője.
2: Több mint 20 éve rendezik meg ezt a versenyt országos szinten. Az ország minden területéről jönnek a Majorett csoportok, és szerintem mindenki erre készül egész évben a leginkább. Ez a legfontosabb esemény a sportszövetségünk életében. Úgyhogy mindig nagyon várjuk, hogy egymással is találkozzunk, megnézzük egymás csapatait, szurkoljunk. Biztos, hogy több mint 20 csoport volt a versenyen, voltak Debrecenből, innen Miskolcról, Szegedről, Orosházáról, a Dunántúról, Naszály, Oroszlány, Győr, Vértesszőlős, tényleg nagyon sok helyről érkeztek.
3: A szeptember és az október hónap nálunk az alapozás, az új technikák megtanulásával történik, és akkor október végére kitaláljuk, hogy melyik csapatnak mi lesz a témája, milyen eszközzel fog az idén táncolni, milyen koreográfiákat fogunk elkészíteni, és akkor novemberben kezdünk hozzá az új koreográfiák elkészítéséhez, és a cél, hogy májusra minden koreográfia elkészüljön a magyar bajnokságra. Most már nem fuvószenére dolgozunk, vagy nem csak fuvószenére dolgozunk, hanem a mai divatos modern zenékre is, ezért az M-bot az azt jelenti, hogy modern zenére bottal dolgozik a csapat, és nem menettáncot mutat be, hanem színpadi táncot. Tehát, hogy ezt is nagyon sok kategória van nálunk, és lehet külön menet kategóriába nevezni, lehet színpadi kategóriába nevezni, lehet szólóba, duóba, kis formációba, nagy csapatba, pomponnal, bottal, mézbottal, zászlóval nevezni, úgyhogy nagyon sok kategória van, és igazából így különböztetjük meg. Bottal dolgozunk csapatban, kis formációban, szólóban, duóban, ez a fő vonalunk nekünk. Pomponnal is dolgozunk csapatban is, és szóló kategóriában is, zászlóval csak csapatban is kis formációs kategóriák vannak, tamburbotban jelenleg szólostákkal dolgozunk. A mi egyesületünk most 3 korcsoporttal indult, kadett korcsoport, ők a gyermekek 8 és 12 év közöttiek, a junior korcsoporttal 13 és 16 év közöttiek, és a senior felnőtt korcsoporttal pedig a 16 év felettiek. Ebben a 3 korcsoportban versenyeztünk több kategóriában, összesen 22 produkciót vittünk a magyar bajnokságra, ebből 12 első helyezést szereztünk, 4 darab második helyezést, 3 darab harmadik helyezést, 2 darab ötödik helyezést, és volt egy 10. helyezésünk, és ez nagyon fontos, ez a magyar bajnokság az egyesületünk életében, hiszen ez egyben kvalifikációs verseny is a világbajnokságra, mely idén Lengyelországban kerül megrendezésre, és ebből a 22 produkcióból 20 produkció kvalifikálta is magát a világbajnokságra.
1: Kedves hallgatóink, számítok figyelmükre!
4: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá, a pulz

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, május 30-án és 31-én rendezték meg a Magyar Mazsoret bajnokságot a Magyar Mazsoret Sportszövetség szervezésében, méghozzá Mosonmagyaróváron. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén a Premier Alapfokú Művészeti Iskola és a Miskolci Kulturális Központ fenntartásában működő Miskolci Mazsoret Sport Egyesületet három csoport képviselte. Magyar bajnokok lettek a miskolci mazsorettek, gyönyörű eredményeket értek el, és hát erről fogunk most többek között itt beszélgetni két vendégemmel. Köszöntöm a stúdióban Dudás Ágnes csoportvezetőt, szerbusz!
2: Köszöntöm a hallgatókat!
1: Illetve Kócziné Rózsa Ildikót, szintén csoportvezetőt, köszöntelek téged is!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat!
1: Mit tudhatunk erről a versenyről, amihez először is hagy gratuláljak az Európa Rádió nevében, mert én látom itt magam előtt az eredményeket, külön nevekkel, kategóriákkal, stb. Fogunk erről is beszélgetni, de mit lehet elmondani erről a versenyről?
2: Ezt a Magyar Mazsoret Szövetség rendezte. A mi egyesületünk most három korcsoporttal indult, kadett korcsoport, ők a gyermekek 8 és 12 év közöttiek, a junior korcsoporttal 13 és 16 év közöttiek, és a szenior felnőtt korcsoporttal pedig a 16 év felettiek. Ebben a három korcsoportban versenyeztünk több kategóriában, összesen 22 produkciót vittünk a magyar bajnokságra, ebből 12 első helyezést szereztünk, 4 darab második helyezést, 3 darab harmadik helyezést, 2 darab ötödik helyezést, és volt egy tizedik helyezésünk, és ez nagyon fontos, ez a magyar bajnokság az egyesületünk életében, hiszen ez egyben kvalifikációs verseny is a világbajnokságra, mely

0: idén Lengyelországban kerül megrendezésre, és ebből a 22 produkcióból 20 produkció kvalifikálta is magát a világbajnokságra.
1: Hát ehhez külön gratulálok. Azért a magyar bajnokságról néhány gondolatot mondjunk el. Ez egy rangos és hosszú évekre visszavezethető verseny, ugye?
0: Igen, több mint 20 éve rendezik meg ezt a versenyt országos szinten. Az ország minden területéről jönnek a mazsorett csoportok, és szerintem mindenki erre készül egész évben a leginkább. Ez a legfontosabb esemény a sportszövetségünk életében. Úgyhogy mindig nagyon várjuk, hogy egymással is találkozzunk, megnézzük egymás csapatait, szurkoljunk, úgyhogy mindig várjuk.
1: Idén honnan jöttek egyébként, mely városokból érkeztek a csapatok, ha néhányat felsorolunk? Egész Magyarországot egyébként majd, hogy nem lefedi?
0: Igen, szerintem egész Magyarországot, biztos, hogy több mint 20 csoport volt a versenyen, voltak Debrecenből, innen Miskolcról, Szegedről, Orosházáról, a Dunántúról, Naszály, Oroszlány, Győr, Vértesszőlős, tényleg nagyon sok helyről érkeztek.
1: Ugye hallottuk, hogy a miskolci lányok milyen gyönyörű eredményeket hoztak el, de hát azért idáig egy komoly út vezet, én azt gondolom. Hogyan zajlik egy ilyenre való felkészülés? Évelején eldől, hogy mi lesz a koreográfia, mi lesz a zene, vagy ez máshogy zajlik külön a országos bajnokságra? Hogyan történik ez? Hogy képzeljék el a hallgatók?
0: Hát a szeptember és az október hónap nálunk az alapozás az új technikák megtanulásával történik, és akkor október végére kitaláljuk, hogy melyik csapatnak mi lesz a témája, milyen eszközzel fog az idén táncolni, milyen koreográfiákat fogunk elkészíteni, és akkor novemberben kezdünk hozzá az új koreográfiák elkészítéséhez, és a cél, hogy májusra minden koreográfia elkészüljön a magyar bajnokságra.
1: Itt az eszközökről azért beszéljünk egy picikét. Én azt gondolom, hogy ugye, ha valaki azt a szót hallja, hogy mazsorett, hát általában a botra gondol, amit ugye használnak a mazsorettek, de hát már nem csak ez van.
0: Így van. Az alap az a mazsorett bot, mindenki azzal ismerkedik meg először, de van pompom, van zászló, illetve mész, ami tambur bot, az egy kicsit nagyobb méretű mazsorett bot, ezzel ritkábban szoktunk dolgozni, egy szólista kislányunk vagy nagylányunk van, aki ezzel az eszközzel dolgozik leginkább, de mi főleg bottal, zászlóval és ezzel a tamburbottal szoktunk dolgozni.
1: Most egyébként mindhárom eszközzel győztek a lányok, bajnokok lettek?
0: Igen, mindhárom eszközzel lettünk bajnokok. Nem mindegyik eszközzel csapatban dolgozunk, tehát hogy van, mint például a tamburbottal szólóba szoktunk indulni, de bottal és zászlóval szinte mindig csoporttal indulunk.
1: Ahogy én itt nézem az eredményeket, hát különböző számomra idegen kifejezéseket olvasok. Mit jelent például az, hogy MBAT Cadet Team Stage? Mert hogy ők is aranyminősítést kaptak, csak szól.
0: Igen, most már nem fuvószenére dolgozunk, vagy nem csak fuvószenére dolgozunk, hanem a mai divatos modern zenékre is, ezért az MBOT az azt jelenti, hogy modern zenére bottal dolgozik a csapat, és nem menettáncot mutat be, hanem színpadi táncot. Tehát, hogy ezt is nagyon sok kategória van nálunk, és lehet külön menet kategóriába nevezni, lehet színpadi kategóriába nevezni, lehet szólóba, duóba, kisformációba, nagy csapatba, pomponnal, bottal, mézbottal, zászlóval nevezni, úgyhogy nagyon sok kategória van, és igazából így különböztetjük meg. Bottal dolgozunk csapatban, kisformációban, szólóban, dúóban, ez a fő vonalunk nekünk. Pomponnal is dolgozunk csapatban is, és szóló kategóriában is, zászlóval csak csapatban is kisformációs kategóriák vannak, tamburbotban jelenleg szólostákkal dolgozunk.
1: Amikor menetzenére, ha jól mondtam a kifejezést, az csak bottal történik, ha menetzenére lépnek fel a lányok?
0: Igen, a menetzenére bottal és pomponnal lehet nevezni.
1: Mióta jött be egyébként ez a úgynevezett színpadi produkció, vagy színpadi tánc, színpadi koreográfia?
2: Hát nagyon sokáig kéz a kézben járt a színpadi és a menettánc, viszont mivel kicsit korlátozódnak a lehetőségeik a mazsaret csoportoknak, hogy úgy lehessen igazán gyakorolni a menettáncot, mivel 100 méter hosszú távon kell megtennünk ezt a koreográfiát, így egy picit a szövetség is afelé indult, hogy akkor külön vegye, hogy aki szeretne, az indulhat menettánccal, aki szeretne, pedig csak színpadi koreográfiával. Viszont a tradicionális kategóriában, amivel mi is fogunk most indulni a világbajnokságon is, ott még mindig kötelező az, hogy a színpadi tánc mellé menettáncot is kell készíteni.
1: És akkor ez azt jelenti magyarán, hogy ilyenkor akár egy országos bajnokság menettáncán is 100 métert vonul minden egyes csapat, aki abban a kategóriában elindul?
2: Ez így van. Így van. Tradicionálisban 60 méter, de a rendes modern botos pomponos kategóriákban ott 100 métert kell megtenni 3 perc alatt.
1: Melyik a könnyebb?
2: Hát a színpadi szerintem könnyebb, mert mégiscsak egy 12x12 méteres helyszínen kell, viszont különleges a menettánc, és a lányok is nagyon szeretik. És nagyon látványos, úgyhogy szeretjük, de ugye nehéz időjárástól is függ, ki tudunk-e menni a szabadba gyakorolni, tehát hogy így kicsit több gyakorlást igényel.
1: Amikor egy-egy ilyen menettánc van, az... hagyományosabb zenét igényel? Tehát kicsit ilyen katonai induló zenét, amihez úgy általánosságban hozzászoktunk régen, hogy na, ha mazsorettezés van, akkor valószínűleg valami katonai zenekaros zene van?
0: Igen, a tradicionális kategóriában kötelező indulóra táncolni a menettáncot. A színpadi táncot viszont már lehet olyan fúvózenei, modern fúvózenei feldolgozásra táncolni. A modern botban pedig bármilyen zenére lehet a menettáncot.
1: Mi az, amit egyébként egy-egy ilyen versenyen, mint például ez az országos magyar bajnokság, figyel a zsűri? Mert én azt gondolom, hogy ugye eleve, hát minden kategóriánál más és más, tehát hogy más az, amikor egy menettánc van, és más az, amikor egy színpadi tánc, mert azért én valahogy úgy képzelem el laikusként, hogy a menettáncban talán több kötelező elem van, vagy olyan elem, ami évek óta tradicionális?
2: 3 területet néz a zsűri igazából, mind a menettáncnál, mind pedig a színpadi táncoknál. Koreográfiát, amiben benne van az, hogy mennyire járják be a lányok a színpadteret, milyen zenét választunk, milyen a kosztüm, illik-e a gyerekeknek a korosztályához, valamint a bottechnikát, be van szintezve, 7 szint van a bottechnikában, nyilván a könnyebb botforgatástól a minél nehezebb felé, valamint mozgástechnika, hogy milyen a lábfeje, hogy dolgozik a testével, a kezével, a mindenitől, tetőtől talpig igazából milyen a mozgástechnikája, és ezeket nézik. Nyilván a szinkronitás az mindig fontos volt, de ugyanezeket nézik a menettáncnál is.
1: És ilyenkor több zsűri pontoz, több oldalról, több látószögből, mint mondjuk egy formációs táncversenyen esetleg?
2: A színpadinál ott nem, ott szemben ülnek egymás mellett a zsűrik, 3 vagy 4 zsűri szokott lenni, pontozóbíró, valamint egy technikai bíró, aki nézi, hogy hány darab ejtés van, meg vannak-e a kötelező elemek. A menettáncnál ott azért szoktak mozogni a zsűrik, hogy szemből is nézik, hátulról is nézik, oldalról is nézik, minden irányból szokták figyelni a koreográfiát.
1: És egyébként koreográfusként melyik a jobb? Mert ugye azt hallottuk, hogy táncolni a lányok nagyon szeretik a menettáncot, vagyis hát azt előadni, koreografálni, és azt könnyebb egyébként?
2: Én nem érzek úgy különbséget, inkább azt mondanám, hogy más a kettőt, más, hogy alakítjuk ki. Mivel egy menettáncnál 100 métert meg kell tenni, így inkább fontos a haladó lépéseknek a száma, úgymond, illetve 6 méter szélességre van ugye lekorlátozva, így nem, így valamilyen szinten tényleg le van korlátozva, hogy milyen térformákat lehet használni, míg egy színpadi koreográfiánál azért a 12x12 méter az egy egész nagy terület, ahol amit ki tudunk használni.
1: Az meg van szabva egyébként, hogy a különböző eszközöket, hogy mondjam, milyen formában lehet használni, tehát hogy mondjuk mit lehet csinálni egy zászlóval, tilos, nem tudom, x méternél magasabbra dobni, vagy akár ugyanígy a bottal, vagy ezek mind csak abszolút a koreográfiát készítőnek a fantáziáján múlnak.
2: Hát igazából ránk van bízva, vannak tiltott elemek, ami nyilván védi a gyerekeket, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni, de igazából a koreográfusok fantáziájára van bízva az, hogy akár új elemet is ki lehet találni, és akkor azzal nyűgözni le a zsűrit. Úgyhogy hát a dobásoknál ott inkább az van meghatározva, hogy mennyi a minimum. Tehát, hogy 2 méter felett kell lennie például egy magas dobásnak, ami már a junior és senior korosztálynál például kötelező elem.
1: Akkor ez is korosztályonként változik, hogy mi az, amit minimum be kell, hogy mutassanak a gyerekek, a lányok?
0: Igen, a kisebbeknek természetesen kevesebb a kötelező elem, például náluk csak alacsony dobásnak kell lenni, a junior seniornál viszont már magas dobásoknak kell lenni, bot alatt meg kell tudniuk fordulni, átdobásoknak kell lenni a koreográfiában.
1: Van olyan egyébként, hogy vegyesen használnak egy-egy koreográfiában több eszközt is? Vagy az versenyen nem megengedett?
0: Versenyen nem megengedett. A Sportszövetség által szervezett versenyeken nem igaz, mert a mix kategóriában lehet. Ott botot pomponnal, zászlót bottal egy koreográfián belül. Nagyon kevés csapat használja, mert nehéz. És ott is elő van írva, hogy körülbelül a tánc felénél eszközt kell cserélni, tehát nincs olyan, hogy valaki végig pomponnal táncolja, a másik meg csak bottal táncol, hanem mindenkinek kell mindent, és ott bele kell rakni a pomponos kötelező elemeket, a zászlós kötelező elemeket, a botos kötelező elemeket, tehát ugye a mix kategória az egy nagyon összetett és nehéz kategória szerintünk. Nem is nagyon szoktuk mi legalábbis használni, próbálkoztunk már vele, de inkább mini formációval.
1: Egyébként minden lánynak tudnia kell minden eszközt használni, akár bot, pompon, akár pedig a zászló? Vagy van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy na hát én aztán biztos, hogy nem tudom, én pomponnal nem szeretnék dolgozni, mert az nekem nem megy.
0: Nálunk mindenki dolgozik szinte minden eszközzel. Nyilván van, akinek mondjuk olyanok az adottságai, hogy a pompon kategóriába jobban adott, akkor őt inkább pomponba indítjuk. Van, akinek az adottságai inkább a botra, akkor őt botban indítjuk. Van, akit inkább tradicionális áll az ő stílusához közelebb, akkor őt a tradicionális kategóriába indítjuk, tehát próbáljuk mindenkinek megtalálni ebbe a sok kategóriába a helyét, hogy mindenki ott teljesedhessen ki, amire a legalkalmasabb.
1: Ami szerintem még egy viszonylag fontos kérdés, hogy az elmúlt hosszú évtizedek alatt mennyit változott maga a mazsorett produkció, vagy mennyit változtak a mazsorett produkciók? Mert ugye azt már beszéltük, hogy ugye eszközökként azért például a pompon nem volt biztos vagyok benne az elejétől jelen, de a koreográfiák is jelentősen változtak? Mert hát a zenék is gondolom biztosan.
2: Igen, azért változtak, tehát hogy amikor mi mazsoretteztünk Ágival, akkor főleg fúvós zenére dolgoztunk. Nem feltétlenül erre az indulós katonai jellegű fúvós zenékre, de a repertoárunkban leginkább az volt. Ugye jellemzőbb volt az, hogy a mazsorett csoportok együtt működnek a fúvós zenekarokkal, több ilyen fesztiválra volt
1: együtt is vonultak.
2: Igen, igen. Akkoriban inkább 2 bottal dolgoztunk, és hát szerintem, mivel ha 20 éve, több mint 20 éve indult ugye ez a magyar mazsorett bajnokság is, úgyhogy egy 15 éve biztos, hogy éles váltásba ment át, és nyilván a gyerekek is változtak, a világ is változott, és így a modern zenék kerültek be a repertoárba, mert azt élvezik talán jobban a gyerekek, bár szerintem nagyon szeretik a tradicionális vonalat is, mert az mindig olyan kicsit különleges, főleg, hogyha zenekarral van lehetőségünk felvonulni. Úgyhogy azért változott. Régen is használták a pompont, meg mi például zászlót is használtunk régen, úgyhogy inkább a zenébe, egy kicsit a stílusban, meg egyre több a gimnasztikai elem a koreográfiákban, az akrobatikus elemek, tehát hogy még régebben táncosabb volt, és több volt a menetelés, most már kicsit áthelyeződött a hangsúlya az akrobatikára és a mozgásra.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Kedves hallgatóink, május végén Mosonmagyaróváron rendezték meg a Magyar Mazsorett Bajnokságot, ahol a miskolci mazsorettek mindhárom korosztályban bajnoki címet szereztek. A sportág legmagasabb szintű országos versenyén 12 első helyezést söpörhetett be a sportegyesület, de számos dobogós helyezést, aranyminősítést, illetve külön díjat is elértek. Összesen 22 produkcióval léptek a miskolci lányok a zsűri elé. A bajnoki címek elnyerésével kvalifikálták magukat az augusztus végén Lengyelországban zajló világbajnokságra. Folytatjuk tovább a beszélgetést Dudás Ágnessel és Kócini Rózsa Ildikóval, a Miskolci Mazsorett Sportegyesület két csoportvezetőjével. Beszélgetésünk második részében szó lesz többek között a világbajnokságról, de arról is, hogy várja a csatlakozni vágyókat a sportegyesület. Szeptemberben például nyílt napot is tartanak majd, ahol az érdeklődők megismerkedhetnek ezzel a sportággal, mozgásformával.
2: Mennyire népszerű egyébként hazánkban a mazsorettkedés?
3: Szerintem Magyarországon népszerű ez a sportág, hiszen kisebb települések, nagyobb, szinte minden nagyobb városnak van mazsorett csoportja. Ha megnézzük, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen, mindegyiknek van mazsorett csoportja. De a kisebb falvakban is nagyon népszerű. Tehát, hogy Magyarországon nem is, de nagyon sok mazsorett csoport működik.
2: Itt a Miskolci Mazsorett Sportegyesületet egyébként sok helyre hívják, mert én azt gondolom, hogy egy nagyon színes tényleg program elem lehet bárhol, hogyha fellép akár csak egy 3-4 lány is, és én nemrég láttam a csapat egy részét zászlókkal is, botokkal is, és hát csak ámultunk és bámultunk mindannyian, akik ott voltunk. Sok szereplés van?
4: Igen, szerintem szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a környező településekre is azért meg szoktak minket hívni, akár egy-egy falunap, városnap, vagy valamilyen fesztivál keretein belül is, illetve Miskolcon is azért megfordulunk a szokásos Kocsonya Fesztivál, a téli időszakban is szeretnek minket hívni, és mindig szeretünk az éppen aktuális fesztiválnak a jellegéhez igazodni mi is, és így sok lehetőségünk van bemutatkozni, és valamint a versenykoreográfiákat is így tudjuk gyakorolni, mert ez is fontos része a felkészülésnek, hogy minél többször előadhassunk egy-egy koreográfiát.
2: Ha már a versenyre visszakanyarodtunk, itt láttam, hogy van virtuózitás külön díj is. Ez mit akar?
3: Minden magyar bajnokságon a szövetség 3 külön díjat oszt ki, virtuózitás, karakter és nőiesség díját. Mi nagyon büszkék voltunk most Fossenák Virágra, hogy ő kapta a virtuózitás külön díját, és olyan elemek, olyan különleges elemeket mutatott be a Botos Szóló produkciójában, ami miatt a zsűri neki ítélte. És külön megtiszteltetés, hogy általában ezeket a díjakat szenior korosztályú szólista lányok szokták kapni, és Virág juniorként kapta meg ezt a díjat, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ő kaphatta ezt a virtuózitás díját.
2: Azért szeniorok egyébként, mert hogy ugye mondjuk feltételezhető, hogy ők már több éve mazsorettkednek, és emiatt ugye nagyobb a tapasztalatuk.
3: Igen, tehát, hogy most már nagyon jellemző, hogy óvodáskorban kezdik el ezt a sportágat is, és mire oda jutnak, hogy 17-18 évesek, addigra már ugye nagyon sok színpadi tapasztalatot gyűjtenek, rutint, jobban ki tudják magukat fejezni, sokkal több mindent tudnak, mint mondjuk egy kadett vagy egy junior.
2: Hogyan tovább most ezután? Ugye itt hát rengeteg formáció fog Lengyelországban is bemutatkozni. Mit tudhatunk arról a világbajnokságról?
3: Most volt június 20-án az évzáró gála műsorunk, úgyhogy az utánpótlás csoportoknak ezzel megkezdődött a nyári szünet. Július első hetében lesz egy táborunk, és augusztus 3-ától kezdődik a felkészülés a világbajnokságra. Gyakorlatilag szinte minden nap lesz edzésük a lányoknak, kis formációba, szólóba, nagy csapatba, menettáncba készülünk.
2: És ilyenkor egyébként a lányok is úgy jobban izgulnak, mert hogy azért gyanítom, ugyanazt a formációt, ugyanazt a koreográfiát adják elő, ami már tulajdonképpen a kisujjukban van, de hát azért mégiscsak egy világbajnokság. Mi a tapasztalat?
4: Persze, mindig jobban izgulnak azért a világbajnokságon, mert azért annak nagy tétje van, hogy ott vannak, és több ország mazsoretjeivel versenyezhetnek. Igen, ugyanazokat a koreográfiákat adják elő, mint a magyar bajnokságon. Picit azért szoktunk finomítani rajta, vagy
3: nehezíteni,
4: mert nyilván a nyár folyamán is azért előveszik a lányok ám a botot is gyakorolnak, akár új elemet tanulnak meg, úgyhogy ezeket is bele szoktuk tenni, és csempészni a koreográfiákba, úgyhogy izgulnak. Szerintem már most azt várják, hogy mikor indulunk a világbajnokságra.
3: És a világbajnokságra nagyon sok országból érkeznek, Dél-Afrika, Franciaország, Horvátország, nyilván a házigazda Lengyelország, Csehország, Románia, Bulgária, Magyarország.
2: Akkor lesz bőven ellenfél, akit le kell győzni. Egy picit beszélgessünk arról, hogy ugye hallhattuk, hogy lesz például a nyári tábor, de azon kívül is várja a sportegyesület az esetleges ifjú mazsoretteket, vagy azok, akik szeretnének most megismerkedni ezzel?
4: Természetesen mindig várjuk az új jelentkezőket. Főleg szeptemberben szoktunk bemutató órákat tartani, amikor el lehet jönni, ki lehet próbálni a botforgatást, beállni egy-egy órát kipróbálni, és akkor úgy lehet csatlakozni hozzánk. Mivel most ugye meg lesz ez a tábor, utána lesz egy kis pihenés, így inkább azt javaslom, hogy aki új jelentkező, az szeptemberben keressen fel minket bátran, és akkor ki lehet próbálni és csatlakozni hozzánk egészen tényleg óvodáskortól, felnőtt korosztályig.
2: Tehát akár valaki úgy is jelentkezhet, hogy mondjuk már nem is iskolás, de azt mondja, hogy szeretné ezt megnézni, mert nem emlékszem a szenior korosztálytágén, hogy mondtad, hogy az milyen kategóriát jelent pontosan az életkorban.
3: 16 év felettieké a szenior, felső korhatár nincs, 16 az alsó korhatár a szenior korosztálynak.
2: Egyébként kinek való ez? Tehát ki a jó ebben? Alapból kell egy ügyesség, vagy nagyon sok része megtanulható?
4: Hát nehéz erre megadni a választ. Igazából mindenkit tényleg szívesen várunk, mert az elsődleges az, hogy megszeressék ezt a mozgásformát, és jól érezzék magukat benne. Van, aki nyilván könnyebben jön bele, van, aki eleinte mondjuk döcögősen, de van egy pont, amikor tényleg jön egy áttörés, és utána szárnyalni tud ebben a sportágban. Nyilván kell egy kis kézügyesség, ritmusérzék, de ez mind-mind egy kicsit fejleszthető, úgyhogy tényleg bárkit szívesen várunk.
2: Annyit azért segítsünk, hogy ugye hallottuk, hogy szeptemberben majd lesznek nyílt órák, és akkor ki is lehet próbálni, gondolom, akár az eszközöket is. Utána egyébként hogy néz ki, hogyha valaki azt mondja, hogy jó, akkor ő szeretne járni? Milyen elfoglaltságot jelent ez? Mert azért valljuk be, hát rengeteg gyereknek ilyen külön óra, olyan sportfoglalkozás, azért ezeket is be kell tervezni, a szülőkről már nem is beszélve.
3: Korosztályonként eltérnek az edzés típusok és az edzés óraszámok is. Az óvodásoknak heti egy órájuk van, aztán a kisiskolásoknak már heti két órájuk van, van egy óra balett órájuk és egy óra mazsorett órájuk, és a versenycsoportoknak is heti kettő vagy három foglalkozás van egy héten.
2: És versenyek azok gyakran vannak egyébként?
3: A versenyidőszak az főleg márciussal kezdődik. Próbálunk minden hónapban legalább egy csoportot elvinni egy versenyre, tehát március, április, május, ami igazából a versenyidőszak, általában havonta egy verseny jut egy-egy csoportnak.
2: Fontos, hogy versenyezzenek a gyerekek?
3: Igen, fontos, hogy színpadi rutint verseny. És nem is maga a verseny, hanem a versenyre odautazás. Az, hogy közösen utazunk a busszal, az, hogy ott vagyunk, közösen ebédelünk, hazautazunk, közösen élik meg azt, hogy na igen, ezt megcsináltuk, megküzdöttünk érte, és milyen szép eredményt értünk el. Inkább maga ez, ami közösségépítő.
2: És ha már közösség, azért a beszélgetésünk végén néhány gondolatot a csapatról is tudjunk meg. Hány mazsoret van jelenleg itt az egyesületnél?
3: Jelenleg 6 csapatban dolgozunk. és körülbelül 80 fő.
2: Ez nagynak számít egyébként, így az országos átlagot tekintve?
3: Igen. Igen.
4: Igen.
3: De mi a nagy csapat, és büszkék vagyunk rá, mi a nagy csapatok közé tartozunk szerencsére.
2: És itt a 80 fő közül akkor mennyi megy Lengyelországba?
3: 44 fő fog utazni Lengyelországba.
2: Hát akkor mindenképp én már csak tényleg sok sikert kívánok, nem csak a lengyelországi világbajnokságra, hanem a következő megmérettetésekre, fellépésekre, különböző eseményekre is, és hát még egyszer gratulálunk itt a magyar bajnoki címhez, és köszönöm, hogy itt voltatok nálunk. Dudás Ágnes csoportvezető, köszönöm szépen, hogy befáradtál, illetve Kócini Rózsa Ildikó csoportvezetőnek is köszönöm szépen.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lettünk.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai Európa Szalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Búcsúzik a szerkesztő, Huszár Kata. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet nem csak az emberi szervezetet terheli meg, hanem az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Kedd éjfélig harmadfokú hőségriadó van érvényben az ország egész területén, ami komoly, összehangolt védekezést és össztársadalmi összefogást is igényel. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium is megtette a szükséges intézkedéseket, mivel az iskolai tanév ugyan véget ért, de a szakképzésben továbbra is szakmai gyakorlatok és tanműhelyi foglalkozások zajlanak, a felsőoktatásban pedig még vizsgáznak a diákok, és országszerte gyermekek ezrei vesznek részt nyári táborokban, írt a közösségi oldalán Lannert Judit oktatási miniszter. A pedagógusoknak még a következő héten iskolai munkájuk van, de az extrém hőség miatt a vezetőknek lehetősége van otthoni munkavégzést biztosítani hétfőn és kedden. A tartós hőség ezekben a hetekben mindenhol fokozott odafigyelést igényel. Az intézményekkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, a visszajelzések alapján a helyi adottságokhoz igazítják a nyári működést és a szükséges intézkedéseket. A gyermektáborokban a szabadtéri programokat lehetőség szerint védettebb térbe kell szervezni ezeken a napokon. A szakképzésben szükség esetén módosítják a gyakorlati képzések rendjét, és több pihenőidőt biztosítanak, míg a felsőoktatásban is kiemelt figyelmet fordítanak a megfelelő körülményekre, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beszélni, beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. Partnervállalatok segítségével alakítottak ki két korszerű eszközökkel felszerelt tantermet a Debreceni Egyetem mezőgazdaság élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán. Az oktatástechnikai fejlesztést két cég támogatta több millió forint értékben, ostáblákat, laptopokat, projektorokat ajánlottak fel a karnak. A részleteket Pepó Péter professzortól hallják.
2: Az együttműködésünk a legkülönbözőbb cégekkel több évtizedre, 40 évre terjed vissza. Ez elsősorban kutatási együttműködés. Ezt követően kb. 20 évvel ezelőtt kezdődött olyan oktatási együttműködésünk, amely arra terjedt ki, hogy elvittük a cégek bemutatóira, tanácskozásaira a hallgatókat, nyári gyakorlatokat töltöttek ezeknél a cégeknél, és másfél évvel ezelőtt vetődött fel a KVS és a Corteva részéről, hogy ők nagyon jól tudták, hogy meglehetősen szűkös a pénz ügyi lehetőségünk az oktatás technikának a korszerűsítésére. És ezek a közös beszélgetések tették lehetővé, hogy formálódjon egy olyan elképzelés, miszerint van két gyakorlónk, van termünk, és ennek a korszerűsítésére ők pénzügyi segítséget, szakmai segítséget nyújtanak. Egy olyan korszerű oktatás technikai berendezéssel ellátott két tantermet sikerült berendeznünk, amelyben párhuzamosan mehetnek a projektoros vetítések, okostáblán, PowerPointos prezentáció, megjelölhetnek, kiemelhetnek a kollégák különböző adatokat, jelenségeket összehasonlíthatják, tehát a szokásos tábla és kréta helyett a mai kornak megfelelő, a mai nemzedéknek, generációnak megfelelő érdekesebb technikát is tudnak alkalmazni. Ez az első két tanterem, a Béken példaértékűnek szeretnénk állítani a többi agráris intézet és tanszék elé, hogy lehet ilyen megoldásokat találni.
1: Két éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 ezret a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia Junior is, a diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezen a napon is eléd állhatunk. Csendesítsd el a szívünket, és segíts, hogy meghalljuk igéd biztatását ezen a vasárnapon is. Szeretnénk elcsendesedni, megpihenni, feléd fordulni. Nem szeretnénk elfelejteni ezt az ünnepnapot, amit veled tölthetünk. Emlékeztes bennünket arra, hogy életünk

nem a véletlenek kezében van, hanem a te gondviselő gondolatod és gondviselésed hordoz minket. Amen. A 121. Zsoltáron keresztül szól hozzánk most Isten az ő igéjével. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmez Izraelt. Az Úr védelmez téged. Az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól. Megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Kedves testvérek, Rakamazon szolgálok lelkipásztorként, és amikor autóba ülök, és a környéken utazom, szinte mindig feltűnik előttem a Tokaji hegy. Ha Nyíregyháza felé indulok, vagy ha Szerencs irányába megyek, ha Nyíregyháza felől hazafelé érkezek, és mondjuk Szerencs irányából hazafelé érkezek, akkor szinte mindig látom valahol a távolban. Az évek során pedig egy tájékozódási ponttá vált számomra. Elég egy pillantást vetnem rá, és már is tudom, merre járok. Ha alig látszik, tudom, hogy messze vagyok tőle. Ha egyre magasabbnak látom, tudom, hogy közeledek. Nem kell térképet elővennem, nem kell nézegetnem az órámat, hogy mennyi idő, hanem tudom, mert látom a hegyet, és ez eligazít. A 121. Zsoltár írója is felemeli a tekintetét a hegyekre, talán ő is zarándokként járta az utat Jeruzsálem felé, a hegyek tájékozódási pontot jelentettek számára is. De érdekes, hogy nem áll meg ennél a látványnál, hanem feltesz egy kérdést, talán önmagának. Honnan jön segítségem? És a válasz nem az, hogy a hegyektől, hanem ezt mondja. Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Nekünk is vannak tájékozódási pontjaink. Vannak emberek, akikre felnézünk, vannak helyek, amelyek biztonságot adnak, vannak szokások, amelyek kapaszkodót jelentenek. Ezek mind fontosak. De a Zsoltár arra tanít, hogy a végső segítség nem ezekből érkezik. A hegy csak mutat valamit. A segítség mindig az Úrtól jön. És milyen jó ezt tudni. Mert a tájékozódási pontok néha eltűnnek. Van, hogy a Tokaji hegy is ködbe és felhők mögé burkolózik. Az emberek megöregszenek, körülményeink megváltoznak. Amit biztosnak hittünk, egyik napról a másikra bizonytalanná válhat. Isten azonban nem. Ő nem változik. Ezért mondhatja a Zsoltáros teljes bizonyossággal, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Mi elfáradhatunk, ő nem. Mi eltévedhetünk, ő mindig tudja, hogy merre járunk. Mi néha nem az utat látjuk, és nem látjuk megfelelően az irányokat, ő azonban mindenről tud, és mindent a kezében tart. Ezért ismétli újra és újra a Zsoltár, az Úr megőriz. Jártunkban, keltünkben, nappal és éjjel, most és mindenkor. Persze, ettől lehetnek nehezebb napjaink. Lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor egyedül fogunk haladni az úton. Azonban az a bizonyos, hogy az egyedül létben és a mélységekben is az Istentől várhatjuk a segítséget. Az Úr megőriz a mélységben, az egyedül létben is. Ő nem hagy el. Talán ma is sokan indulnak útnak. Van, aki munkahelyére siet, van, aki a templomba,
Van, aki már tudja előre, hogy nehéz döntések várnak rá. Van, aki egy orvosi vizsgálatra készül a közeljövőben, és bizonytalansággal néz a következő napok elé. Másnak egy talán régóta halogatott beszélgetést kell lefolytatnia, vagy éppen egy olyan terhet hordoz, amelyet senki más nem ismer, és amiről senki más nem tud. Mindannyian úton vagyunk. Nem csak egyik településről a másikra, hanem életünk különböző szakaszain is. A 121. Zsoltár arra emlékeztet bennünket, hogy ezeket az utakat nem egyedül járjuk. Aki megalkotta az eget és a földet, ismeri a mi utunkat is. Tudja, hová tartunk. Látja félelmeinket, és előttünk jár. Ezért, amikor ma kilépünk az ajtón, nem csak egy új nap kezdődik el, hanem az Isten gondviselése vehet körül bennünket ezen a napon is. Azzal a bizonyossággal léphetünk ki ezen a napon, az ajtónkon, indulhatunk el életünk útján, hogy felnézhetünk a hegyre, és bátran elmondhatjuk, hogy segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket, hogy segítségünk egyedül tőled jön. Ezért kérünk, hogy kísérd utunkat ezen a napon. Adj bölcsességet döntéseinkhez, erőt feladatainkhoz, és adj békességet minden utunkhoz. Amikor öröm ér bennünket, taníts hálát adni. Amikor pedig nehézséggel találkozunk, segíts, hogy ne veszítsük szem elől a te gondviselésedet és a te kegyelmedet. Őrizd meg jártunkban és keltünkben, most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.

Áldott légy, Urunk, hogy úgy szerettél bennünket, hogy életed is értünk adtad. Te csak a bűnöket, csak a bűneinket gyűlölöd, de a bűnöst szereted, és megmenteni és megújítani akarod, ezért szereztél bűnbocsánatot kereszteddel. Áldott légy, hogy ezáltal a veled való kapcsolatunk rendeződhet, és gyermekeidé lehetünk. Áldott légy, hogy ma is szeretetet töltöd lelked által gyermekeid szívébe, hogy a mi tökéletlen és önző szeretetünket igazabbá tedd, és forrása légy szeretet gyakorlásunknak. Hála neked, hogy te nem fordulsz el tőlünk, és nem felejtesz el bennünket. Tudod, hol és hogyan, miben és miként vagyunk benne. Olvasol a szemünkből, érted lényünket, fogadod sóhajainkat. Felénk fordulásod életünk fordulatának záloga. Áldó szavad, átoktörő ige. Arcod tükrében a másik ember is szebb és szeretnivalóbb lesz. Rád bízzuk magunkat és szeretteinket, aki úgy akarsz áldani, hogy hozzám fordulsz, és a tőled jövő szeretettel ajándékozol meg, teljes békességgel ajándékozol meg, és így mi is szeretetet csatornái, békességszerzők és áldásosztók lehetünk életünk minden területén. Ámen.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Fölséges harapnivalók. Ezt a történetet én is csak hallottam. Sem a királlyal, sem a kamarásával nem volt dolgom. Egyedül Búzás bácsival hozott össze a szerencse, mert több ízben vásároltam tőle péksüteményt. Állítólag a perecet Búzás bácsi találta föl. Hogy úgy volt-e, nem tudhatom. De kezdjem az elején. Élt egyszer egy király, aki olyan válogatós volt, hogy az csoda. Tele volt befőttel a királyi kamra, és minden nap másfajta befőtt kellett az asztalára. Meta ugyanazt kapta, toporzékolt, és le akarta vágatni a kamarás fejét. Hívta a hóhért, vegyen mértéket a kamarásra, hogy mekkora vérpadot ácsoljanak neki. Így a kamarás sírt, rít, és annyit elért, hogy minden második héten zárva tarthatta a kamarát. Viszont az alatt a szakács törhette a fejét, hogy mit süssön. A szakács feje jobban főtt, mint a leves hús a fazékban. Ha a király nyúlpaprikást kívánt, mindenki szaladt nyulat fogni. Ha ősz húsra fájt a foga, szaladt az egész nép őzet hajtani. Amikor pedig ragulevest akart tenni, a birodalom apraja nagyja kergette az erdőben a ragut. Búzás bácsi volt akkoriban a szakács a palotában, és minden napra más ételt talált ki. Egyik nap aranygaloskát készített, másik nap mogyorósfánkot, a harmadik nap kapros palacsintát. Így ment ez 7 napon keresztül, amikor is a kamarás újra kinyitotta a kamarát. A szakács pihent, és a kamarás verhette a fejét a befőttes üvegekbe az izgalomtól. Búzás bácsi főleg tésztaféléket sütött. Mandulás pitét, csokoládészeletet, fatörstortát, még nem egy szép napon, semmi egyéb nem jutott az eszébe. Szerencsére a 7 nap eltelt, és megint a kamarás vacogott a befőttes üvegek között. Ez alatt Búzás bácsi gondolkodott, és étlapokat böngészett. Itt akadt rá a majom mézre. A következő héten habot vert, tojást kavart, cukrot tört, majom körmöt reszelt belé, készítette a majom mézet. A királynak ízlett a majom méz, és megkérdezte, aztán miféle ennivalót készítesz holnapra? Erre Búzás bácsi azt mondta, egy életem, egy halálom, én bizony holnapra is majom mézet készítek, mert egyéb nincs az eszemben. A király arca elsötétült, és amikor Búzás bácsi kiment, hallotta, hogy a király fölugrott a trónusra, és toporzékolt. Búzás bácsi másnap gonterhelten kavarta a tojássárgát, törte a cukrot, reszelte a majomkörmöt. Arra riadt föl, hogy ott van a hóhér a centivel, és kezd mértéket venni róla a vérpadácsolásához. Ő felsége olyan válogatós, hogy csoda, mondta a hóhér magyarázatképpen. És még hozzátette, azt hiszem, délután vége az életednek. Erre Búzás bácsi elhatározta, hogy elmenekül. Csak egy cipót vitt magával az útra. Futott az erdő felé, de nem sokára meghallotta, hogy lovasok üldözik. Maga a király vezette a csapatot. Búzás bácsi fölmászott egy fára. A király pedig leszállt a lóról, és így kiáltott. Gyere le, mert úgy is vége az életednek. Én aztán nem, felelt Búzás bácsi, mert felséged olyan válogatós, hogy csoda. Nem-e? Toporzékolt a király. Nem, kiáltott Búzás bácsi. Erre a király megparancsolta a hóhérnak, hogy vágja ki a fát. Baltát kerítettek, és a hóhér munkához látott. De csak tessék, lássék, mert a hóhér sajnálta a fát. Mire a király mérgesen elvette a baltát, és most ő látott a favágásnak. Akkorákat sújtott a törzse, amekkorákat bírt. Búzás bácsi erősen fogóckodott, de az egyik balta csapásnál leejtette a kenyeret. A kenyér a király lába elé esett. Mire a király megkérdezte, mi lenne az?
1: Kenyér, mondta a kamarás.
0: És azt eszik-e, vagy isszák? Érdeklődött a király, aki a friss levegő megéhezett. Megmondták neki, hogy a kenyér olyan étel, aminélkül nem étel az étel. Erre a király tört belőle egy darabot. Ízlelgette. újra tört belőle, és az arca földerült. Gyere le, mondta a szakácsnak. Ennél fölségesebb harapnivalót nem ettem. Amikor Búzás bácsi lemászott, a király még megintette. És te majommézzel taktálsz, amikor ilyen finomat is tudsz sütni? Felség, mondta a kamarás, ezt is kegyeskedjék meg kóstolni. És átnyújtott egy almát. A király beleharapott és bólintott. Ez is fölséges, jobb, mint amit eddig a kamarádból adtál. Ezzel megparancsolta Búzás bácsinak, meg a kamarásnak, hogy térjenek vissza, és rendezzenek olyan lakomát, amelyen mindenki kenyeret és almát eszik. A király meg is jutalmazta Búzás bácsit, olyannyira, hogy később pékséget is tudott nyitni, és föltalálta a perecet. Valóban olyan sós pereceket árult, hogy a király behunyt szemmel ropogtathatta. Pedig a király olyan válogatós volt. Csoda!
2: Mája szép napján nyugodott, egészen beakonyodott. Jó sötétben vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, hogy megtartottál. Nyújts az éjjel is hatalmat, a fáradtnak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval olcsóbb, mint a védett ár volt. Kitért arra, hogy elindították a valaha volt legerősebb korrupció ellenes küzdelmet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a miniszterelnök és a miniszterek fizetését, minimum 50 milliárd forint spórolnak a képviselői költségkeretek csökkentésével. Leállították a devizahiteles ügyekben a végrehajtást és a kilakoltatást. Magyar Péter az eredmények között nevezte meg az önálló oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi és vidékfejlesztési minisztériumok létrehozását, a rendeleti kormányzás megszüntetését, azt, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és teljes jogú tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Új mérföldkőhöz érkezett a Betesda gyermekkórház, átadták az ország első hiperrealisztikus csecsemőbeteg szimulátorát. A gyermekápolók és gyermekorvosok ezentúl minden eddiginél életszerűbb körülmények között gyakorolhatják a legkritikusabb beavatkozásokat. A 20 millió forint értékű eszköz a Magyarországi Református Egyház támogatásával, a református pályázati és beruházási szolgálat közreműködésével került az intézménybe. Ez a világ egyik legfejlettebb betegszimulátora, amely a gyermekkórház Scale laborjának egyik kulcsfontosságú eszköze lett. A csecsemő szimulátor legkülönlegesebb funkciói közé tartozik a kutacs méretének módosítása, a fényre történő pupilla reakció, a görcsrohamok és a keringés megállás szimulálása. Emellett az intubálást és a légcsőkanül cseréjét is gyakorolhatják majd a medikus hallgatók. Megdőlt a hazai országos melegrekord szombaton, Budakalász állomáson 40 fokot mértek, mellyel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet országos rekord született, közölte a Hungaromet ZRT. A korábbi rekord 37,5 fok volt, melyet Örkény állomáson 1994-ben mértek. Bodán csak 26,3 fokig hűlt le a levegő szombaton, így a legmagasabb napi minimum hőmérséklet országos rekord is megdőlt. A meteorológiai szolgálat Budapest-Újpest állomásán 39,8 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel új legmagasabb napi maximum hőmérséklet fővárosi rekord született. A korábbi rekord 36,5 fok volt, melyet már nagyon régen, 1935-ben regisztráltak. Idén már 7. alkalommal rendezi meg az Abaújvári Református Gyülekezet a Tiszán Inneni Református Egyházkerület támogatásával a Lelkesítő elnevezésű családi napot. Július 4-én szombaton beszélgetések, koncertek, gyermekprogramok, bizonyságtételek lesznek hallhatók. Barna Sándor Tiszán Inneni Református püspök délelőtti nyitóáhítatát követően a számtalan program mellett bemutatkozik a Gyökösi Intézet, valamint a Kelet-Magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ. Ebben az évben a nap témája az édesanyák. Ennek jegyében az édesanya, mint az otthon melegének őrzője címmel rendeznek kanapébeszélgetést házaspárok részvételével. A családi napon a gyerekeknek többek között kézműves sátorral, arcfestéssel, bűvészműsorral, ugrálóvárral és népi játszótérrel készülnek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A szervező állami támogatással biztosítja a szállást, az étkezéseket, az egészségügyi ellátást és a programokat. A balatoni táborozásra Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából és Horvátországból is érkeznek magyar gyermekek. Az erdélyi Erzsébet táborban magyarországi és erdélyi gyermekek táboroznak együtt, és vesznek részt székelyföldi kirándulásokon.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
1: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Hajdúszoboszlói Református templomból. Igét hirdet Cető Norbert, a gyülekezet lelki pásztora.

Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és a Úr Jézus Krisztustól, a mi megváltunktól. Amen. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves jelenlévőket itt a Hajdúszoboszlói Református templomban, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, akik az Európa Rádión keresztül csatlakoznak a ma délelőtti istentiszteletünkhöz. Kedves testvérek, fennálló éneként a 731-es dicséretünknek az első, illetve a második versét énekeljük. A fennálló ének alatt szeretném kérni a templomban lévő gyermekeket, hogy a számukra megtartott gyermek Isten tiszteletre kimehetnek a lelkészi hivatalba. Fennálló énekként a 731-es dicséretünket énekeljük, tehát első és második versével. Jöjj hozzánk, Urunk, hozzánk jöjj. Így kezdődik ez a dicséret.

A gyülekezet foglalja el a helyét, és folytassuk tovább Istenünk magasztalását a 809-es számú dicséretünkkel. A 809-es számú dicséretünk így kezdődik: Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála. A 809-es dicséretünknek 5 versszaka van, és mind az 5 versszakával folytassuk az Úr magasztalását.

0: Szentelési ének Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjetek az Úrnak, ti hívei, magasztaljátok szent nevét. Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De amikor elrejtetted orcádat, nagyon megrettentem. Ekkor hozzád kiáltottam, Uram, és így esedeztem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Te pedig gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Kedves testvérek, válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért, a 30. Zsoltárral együtt mi is hálatelt szívvel köszönjük meg neked, hogy megmentett életű gyermekeidként hallgathatjuk a te szavadat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megmutattad, hogy mindennél drágábbnak és becsesnek tartasz bennünket. Köszönjük, hogy te valóban ki emeltél bennünket a bűn és a halál fogságából, hogy te valóban fölragyogtattad a kegyelem ajándékát a mi életünkben. Ezért nagyon hálásak vagyunk neked, de azt is köszönjük, hogy megengeded, hogy ezen a mai délelőttön is hallhassuk a te szavadat. Köszönjük, hogy te megszólítasz bennünket. És köszönjük, hogy ebben a nagyon meleg nyári időben még inkább közel kerül hozzánk a Zsoltárosnak a szava, hogy te, mint a szarvast, úgy újítasz és frissítesz fel bennünket a te forrásodból, a te éltető igédből. Szívünkből kérünk, Istenünk, hogy hallgass meg a mi könyörgésünket, küldd el a te szent lelkedet, és add, hogy meghallói és megcselekvői lehessünk annak az üzenetnek, amit ezen a mai délelőttön ma a szívünkre helyezel. Nem a magunk érdemeiért, hanem egyedül a drága Úr Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen.
1: Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, folytatjuk tovább Isten tiszteletünket, a 714-es számú éneket keressük ki. A 714-es számú ének első verszakát énekeljük, így kezdődik ez az ének, te hozzád jövünk már, Istenünk.

mozgat mindeneket. Ezzel az előfohászal én magam is szeretettel köszöntöm a jelenlévőket és az Európa Rádió hallgatóit. A mai napra a Biblia olvasó kalauzunk nem csak a Timóteus első levelét kezdte meg, hanem folytatja a Zsoltárok könyvét. A 121. Zsoltár van kijelölve, de van egy alternatíva, a 30. Zsoltár. Lelkipásztor társamtól ezt hallottuk felolvasva, és én most a 30. Zsoltárnak a 12. és 13. verseit olvasom, és magyarázom Isten lelkét segítségül kérve. Így szól hozzánk Isten üzenete: gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Ünneplő gyülekezet, kedves igehallgatók itt a templomban, vagy éppen az Európa Rádió előtt. A 30. Zsoltárnak van egy különleges ajándéka, amelyet ki kell a lélek által bontani, és ez a Zsoltár ajándék három gondolatban is megfogalmazható, ugyanis a 30. Zsoltár a maga belső meggyőződésével, teljes egészével először is regenerál, másodszor recitál, harmadjára pedig reaktivál. És én ezt a három idegen szót szeretném kifejteni a Zsoltár teljes értelmében, külön hangsúllyal arra a két igeversre, amit megismételtem, azaz a 12. és a 13. igeversre nézve. Az első gondolatom tehát az, hogy a 30. Zsoltár regenerál. Mit jelent ez a kifejezés? A regenerálni szó azt jelenti, hogy valamit helyre tenni, megújítani, meggyógyítani. És a 30. Zsoltárnak valójában ez az üzenete, mert az írója felfedi azt az egyéni életeseményt, amely a mélységből a magasságba vezet. Fájdalmak, küzdelmek, gyász, halál közeliség az az élmény, amely feszítette a Zsoltár egykori írójának, hagyományunk szerint Dávidnak a lelkét, majd az Isten megmutatta azt, hogy ez a fájdalom nem csak az egyéni életben, hanem a társadalomban is ott van, és képes az Úristen kegyelemből gyógyítani, helyreállítani, megerősíteni. Éppen ezért ez a Zsoltár, bár regenerációról beszél, egy hívő embernek a belső vívódásáról, majd gyógyulásáról, újjáteremtődéséről, mégis a felirata szerint valamikor a korokban templom szentelési ének és imádság lett. És itt meg kell állnunk egy szóra. Hogyan? Miért? A válasz nagyon egyszerű. Azért, mert a regenerált hívő élet az minden korban templomépítő és templom szentelő élet. Ezt megismétlem még egyszer. Ez a tétel mondata az első gondolatomnak, hogy a regenerált hívő élet minden korban és minden időszakban templomszentelő és templomépítő élet. Ahol van személyes meggyőződés, Istenre találás, ott mindig épülnek a templomok, épülnek a lelki közösségek, ott felszentelődik a hely és felszentelődik az alkalom. Azonban sajnos ennek az ellentétje is igaz. Mert a degenerált vallásosság minden korban és minden időszakban templom leépítő, templom romboló. És hogy milyen a degenerált vallásosság? Hát arról én magam is tudnék beszélni, de hála az Istennek, hogy nem nekem kell elmondani, hanem elmondja helyettünk Pál apostolnak az a tanítása, amely szintén a mai napra van kijelölve az első Timóteus levél első fejezetéből. Mert ott úgy tanítja fiatal gyermekét, lelki gyermekét Pál apostol, hogy világosan és kíméletlenül leírja, hogy milyen a degenerált vallásosság, a megbetegedett, az a vallásosság, amelyik nincs a helyén, amely nem találja az Isten felszabadító, gyógyító üzenetét. És idézem az első Timóteus levélből a mai napra kijelölt részt, amely egy nagyon kemény diagnózis. És leírja azt is Pál apostol, hogy sajnos
a degenerált vallásosság, amelyik nem tudja elfogadni a tiszta szívből, képmutatás nélküli hitből fakadó szeretetet, az valójában immunis az Istenre. És akkor idézem a mai napra kijelölt új szövetségi részt, amely a degenerált vallásosság időtlen diagnózisa. Némelyek elfordultak ezektől, tudniillik a szeretettől, a hittől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki a törvénynek megfelelően él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek. A hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium. És kedves testvérek, hogyha hangsúlyt kellene tenni erre a felsorolásra, akkor én ide tenném, hogy van boldog Istenünk. Milyen csodálatos ez a jelző. És az Isten azt akarja, hogy boldoggá tegyük őt, életvitelünkkel. Azzal az életvitellel, amely igen tud mondani ő rá. És miért ne kezdenénk mi is azzal az életünk regenerálását, hogy egy kicsit hálát adunk az Úristennek, hogy megköszönjük azt, hogy nehézségeink, bűneink, vagy éppen félrecsúszott, kificamodott életvitelünk ellenére ő meggyógyított minket. Mert van miért hálát adni. És az Isten pontosan azt akarja, hogy beleilleszkedjen a mi életünk, a mindennapunk az ő boldogságába. De ez az kell, hogy engedjük az Istentől a regenerációt, amelyik nem titkolja a bűnöket, amelyik szembenéz önmagával, a hibával, és amelyik el tudja mondani az Úristennek azt, hogy nélküle nem tudok felállni. Azt hittem, hogy nem tántorodom meg soha, írja Dávid a Zsoltárban. Aztán rá kellett jönnünk arra, hogy a saját tapasztalataink, a saját erőnk, a saját egunk oly sokszor cserben hagy minket. De az Úristen előtt mindig lehet újra kezdeni, mert még boldog Istenünk van. És a boldog Isten azt akarja, hogy a mi életünk az ő ritmusára újra ezt a boldogságot hordozza. Mert a boldogság és a meggyőződés, a vele való találkozás személyessége, az előhívja, előszereti bennünk a legjobbat, a nagybetűs embert, amelyet alig lehet ma megtalálni, kedves testvérek, a világban. És előhívja belőlünk azt a fajta hívő életet, azt a fajta Isten tiszteletet, amely része az Úristen boldogságának. És ez a költemény, amely egykor belénk íródott tapasztalatok és meggyőződések által, előjöhet, mert mindnyájunkban ott lakik egy Zsoltár, és itt tud a hívő ember recitálni. Ez a második gondolat, kedves testvérek, ugyanis a 30. Zsoltár nem csak regenerál, és nem csak egy örök szeretetből fakadó hadviselés a mindenkori degenerált vallásosság ellen, hanem a 30. Zsoltár recitál is. Mélységek és magasságok feszülnek a Zsoltárban. Hogy ne feszülnének, amikor maga Dávid király úgy éli meg a helyzetet, hogy nyilvánosan bevallja, halál közeli élményei vannak. Beteg lett, szenvedett, sokat kínlódott, vajúdott, és ebben a szenvedésben ő nem ártatlan. Egyesek a 30. Zsoltár mögött azt a történetet vélik felfedezni, amely Dávid királyhoz kötődik, és Sámuel második könyvének a 24. fejezetében van leírva. Dávid elrendel egy népszámlálást, pedig kérik tőle, hogy nem biztos, hogy ez jó ötlet, mert szembe megy az Isten akaratával. És amikor Dávid elköveti ezt a hibát, és rájön erre, akkor már majdnem késő, mert 70 000 ember halálát okozza egy rossz döntéssel. És ez lelkileg is betegségbe viszi Dávidot, de a társadalmát is.
És ezek a mélységek, ezek az őszinte én közlések ott vannak a Zsoltárban. Dávid már nem beszél mellé. De egyszer csak a mélység hangjait felváltja a meggyőződés öröme, hogy igenis megbocsátó, mélységből felemelő Istene van. Ezért recitál Dávid. Recitálni azt jelenti, hogy a bennünk lévő költeményt előadni. Azt mondja a fogalom meghatározás, hogy fejből. A hívő ember azt mondja, nem kell fejből elmondani, hogy kicsoda nekünk Isten. Szívből kell elmondani. Mert elég az igét fejtegetni, sokan tudják. Megszívlelni kevesebben. És a hívő ember mindig a szívéből válaszol az Istennek őszintén, és elmondja, hogyha igenis valamit rosszul tett, de megtapasztalja az Isten felemelő erejét. És ezért válik a 30. Zsoltár recitációvá. A hívő embernek az Isten előtti szeretetből fakadó újjáépülésévé. Mert így válik templomépítővé és templom szentelővé az ember, ahogy az első gondolatban mondtam. És az életünk is hasonlít egy költeményhez, kedves testvérek. Ezt a Zsoltárt egykor énekelték is a templom felszentelésekor. Dávid nem építhetett templomot, a fia igen. Éppen ezért ez a Zsoltár felirat valószínű, hogy korokat és időket átível, és újra elővették, holott egy embernek a személyes, mélyről fakadó vallomása van benne, és mégis része a templom szentelésnek. Miért, kedves testvérek? Azért, hogy megtapasztaljuk. Sokszor az élet nekünk is rögzít mélységben hangokat. Át kell élnünk nehézségeket, küzdelmeket, betegségeket, gyászt, bizonytalanságot, ezek az életünk vonalrendszerében, kotta rendszerében, ezek mélyen rögzített hangok. Nem tudunk velük mit kezdeni. Oda tette le az élet. De nem csak ilyen hangok vannak az életünk vonalrendszerébe, hanem magas hangok is vannak. Örömről, háráról, magasztalásról, vigasztalásról, felemelkedésről, és ez adja meg a Zsoltárnak a ritmusát, amely a hívő szív előtt már krisztusi életritmus is. Már Krisztust hallhatjuk ki ebben a dallamban. És ha Krisztusról van szó, kedves testvérek, mi magunk nem tudjuk meghatározni életünk vonalrendszerében a kottáknak a helyeit, a hangjegyek helyeit. De van valami, ami mégis, és ez a szó nagyon fontos, amely mégis segít, és mégis többet ad, és ez nem más, mint egy zenei előjegyzés, ez az egy kereszt. És Krisztusnak az egy keresztje, az pontosan ez segíti a mi életünkbe, hogy mindaz, ami rögzített, mindaz, ami általunk megmozdíthatatlan, az mégis megemelkedjen. És ez az emelkedettség ennek a Zsoltárnak az igazi őszinte öröme. És így tud recitálni Dávid király. Azért tud recitálni, mert személyes meggyőződésből ad hálát az Istennek. És ez a holnap gyülekezetének a titka, egy személyes belső Isten kapcsolat. Mert visszatérve az előző gondolatra, mi magunk templomépítő és nem templom leépítő küldetésben vagyunk. És templom szentelő minden személyes meggyőződés, és minden őszintébb imádság, és minden szívből jövő vallomás az Isten előtt. Ez templom szentelő pillanat. A degenerált vallásosság az mindig atyaszomorító. A regenerált vallásosság, amely meg is éli a hitét és megmutatja a belső meggyőződését, az pedig a boldog Istenhez vezet. Olyan Istenhez, aki reaktivál minket és bevon az ő örömébe. És végezetül ez az utolsó gondolatom, kedves testvérek, mert a 30. Zsoltár nem csak regenerál, azaz újjá teremt, újjá épít, visszatesz az eredeti helyére, és vissza tudja tenni a kificamodott vallásosságot is, és a beteg vallásosságot is, és a traumatizált lelkiséget is. A 30. Zsoltár nem csak recitál, azaz egy belső meggyőződés és hitvallás felé fordítja a megújulni kész hívő ember és közössége szívét, hanem a 30. Zsoltár reaktivál is. Reaktivál, mert bevonz a boldog Isten, Timóteus levél, örömébe,
30. Zsoltár 12. és 13. vers. Azt írja az ige, gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad a gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. Kedves testvérek, a gyászruha évszázadokon át a fájdalomnak a kifejeződése volt. Durvasága sebzett, egyszerűsége az ember porba sújtottságát volt hivatott bemutatni. A gyászruhának a viselése az örök kényelmetlenségnek a jele volt. És az ember így fejezte ki, akár kecskeszőrből vagy teveszőrből készült gyászruhával, vagy durva lemből sodrott gyászruhájával. És milyen nagy ajándék volt az, és milyen felszabadító érzés, amikor a szüntelen fájdalmat, égést, viszketést okozó gyászruha egyszer lekerülhetett. De mit ad helyette az Úristen? Nem adja vissza az emberi ruhát, hanem az ő örömébe öltöztet minket. És egy olyan idegen szó van itt a héber nyelven, amely első hallásra nem derül ki, de szó szerint az van ideírva, hogy Istenem, te visszaállítottál engem a te örömteli körtáncodba. Dávid király amúgy is szeretett táncolni, van erről feljegyzés. Még a felesége is megszólta, hát gyakorta van ez így, amikor a férfi ember táncra perdül, hogy olykor az asszonynak kell egy kicsit visszafogni a lendületét. Így volt Dávid királlyal is. De az ő öröme, az egy különleges ritmus. Az Isten ritmusára való lépés. És elképzelem magam előtt, ahogy Dávid király a halál közeli élményéből, fájdalmából, sírásaiból egyszer csak feláll, és az Isten körtáncába bekapcsolódik az élete. Hihetetlen dolog. És ez egy templom szentelési imádság. Van egy másik történeti esemény, amely biztos, hogy hordozta ennek a Zsoltának a titkát. Ez a Krisztus előtti második század, Krisztus előtt 167 és 160 között vagyunk. Volt egy Szeleukida uralkodó, IV. Antiókosz Epifánész, aki új vallást hirdetett meg, a hellén görög pogányvallást, és a jeruzsálemi második templomba felállította a görögök főistenének, Zeusznak a szobrát. És azért, hogy megalázza a zsidó embereket, disznókat áldozott a templomba. És ez elérte végre az akkori hívő embereknek az inger küszöbét. Mert mindig ez a kérdés, hogy hol van az a gyalázatos pont, ami eléri a hívő szív inger küszöbét. Ma is ez van vizsgálva, kedves testvérek, a nagyvilágunkban. És amikor elérte egykor a Krisztus előtti második században az inger küszöböt, akkor küzdöttek a pogányság és az istentelenség fajtalanságaival szemben az akkor élő emberek, és amikor győztek, akkor újra kellett szentelni a templomot, mert szentségtelen lett a disznóságok miatt. És kedves testvérek, ehhez kötődik egy legenda, hogy egy napra elegendő olajat találtak, de ez az egynapi felszentelt olaj 8 napig égett, és ez mind a mai napig a zsidó embereknek a legfontosabb ünnepi emlékezete, amit Hanukának hívnak, a Hanuka pedig azt jelenti felszentelni. És biztos, hogy az első Hanukán ez a Zsoltár elhangzott. Ez a 30., mert templom szentelési imádság. És a Hanukához kötődik egy játék, ezzel zárnám a gondolataimat, kedves testvérek. Ez pedig nem más, mint a trenderli, vagy a dreidel. De most én a trenderli kifejezést fogom használni. Ez egy pörgettyű. Pörgettyű, amelynek 4 oldala van, trenderli, utána lehet olvasni részletesen, és van egy zsidó mondat, amelyik a felszenteléshez kötődik, így hangzik ez a zsidó mondat, nagy csoda történt ott, ez a magyar fordítása, és minden egyes zsidó szónak a kezdőbetűjét felírták a 4 oldalú pörgettyűre, a trenderlire. És minden Hanuka alkalmával játsszák ezt a trenderlit. Megpörgetik a pörgettyűt, és nem mindegy, hogy milyen oldalra esik le. Nem fogom a zsidó betűket elmondani, mert akkor lehet, hogy még a rádióhallgatók is tovább tekerik az éterben a frekvenciát, kedves testvérek, hanem van olyan betű, amelyik, hogyha kipörgetődik, akkor a pörgetője mindent elveszít.
Van olyan betű, ami, hogyha felülre kerül ebben a négy oldalas pörgetyűben, akkor sajnos semmi nem történik. Van olyan betű, amely a meglévő kincseinket, jelképes kincseinket, a játékban szereplő kincseket lefelezi. Tehát semmi nem történik, mindent elveszítünk, vagy feleződik. De van egy betű, amely az Isten nagyságát hivatott hirdetni. Ez a zsidó G betű. És ha ez felülre kerül, akkor az ember mindent megnyer. És amikor elképzeltem magam előtt, ahogy Dávid király forog, és ahogy a fejemben összeálltak korszakok, érák és események, akkor ez a pörgetyű jutott az eszembe, amely az életnek a pörgése. És a mi célunk az, hogy mindig az Isten nagysága kerüljön felülre, mert akkor mindent megnyertünk. De ha nem az Isten kerül életünk tetejére, vagy az élet oldalunk markáns bemutatására, akkor viszont mindent el is veszíthetünk. És ahogy Dávid király forog, az egy győzelmi forgás volt. Miért? Mert megtapasztalta a halált és a gyászt. A halál és a gyász az mindig beforgatja az embert Isten nélkül. Megtapasztalta a veszteségeket, mert az Istentől elszakadó élet mindig kiforgat minket. Erkölcsünkből, vagyonunkból, bármiből. Na de az Istennel találkozó élet az új ritmusra hív, és mindent visszaad, mert ez a kegyelem. Kedves testvérek, a 30. Zsoltárnak három ajándéka van. Regenerál, hogy templomépítő és a boldog Istent dicsőítő életünk legyen. Mert a degenerált vallásosság templom leépítő és atyaszomorító. Recitál, azaz a benned meglévő Zsoltárt is elő akarja hívni, hogy őszintén hálát adj Istennek, megvald előtte mélységeidet, de soha ne felejtsd el, hogy ő a felemelő magasság. És reaktivál, újra mozgásba hoz, hogy végre az egész életed az Isten élet ritmusára lépjen. Kedves testvérek, ez a Zsoltárnak a hármas ajándéka, amelynek a célja, hogy a lelki trendelliben felülre kerekedjen Isten nagysága, azaz a Timóteus levél szerint a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretete. Amen. Hallgassunk meg egy orgona játékot.

Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked a 30. Zsoltárt, amely szeretné regenerálni a mi hívő életünket, mert olyan sokszor érezzük magunkat lelkileg betegnek, zavartnak, olyan sok minden kificamodik a mi lelkiségünkből, vagy éppen sebződik a veled való kapcsolat. Urunk, tedd helyre a mi életünket, és segíts abban, hogy soha ne legyen a mi hívő életünk degenerált vallásossággá, amely elszomorít téged. Add, hogy a te boldogságodat segíthessük elő saját életvitelünkkel, életigenlésünkkel, a te törvényeidbe belesimulásunkkal. Áldott légy azért, amiért a bennünk lévő tapasztalat költeményeket komponál, és akár mély és akár magas hangok vannak a mi életünkbe, a te egy keresztet felemel mindent. Add, hogy ezek a költemények hitvallássá és bizonságtétellé nemesedjenek, és minden körülmény között tudjunk rólad vallást tenni. Aktiváld a mi életünket, hogy a te életritmusodra mozduljunk, a te örömödbe öltözzünk, és tudjuk megélni azt, hogy a te oldaladon mindent visszakapunk, mert van kegyelem, van bűnbocsánat, van reaktiváló krisztusi szeretet. Urunk Istenünk, áld meg a mi magyar népünket is, határtalanul segítsd a mi országunkat, hogy válságainkban felismerjük a te váltságodat, és add, hogy a te dicsőséged győzzön mindenek felett. A megsemmisítő és kisemmiző, az elvevő oldalakat szorítsd le, hogy a te nagyságod és a te dicsőséged kerüljön felülre. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, áld meg mindnyájunk életét. Jézus pedig kérte, így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mózes második könyve 35. fejezetéből az adakozásról így olvasunk, akit a szíve arra indított és lelke arra ösztönzött, elhozta az Úrnak szánt felajánlását. A második tesszalonikai levélből pedig az áldás legyen mindnyájunké, hűséges az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól. Bizalmunk van az Úrban irántatok, hogy amit elrendelünk, azt megteszitek, és meg is fogjátok tenni. Az Úr pedig irányítsa szíveteket Isten szeretetére és Krisztus álhatatosságára. Záró énekünk a 844-es, ezt a helyünket elfoglalva énekeljük, és egyben megköszönjük a figyelmet mind a templomban, mind pedig a rádió hallgatóknak. Legyen áldás a mi életünkön, 844-es számú a mi énekünk, az Úr vezessen végig az úton.

0: Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Hajdúszoboszlói Református templomból, igét hirdetett Cető Norbert, a gyülekezet lelkipásztora.
1: Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.

Mindennapi irodalom. Hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassza miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sét és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarban minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis híján elérte a 400 000-et a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia junior is, a diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.
2: Szokoghat még.

0: Reklám.
1: Abigén.
2: A Bogyós Gyümölcs Kertész.
3: Szent Péter esett.
1: Fűr Elisa.
3: Házasságon innen.
1: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: A rosti fiú esett.
5: Pacsirta.
3: Pilátus testament.
2: Szigetkék.
6: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
8: Délben rovást hozott egy komor testőr, hogy akinek a neve azon van, ne hagyják el szobájukat a temetésig. Valami 40 név volt a veszőn, az enyém is. A három velem lakó rab ravóé is. Egy órával később ménaság lépett be a szobánkba. Két táltos szolga jött utána. Az egyik ruhafélét hozott, a másik fáklyákat.
9: Emberek! Rendelkezett Zordonon. A temetésre majd öltsétek föl ezt a gyászzsákot. A lovak mellett mentek majd sorjában. Zéta, te vezeted őket. Míg a koporsót levisszük a szekérről a Tisza fenekére, az én kürtöm szavára valamennyien köréje borultok, akik ebbe a ruhába vagytok öltözve, s úgy maradtok, míg csak a gyászének el nem végződik.
8: Amint parancsolod, uram. Elmegy. Nézzük a ruhát. Vékony fekete posztóból varrott zsák, kinek sarkáig érő, kinek félszárig. De bő. Csupán a két karnak és a két szemnek van rajta lyuk. Alig lép el ménaság, egy gyászruhába öltözött nő jelenik meg az ajtóban, fölveti a fekete fátyolt. Emőke. Ránéz a szolgatársaimra, és parancsolóan szól. Menjetek ki! A rabok kimennek. Én csak ámultozok. Mintha egy gyászba öltözött márvány szobor állana előttem. Az arcán hideg nyugalom, a nézése valami dermesztő.
10: Zéta, mondja rekedten, halkan. Látom, már megvan a gyászruhád.
9: Éppen most hozták.
10: Kéréssel jöttem. Tudom, hogy mindent megteszel, amire kérlek. Amikor útnak indítanak, öltöz föl, de maradj vissza kissé. Várd meg, míg a társaid kimennek. Várj, míg ide nem jövök. S fölemelte az ujját, még halkabban susogta. Míg ide nem jövök. Elkísértem a kijáratig, de csak utána mentem, szólani nem mertem. Már akkor a paloták népe mind feketébe öltözötten járt-kelt. A lovak közül is kiválogatták a feketéket, a többi a ménesben maradt. Gondolkodva tértem vissza. Nem értettem, mit akar. Talán Gigia beszélt neki is. De milyen kísértetiesen fehér volt az arca, a mozdulatai is milyen gépiesek. A szeme mindenkinek vörös, az övé nem. Kék árnyék környezte a szemét. Ezért volt a nézése olyan beteges. Délután 4 óra tájt felbúgott a gyászkürt. A palotának a fala is reszketett belé. Magunkra öltöttük a különös gyászruhát, és megindultunk. Mikor a kijárathoz érkeztünk, megszólalok a hátulsó társaimnak. Az övem bent maradt, csak menjetek! 5 minutumig se várakoztam. Megnyílt az ajtó, és belebbent a leány. Megállt, nézett. Te vagy? Én vagyok, parancsolj. Vesd le azt a gyászruhát, és add reám, gyorsan! Leszakította a fátyolát, s a földre dobta. Kivonta a tűt a hajából, s a sarokba dobta. A haja leomlott. Az arca, mint a fehér viasz. Az ajka szinte kék. Kisasszonyom, rebegtem aggódva. Csitt, egy szót se! Kisasszonyom! Már akkor levetettem a zsákruhát, csak karamon tartottam, de elijesztett a szemének ónos nézése. Add rám! Susogta. De kérlek, szeretsz engem? Ó, Istenem, hát akkor add rám! Nem, várj előbb. Csókolj meg. Megérdemled. Tudom, mit szenvedtél. Tudom. Én tudom, mi az a... És vértelen ajkát nyújtotta. Üdvösségem lett volna az a perc, de akkor... Hideg volt a szája, mintha halottat csókoltam volna meg. Ne kérde semmit, susogta. Ne szólj semmit! Hát én nem is szóltam semmit, de valami fázós fásultsággal adtam rá a ruhát. Még egy mozdulata volt. Megpillantotta, hogy a karján fekete csipkék vannak. Azokat is letépte és eldobta. S kilibbent, mint az árnyék. Én ott maradtam. Amit tettem, meg kellett tennem, ő kért rá. Ha azt kívánta volna, hogy ugorjak a kútba, beugrottam volna, mert ő kívánta. Mégis furcsáltam, hogy a fáklyások közé áll. Nem értettem. Künn megzendült a gyászének, s belévegyült a nép felfelzúgó sírása. Aztán egy-egy kiáltása a papnak, a huni istenhez. És én még mindig a szobában ültem,

kincs megszegéséért csak átfutó gondolatom volt. Amit Emőke kíván, az nekem parancs. Összeszedtem a fátyol foszlányait, s a ládámba rejtettem. Oda tettem a tűt is, majd holnap visszaviszem. Mikor kimentem a palotából, a koporsó mellett Győr hetáltos állt. Vérrel behintett gyolcs lepedő volt rajta, a feje mesztelenre borotvált, s véresre hasogatott. A többi pap is úgy volt öltözve. Az öreg vak káma is, aki a koporsó fejénél állott, s egyre az égre nézett. A bús embererdő folytott csendben hallgatta Győr hetáltos mélyhangú énekét, amint Attila nevében a nép felé fordulva búcsúzott. Nem volt-e világnak még olyan királya, akit úgy szerettek volna, mint engemet, s én mégis elhagyom az én hű népemet. A visszafojtott sírás halk morajlása következett, a szemekből patakzott a könny. A táltos folytatta. Ki mindig a halál birodalmát jártam, szembe őt magammal soha nem találtam, orvul vont rám íjat, amikor aludtam, s fejemet szép mátkám szívére hajtottam. Az Isten áldjon meg Rika feleségem, hadak ölén álmom, itthon üdvösségem, két aranyalmámnak gyümölcstermő fája, királyi palotám szomorú virága. Szívet tépő sikoltással emelkedett föl a királyi hölgy, és odavetette magát a koporsóra, és hangos sírással borult oda két gyászba öltözött királyfi is, Csaba és Aladár. A táltos így folytatta. Utoljára szólok, kis Csaba virágom, te legkedvesebben ezen a világon. Nem nézel mosolygó szemmel többé reám, nem mondhatod többé ezt az egy szót, atyám. De ahányszor baj ér, néz föl az egekre, villám lobog ottan, a te atyád lelke. A nép együtt sírt a királyi családdal. A táltos egyenként búcsúztatta el Attillát a többi fiaitól is. Aladárt a hun nép fényének és büszkeségének nevezte, Irnákot a hadak csillagának, Ellákot kedves oroszlánjának, Dengezicset a hunok ragyogó eszének mondotta. Azután a vezérek kerültek sorra, s a főméltóságok, a szövetséges királyok, végül maga a nép, amelynek az egyetértést ajánlotta. S a búcsúzó így végződött. Isten veled szép föld, Tisza maros tája, legvitézebb népem örökös hazája. Testem már földanyánk kebelébe megyen, lelkem csillagok közt száguld az éjjelen. Aztán az öreg Iddár állt a koporsó mellé, és messze harsogó, éneklő hangon sírta. Ó, jaj nekünk! A minapunk leesett az égről, déli magasságban ragyogó szép napunk leesett. Leesett a minapunk, zúgta a nép sírva. Iddár a fejét himbálva terjesztette a kezét a koporsó felé. Miért hagytál el bennünket, Attila? Van-e olyan hely ezen a világon, ahol jobban szeretnek, mint mi szeretnénk? Ó, nincs olyan hely a teremtett világon sehol. Miért hagytál el bennünket, Attila? A nép zokogva ismételte a táltos végszavait. A férfiak e viharzó sírásban tőrrel hasogatták az arcukat, hogy véres könnyel sirathassák őt, akit siratni köznapi sírás könnyei nem méltók. Iddár folytatta. Ha föltűnni láttuk királyi arcodat, örömtől repesett a szívünk. Minden

0: kard megmozdult a hüvelyében, láng lövelt az erekbe. Az anyák fölemelték a csecsemőiket, és azt mondták, nézd, itt megy Attila! És a folytonos zokogás közt folytatta. Attila, Attila, te voltál a mi örömünk, aminő örömünk nem volt soha. Te vagy most a mi fájdalmunk, aminő fájdalmunk nem volt soha. A te neved volt a mi büszkeségünk, ami messze tündöklő fényes tornyunk. Most a te neved a mi alázatunk, gyászba leomlásunk. Elcsuklott, s küzdött a sírással, míg nem folytathatta. Voltak királyok ezen a világon, híresek, nevesek, hatalmasak, de olyan király egy se volt, mint te, Attila. Ilyen király nem volt, ismételte az ezernyi ezer ember zokogása. És lesznek királyok, de olyan király nem lesz többé, mint te voltál. Nem lesz ilyen több, ismételte a nép. A te neved úgy ragyogott elő, mint a fölkelő nap az éjszakából. Miért térsz vissza, Attila, a fekete éjbe? A lenyugvó nap magával viszi sugarait, te elviszed magaddal a hunok dicsőségét. Vége a hun népnek, bődült el a fővezér. A nép viharzó sírással ismételte a fővezér szavát, és a táltos csak jó idő múltával folytathatta. Hogy bírod elhagyni a hadat, amelynél erősebb nem volt a földi világon? Hogy bírod elhagyni arany sátorodat, pompás palotádat, világgá sugárzó dicsőségedet? Ó, hogy kiesett a kezedből az Isten kardja! Ó, hogy árván hagytad ezt a nemzetet! Nem lehetett tovább beszélnie. Az embereket olyan örjöngés fogta el, hogy a vér patakzott az arcukból. A karjukat és a mellüket is hasogatták már. A fővezér beleszúrta a tőrét a bal karjába. A nők elájultak. Az öreg Ardarik király is elszédült és elesett a koporsó mellett. A táltosok föltették a koporsót a gyászszekérre, és a 12 fekete ló megindult a Tisza felé. Elől vezették Villámot, Attila legkedvesebb lovát, fölnyergelten, fekete fátyollal sarkig borítottan. A ló után 14 koronás király gyalog, gyászfátyolosan. Utánuk következtek a papok, ki fehérben, ki feketében, valami százan. A sok énekes fiú a papok előtt a papokkal énekelte a hunok halotti zsoltárát. Előttük lépegettek az összes zenészek egy bandává alakultan. S valami velőkbe ható bús melódiát sípoltak, aminőt a hunok földjén kívül nem hallottam. A koporsót a család gyalog követte. Gyalog a királynék s Attila fiai, a főurak, a főtisztek, a hun mágnások mind hajadon főtt, megtépett ruhában. A koporsó mellett két oldalt a testőrök ballaktak. A fejükön rajta volt a sisak, de gyászfátyollal volt bevonva. A ruhájuk összehasogatottan fityegett le róluk, s az arcukat nem lehetett megismerni a vértől. Időnként dobok dübörögtek, s időnként egy-egy kiáltás hangzott. Attila, jó királyom! Olyankor végig zúgott a népen a kiáltás, amint a sok ajak ismételte. Írtózat volt látni ezt a tengernyi népet. A férfiak mind véres arccal, véres köntösben. A hunok egybekeverten özöllöttek a jászokkal, akik az ismert pikkelyes páncélban jöttek el. Gepidák, szarmaták, ugorok, három napi lójárásnyiról minden nép oda sereg lett. Azok már lóháton kísérték vége láthatatlan nagy sokaságban a koporsót. A zászlókat mind elhozták, mint mikor háborúba mennek. de fekete fátyol, fekete pántlika vagy fekete szövet sötétítette a színüket. Tekintetem a posztózsákba öltözött csapatot kereste. Megtaláltam a testőrök mellett. Gondoltam, odafurakodok, s megkeresem emőkét. A közelében leszek, nehogy valami baj érje a tolongásban. De hiába fürkésztem. Még oly közel voltak, hogy megismerhettem volna az arcukat, de abban a fekete zsákban mindenki ismeretlenné vált. Emőke elveszett közöttük. Ha közéjük megyek, gondoltam, megismerem őt, senkinek nincs olyan finom fehér keze, mint ő neki. 100 kéz között is megismerném egy pillantással. Vissza kellett fordulnom. Fáklyáért, mert az est egy óra múlva leszáll, s mindenki fáklyát viszen. Azért is temetik este, hogy a sírhelye megtalálhatatlan maradjon. Hát visszamentem. A palota néptelen volt. Az udvaron láttam előtte való nap a kazalnyi fáklyát, de egyet se találtam. Egy csutakot se találtam. Eközben a temetési menet előre haladt, s én már csak a nép közé jutottam. Hiába furakodtam előbbre és előbbre, a főurak mögött már annyira megsűrűsödött a nép, hogy lehetetlen volt áthatolnom rajta. Eközben leszállt a nap, s bíbor arannyal borította be a felhőket. Már akkor túl voltunk a városon. A Tisza sárga vize hullámzott előttünk. Elfáradtam a tolakodásban. Egy vén nyárfa mellett megálltam. Gondoltam, megvárom, míg a sűrűje elhalad. Aztán meg arra gondoltam, hogy nem megyek tovább, minek töressem, tiprassam magamat. Ha már elkéstem attól, hogy a testőrök közelében menjek, úgy se láthatom, hogyan helyezik Attillát a sírba. Fölhágtam a fa egyik kiálló ágára, s onnan néztem a menet tovább vonulását. Azután még följebb másztam. Senki se ügyelt rám. A fáról láttam a szigetet, s a Tisza egyik medrét üresen. A másikból túlnan kiömlött az összeszorult víz a mezőre. Eközben lemerült a nap, s a fáklyák világa mind jobban csillogott az esti sötétségben. Mindenki vitt fáklyát. Mennyi fáklya volt ott? Talán millió, talán több millió is. Az égen nem látszott se hold, se csillag, de a földön volt csillag töménytelen. Mintha egy táborba szállott volna le az égnek minden csillaga is, hogy elkísérje Attilát a sírjába. A menet elfogyott alólam, s összefolyt a Tisza partján. A távolból hallottam a gyászénekeket, a tompa dobbergést. Aztán kis időre csend következett. Talán a táltosok imádkoztak. Leszálltam a fáról, és a lovasokhoz csatlakoztam, akik a gyalogment főurak és királynék lovát vitték. Mikor odaértem, már a kürtök szóltak. Valamennyi kürt mind azt a jelet búgta, amivel a táborban alvásra szólították a sereget. Aludj, Attila! Jó éjszakát! Aztán egyszerre zúgás hangzott, mint mikor sebes záporeső suhog a távolból. A zsággátat bontották meg, ráeresztették a vizet a sírra. A fáklyák fölröpültek, s nagy ívet írva aludtak el, mindenki beledobta a Tiszába, s a nép megindult némán visszafelé. Én még vártam, gondoltam, hadd menjenek el mellettem, megvárom emőkét. De mégis vissza kellett térnem a fához, s ott várakoznom, mert a sok ló és sok ember minduntalan belém ütközött. A hangjáról ismertem meg Balassa testőrt. Ő is megállt a fa alatt, s beszélgetett néhány társával. A lovat, mondja, nem kellett volna úgy hagyni. Nem is hagyták, felelt egy másik hang. De úgy hagyták. Nem értettem, mi az az úgy hagyták, csak annyit értettem, hogy Attila lovát leszúrták a sírnál, s a koporsó mellé fektették. Rendjén valónak tudtam, minden hunt így temetnek el, fejjel nyugatnak, lábbal keletnek, a lovat melléje balról. A lónak is van lelke. Éjfélkor mind a két lélek megmozdul, föl kell. A hun fölül a lovára, és fölszáll a csillagok közé. de most már itt kellene lenniük a szolgáknak is. Nézem, erőltetem a szememet, nem látok egyet se. Már a királynék és a királyfiak jődögélnek vissza, a nők lóháton ülnek, s vezeti a lovukat egy-egy csatlós. A főurakat is megismerem, s hallok erősebb hangokat, mint amilyenek eddig hallatszottak. Veszekednek, disputálnak. A kard Aladárt illeti. Csabát jelölte ki még életében. Csaba gyerök még, a hunnépet gyerökre bízni nem lehet. Ott a fővezér. S a szóváltás egyre ingerültebb. Százan és ezren csak ezt beszélik. Órák óta jön már a sokaság, de hol késnek a gyászi zsákba öltözött társak? Bizonyosan hátra maradtak. Leghátra, mert ők rakták a falombot, virágot, koszorúkat a koporsóra. De akkor is itt kellene már lenniük. Várok. Már le is szálltam a fáról. A hold most búvik ki a felhők közül, de csak vékony sarló. Alig sugároz világosságot. Egy-egy kard, egy-egy íj csúcs elcsillan mellettem. Némelyik arcot megismerem. Asszonyok is jönnek. Egyiknek a gyermeke sír.
1: Tenyejet!
0: Aztán egyszer csak vége ritkul a népnek. Már eléje megyek mindenkinek, aki gyalog jön, s egyez valamennyire emőkével. Hiába. Nem jön. Bizonyosan levetették a zsákruhát, rádobták a sírra a koszorúk és fáklyák közé, s emőke a királynékhoz csatlakozott.
2: 65. fejezet. Talán éjfél is volt, mikorra beérkeztem a városba. A nép künn sokadozott. Egy-egy fáklya körül nagy lovas csoportokban beszélgettek, néhol lármásan is. Egy helyen lantosokat láttam, amint lóháton állva dalolták Attila vitézségét. Sokszor elmondott és hallott énekek voltak azok, de azon az éjjel más érzéssel hallgatta a nép. Rakott tűz is lobogott néhol, jós papok beszéltek a jövendőről nagy figyelmes csendességben. A paloták környékén még több a lovas, még hangosabb a nép. Fáklya csak tél túl világítja meg a vérpiszkos arcokat. A paloták máskor ki voltak világítva. Fáklya égett minden bejáratnál, és rőzsetűz a kút mellett, hogy a teret megvilágítsa. A tér most sötét, és sötétek a paloták is. Miért sötétek a paloták? Máskor, ha főúr halt meg, nagy tor következett a temetés után. Azok, akik szerették a halottat, ott ültek a gyászoló családdal egy asztal körül, és csöndes vacsoránál beszélgették az elhunyt érdemeit. Az asztal főn egy szék üres volt, és egy tányér elfoglalatlan. Az elhunyt lelke ült ott. Az övé volt az a teríték. Véltem, hogy Attila tiszteletére még nagyobb tort látok. Miért maradt el? Talán nem tudták, ki adja a tort. A nemzet adja. Attilának nem volt se helytartója, se kormánya. Ő maga volt minden. A család adja. A család talán zavargástól tartott. De nem is gondolt talán senki a torra. A csapás oly iszonyú volt, hogy mindenki elkábult belé. Attila trónja tátongó üresség. Ki elég nagy arra, hogy Attila kardját fölvegye? Ez a kérdés foglalta el mindenki lelkét, nem a tor. Oly fáradt voltam, alig álltam a lábamon, bementem a palota mögé a szállásomra. A szobánkban nincs mécses. Hallgatózok, semmi hortyogás. Na, senki. Bizonyára kint vannak a társaim is a beszélgető csoportokban. Hát csak lefeküdtem. Szenderegtem valamelyest, de a folyosón jártak, keltek, dobogtak, beszéltek. Kívülről behangzott egy-egy kiáltás vagy lantos ének. Na, nem lehet aludnom. Felöltöztem és kimentem. A téren az öreg almád lantos énekelt. A kútkáván állva kiáltotta a verseit, nagy sokaság hallgatta búsan. Amint kilépek a palotából, Mácsába ütközök. Rám mereszti a szemét, mint a kísértet látó, s ahogy így rám mered, én is rábámulok, hogy mi lelte. Hát te, böffen rám végre. Itt vagy? Itt, felelem csodálkozva a kérdésén. Valamit hebegett aztán nagy pislogva, mintha mentegetőzne, de más főurak érkeztek oda, magukkal vonták. Csaba a király! Hangzott egy csoport ordítása a távolból. Hátra megyek az istállóba, megtalálom a lovamat. Ülök rá csak úgy szőrén, s kiléptetek a nép közé. Almád énekel. Tetemeit tettük hármas koporsóba, így vittük föld alá, víz alá. Íjak húrja pendül, nyilvesszők suhognak, hű szolgáid ottan körülét borulnak. Erre a mondatra megáll bennem a szívverés. Megáll, mintha kővé vált volna. Irgalom Istenem, mi történt? A lantos a jobbját terjengetve folytatja. Tisza árja indul lassú zuhogással, elborítja a sírt csillogó hullámmal. Fákják elalusznak, csillagok lehullnak, kedves hű szolgáit körülét borulnak. Fekete sötétség hun nemzetre támad, feketébb sötétség szívünkben a bánat. Széttekintek. Szabolcs áll mellettem. Karon ragadom. Miket beszél ez a szolgákról? Hörögtem szinte fuldokolva. Meghökken, a szemét mereszti rám. Nem voltál ott? Nem. Hogy lehet az? Parancsolatra! Mit beszél ez a lantos? Nem értem. A szolgákat énekli. Hát nem tudod, hogy lenyilaszták minden kedves szolgáját? De hát te... Akik a gyászizsákban voltak? Azokat is. Csak eltántorodtam, mint akit olmos fütykössel sújtanak fejbe. Nem tudom, mikor szálltam le a lovamról. Ki mit beszélt hozzám, ki ment el mellettem, ki szólított meg, vagy ki lökött meg. Volt úgy, hogy leültem, és emőkét jajgattam, aztán megint tovább bódorogtam. A hajnal derengő világosságában ott eszmélkedek a Tisza partján, ahová Attillát eltemették. Ülök és bámulok a megőrülés butaságával a sárgán hullámzó vízre. S amint ott révedezek, egy kéz érint vállon, és szól egy szelíd bús női hang. Zéta, fölemelem a fejemet. Gigia áll mellettem. Sápadt és szomorú. Menekülj, rebegi, menekülj, a városban irtózatos a vérengzés. Akkor eszmélkedek csak, hogy a távolból régóta hallatszó morajlás olyan harci zaj, amin őt a katalauni mezőn hallottam. A nép két pártra szakadt, rebegi tovább Gigia. Egymást öli a hun a paloták körül. Menekülj ebből a pokolból! És ahogy ezt mondta, nézett könnyes szemmel aggodalmasan. Te áldott lélek! Te női testben járó égi angyal. Mindig mellettem lengett a te szárnyad, s mégiscsak akkor, abban a pillanatban nyílt reád a szemem. Nem te voltál-e mindenkor az engem szerető, a hű, a miattam szenvedő, a nekem rendelt, és én mégsem láttalak. Az én szemem arra tapad szüntelenül, aki ott fekszik már titkolt bálványa mellett, átnyilazott szívvel a Tisza fenekén. Most látom csak őt. Most, amikor már nem látom. Fölkeltem, mint az alvajáró, és megfogtam a leány kezét. Gigia! Menekülj, Zéta, menekülj!
0: velem jössze. A feje alázatosan lekúkott. Ha megengeded? Csak egy tekintettel néztem vissza. A város égett. A királyi palota tornya sárgán izzott a bíbor színláng tengerben. Mintha nyugat felől is hajnalodna. És elindultunk.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényének utolsó részletét hallották Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Holnap újabb hangos könyvvel jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A bogyós gyümölcskertész.
7: Szent Péter esetleg.
5: Főr Elézer.
6: Házasságon innen.
5: Katalin.
6: A gyerek.
8: A gólya kalifa.
5: Foszti fiú esetleg. Pacsirta.
6: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

Felséges királyom, bátyám birtokára egy cseppet sem vágyom. A magamé sem kell. Legyen tiéd, bátya. Teljék vele fösvény szíved kívánsága. Csak azért könyörgök mostan fenségednek. Vegyen be sergébe, csupán közembernek. Jó az Isten, jó tát. Megszerezi gardon. Amire szükségem leszem, avval tartom.

0: amíg meghagynak tisztemen a nagy harang az Istenem. Nem későn, mindig rendesen kondítom,
1: mondja kempelem.
0: Mégsem volt egy jó emberem, ki lánykérőbe jön velem. Ha azért ne búsuljantalom, a tornyat így is meglelem.
2: Megám, tudítjantalom, míg a topánkát talpalom, nincs lánykérésre alkalom, olyan nagy itt a forgalom.
0: Se baj,
1: legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
3: Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsuljantalom, az élet így is elmegyen.
4: A lánykérés már nem szokás, pénzbe kerül az áldomás, meg nyűgös ám a fújtatás, barátom,
1: mondja Tóbiás.
4: Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás. Magam maradtam, nem vitás, de ebben nem vagyok hibás. A lánykérés már nem szokás, meg hát az ember kutatás.
0: Sebo!
1: Legyint rá kempelem,
0: csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen.
3: Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj, Tóbiás, az élet így is elmegyen. Se baj, legyint rá kempelem, csak az egészség meglegyen, egyet se búsulj.

0: Én is ám legyen.
1: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több Európai Uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyűjtési tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4%-ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfaji sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Evalon együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak vele!

kincs. A szülőktől is azt látjuk, hogy mondják, hogy hát nem akar hazafele menni a gyermek, és azt hiszem, ezek azok a visszajelzések, amik önmagukért beszélnek. Ezt már eredményként is elkönyvelhetjük. Hát a gyümölcsei a tábornak az azokban a fiatalokban érhető tetten, akik egykor itt résztvevők voltak, mára pedig már szervezői és segítői a tábornak. Őkértük nagyon hálásak vagyunk, mert velük együtt gördül ez a dolog tovább. A nyári szünet az sok mindent hoz az ember életében, szabadidőt, némi kötelezettségtől való elállást, és sok olyan dolgot, ami az ember életében eddig nem így volt, aztán most a nyáron így van. Én szerintem nem mindegy, hogy mivel töltünk meg egy nyarat egy fiatal életében, és egy KT-tábort és egy ifistábort is én egy nagyon hangsúlyos és egy nagyon fontos dolognak látok, és szerintem nagyon nagy veszteség, hogyha ez kimarad az ember életéből, mert ez az időszak a fiatal életben, a hitben való megerősödés, a közösségbe való betalálás, az a későbbiekben is óriási erőforrást tud jelenteni. Én látom a nagyifis közösségben, hogy mind a mai napig egy-egy vizsgai időszakból, egy-egy rossz, megterhelő, próbaterhes periódusból nagyon jól esik nekik bemenekülni abba a kis biztonságos társaságba, ami az övéké, és jól esik nekik ott együtt megélni az Istennel való közösséget. A gyülekezetünk közössége, szülők, önkénteseink, presbiter testvérek közül néhányan azt vállalják fel, hogy előkészítik a tábort, éjjeli őrségben vesznek részt, bizonyságtételeket mondanak el, különböző alkalmakba a hátteret biztosítják, gépjárműveiket felajánlják a táborhelyre való eljutásba, tehát széles körben támogatnak bennünket, és ennek a támogatásnak óriási jelentősége van, mert nem tudnánk mindent egy kézből megoldani, nem lehet ugyanazzal a csapattal levezetni egy táborhetet, és fel is építeni velük mindazt, ami kell az infrastruktúrához, mert például a sátrakat és egy-két dolgot azt bontjuk, tehát nagyban támaszkodunk ezekre az önkéntesekre, akiknek a hívó szó az Istennek a szolgálata, és itt vannak, és lelkesen kaszálnak, és füvet gyűjtenek, és betonoznak, és minden éven valahogy jobbá teszik a tábort. Minden éven próbálunk újítani a dolgokon, az éven néhány tisztasági helyet sikerült lebetonozni, a fürdő helyiségeket, a fiúkét, de leginkább arra a rendre próbálunk törekedni, ez minden éven egy óriási feladat, hogy a természettől visszakérjük egy-két hétre ezt a két telket, amin táborozik a gyülekezetünk ifjúsága. Ezek azok a dolgok, amik a helyére kerültek, és nagyon sok munkaóra van beletéve abba, hogy ez a tábor létrejöhessen. Először egy udvaron voltunk itt Kukján, és hát egy ilyen Covid kísérletnek tűnt az egész, aztán évek alatt, ez már az ötödik évad, ami itt táborozik, egyszer csak ilyen mémé, ilyen alapfogalommá vált, hogy Kukja. Én szerintem ez az a hely, ahol egy kicsit hátrahagyunk mindent, és ezt az időt úgy nagyon Istennek szenteljük. Munkatársaktól kezdve fiatalokig, és hogyha a mi gyülekezetünkben felmerül ez a szó, hogy Kukja, akkor ez az odaszállás, az Isten elé való borulás lesz ez alatt értve. Hát a KT-s táborunk után van az ifis táborunk, amikor a gyülekezet fiataljait korra való tekintet nélkül hívjuk még egyet táborozni. Ez 3 nap, 2 éjszaka. Ilyenkor azokra a közösségekre is próbálunk egy pici hangsúlyt fektetni, amik teherhordozói a gyülekezetünkben fiatalokként, és próbáljuk őket emelni azáltal, hogy nekik szóló lelki tanítást fogalmazunk meg és hozunk, velük beszélgetünk, egy kicsit próbálunk jobban törődni velük, látni az ő igényeiket, foglalkozni azokkal a dolgokkal, amik őket feszítik, ami bennük van, és erre nagyon nagy igény van, tehát most már azt hiszem nem is lehetne elhagyni ezt a második tábort, és ennek a tábornak is egy nagyon fontos szerepe az a közösség, amiből aztán egész éven dolgozunk. Minden mindennel összefügg ebben az ifjúsági munka stratégiában, amit mi viszünk, mert ezek nélkül a megerősítő alkalmak nélkül nem lennének itt velünk egy egész évig azok a fiatalok, akik valahol itt otthonra, feladatra, közösségre találnak, és ahol szépen lassan beérnek a résztvevőből a segítőig, és a segítőből pedig a munkatársig. Hát, hogy mindenképpen vállalják be, és mindenképpen vegyenek részt ezekben a táborokban, mert bár nem úgy tűn,

0: Hát, de életre szól, és örök életre szól, amit ebben a táborban az ember meg tud tapasztalni.
1: Az elmúlt percekben Margitics Jánost, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkészét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar hallgatói szavazatai alapján idén is átadták az év tanára díjat dr. Márton János adjunktusnak. Az elkövetkezőkben a hivatásáról és az egyetemi szféra kihívásairól kérdeztük dr. Márton János adjunktust. A riporter Bálint Enikő.
2: Szeretettel köszöntöm a rádiunk stúdiójában. Hogyan lesz valaki az év tanára?
3: Mindenkelőtt köszönöm szépen a meghívást. Hogy én hogyan lettem az évtanár, azt pontosan nem tudom, de arra gondolok, hogy diákok jelöltek, én elfogadtam a jelölést, és akkor, hát ez gyakorlatilag ez így történt, hogy át is kellett venni, meg ott volt pár értékelő szó, meg beszéd, nem csak az én, hanem általában a tanároknak a munkájára.
2: Milyen az egyetemi szféra, az egyetemi élet, milyen egyetemi teendők voltak ebben az évben? Tudna erről mesélni?
3: Hát sokrétű. De én elmondom azt, hogy én mivel foglalkoztam, mert mindennel nem lehet. Én gyakorló lelkész is vagyok közben, és emiatt én, amivel foglalkoztam, az inkább a tanítás volt. Nekem az a szívem csücske, hogy hogyan tudjuk átadni. Ugye én biblikát tanítok meg, bibliaismeretet, ószövetséget, és nekem az nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk élővé tenni azt, amit, hát amit a Bibliában olvasunk. És emiatt nekem ez volt a, és ez a céltűzésem, hogy én így megpróbálom. Nem inkább elméletet is tanítunk, természetesen, mert hozzátartozik az oktatáshoz, viszont én ezt az utat megpróbálom bejárni, hogy hogyan jutunk el az elmélettől a gyakorlatig.
2: Lehet erről mesélni, beszélni, hogyan jutnak el?
3: Igen, én csak a saját álláspontommal biztos több van, de nekem azért is ez a célkitűzésem, mert mindig úgy éreztem, vagy legalábbis nagyon sokszor, amikor fiatalokkal beszélgettem a Szentírásról, egy kicsit idegen. Idegen a nyelvezete, már én az Ószövetség, de az Újszövetségről is elmondhatom, hogy valószínű, hogy az egy kicsit közelebb áll a fiatalok meg az emberek szívéhez, az Ószövetséget egy kicsit idegenként kezeli. És akkor nekem ez volt a meglátásom, hogy abból indulok ki, hogy a Bibliának, az Ószövetségnek is élő szövege van, akkor ezt valahogy meg is kell tanulni, megélni, és akkor én mindig a gyakorlati életbe szoktam átvezetni, hogy például a szeres fele barátodat az hogyan érvényesül jelen pillanatban. Vagy ugye egy nehéz téma, de érdekes, hogy hogyan lehet eljutni egészen a megbocsájtásig. Vagy a szemet szemért, fogad fogért című. És ilyen apró dolgokon keresztül próbálom megláttatni a gyakorlati életben a Bibliának az igazságait.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben a tanévben, egyetemi évben?
3: Nekem maga a tanítás azért, mert nagyon aktualizálni kell, ezért mindig egy kihívás, hogy és arra mindig fel kell készülni, meg nem csak a Szentírást, hanem egy csomó mindent kell még hozzáolvasni, meg a fiatalok életével is nekem egy kicsit meg kell barátkozni, hiszen elég nagy a korkülönbség köztünk. Nekem szerencsére van nekünk 4 gyerekünk, úgyhogy a gyerekeim életén keresztül is tudom azt, hogy mi az, ami a fiatalok életében is fontos jelen pillanatban, vagy hogyan gondolkoznak. Ugye van egy generációs különbség, mentalitásbeli különbség, és nekem, ha kihívásokról beszélünk, ez is kihívás, hogy hogyan tudom én, mint egy 56 éves, régen volt fiatal, megértetni magamat és megérteni a fiataloknak a gondolkodását. Nem azt tapasztalom, hogy ők rosszak lennének, hanem az, hogy másképpen gondolkoznak. Az életről, más az életfelfogásuk. Szívesen beszélek nekik arról, vagy kérdezem őket arról, hogy mi az életnek a célja számukra, miben látják. Még egyszer nem úgy, hogy én értékelni akarok, hanem csak látni szeretném ezeket a kérdéseket, mert ehhez kötöm hozzá az anyagot. És ez egy kihívás, ugye ezekhez a kérdésekhez hozzákötni azt, amit a Biblia is tanít.
2: Mennyire sikerül tartani a diákokkal a kapcsolatod?
3: Most én megint csak, hogy én látom, nem biztos, hogy így van, mert ezt tőlük kellene megkérdezni. Én úgy érzem, hogy sikerül. Tehát amire én odafigyelek az, hogy minél több időt eltölteni velük. Nem könnyű. Ugye a vallástanárképzőn is úgy vannak, hogy van, aki több szakos, több egyetemre is jár, dupla szakosak, emiatt nagyon nehéz mindent úgy összehangolni, hogy minden alkalommal mindenki ott legyen, igyekszünk erre odafigyelni, viszont ezt nehéz megtenni, de a lehetőségekhez mérteni, én úgy gondolom, hogy nekünk tanároknak és a kollégáim is ezt végzik, az a lényeges, hogy minél több időt ott eltöltsünk velük, nem csak az órán, hanem az órákon kívül is. És ehhez van nekünk egy nagyon jó alkalom és lehetőség, amikor hétfőn délután este együtt tudunk lenni egy ilyen biblióra, elcsendesedés, együtt elmélkedés alkalmával.
2: Volt-e már arra példa, hogy felkészült egy prédikációra, és azt akár az órán is tudta alkalmazni, vagy fordítva?
3: Na, nagyon sokszor. összekötöm a kettőt, tehát én 30 éve vagyok gyakorló lelkész Boncinán. Nem az első gyülekezeti helyen, de 30 éve már ott vagyok, és akkor nekem ez nagyon jó, mert kiegészíti az ige hirdetés szolgálatomat is, hogy azt, amit végigbeszélek a fiatalokkal, vagy megbeszélünk, azt én be tudom vinni az ige hirdetésbe is. És fordítva is, azt, amit mondjuk a gyülekezetben tapasztalok, ezt is fontosnak találom, hogy van nekem egy gyülekezeti tapasztalatom is, és ezt én be tudom építeni, mert látom, hogy a gyülekezetben mi hogy működik, és látom azt is, hogy mi nem működik. Például nehezen működtetünk ilyen a fiatalokkal közös alkalmakat, legalábbis én Boncinán. Látom az akadályait is, és ezt végig tudom az én, mondjam így, gondjaimat végig tudom velük is beszélni, és tőlük is tudok segítséget kérni, mert másképpen látják kívülállóként ezeket a dolgokat, és én nagyon sokat tanultam ilyen szempontból a diákoktól. Nagyon sokat.
2: Melyik volt az az évfolyam, amelyikkel a leggördülékenyebb volt a tanulás vagy az eszmecsere?
3: Mondhatnám mindenikkel. Működött a kapcsolattartás, meg a gördülékenység is. De most nekem az első évfolyamon van, akik másodévesek, és én úgy érzem, hogy velük egy kicsivel több időt is el tudtam tölteni, évfolyam felelős tanárként is, és igyekeztem őket ki is mozdítani, tehát alkalmakat közösen megszervezni. Nem sokat, de volt kettő, egy kicsit szétnézni a városban meg. Hát ilyen barátkozás, ismerkedés, de nem az egyetem falain belül, hanem egy kicsit kint a városban is kötetlenebb beszélgetések lehetősége is volt ez.
2: És hogy gondolja, miért választhatták az év tanárának?
3: Nem tudom megmondani. Pontosan nem tudom megmondani, de gyanítom. Gyanítom, hogy tényleg azért is, mert úgy közös hullámhosszon tudtunk lenni egy csomó kérdésben. Most ez valószínű, hogy az ő érdemük is, hogy rám tudtak hangolódni, meg arra, amit elmondok. Valószínű, nekem is annyi érdemem van, hogyha őszinte akarok lenni, hogy én is rájuk tudtam hangolódni, és nem akartam én soha elhatárolódni annyira, tehát, hogy amit én mondok, az a teljes igazság, mert biztos nem az. És úgy gondolom, hogy az, hogy kölcsönösen próbáltunk meg egymástól tanulni, kicsit jobban összekovácsolt bennünket, és lehet, hogy ez is egy ilyen.
2: Miért válaszza valaki a református tanárképző zeneművészeti kart, mint akár mesterit, doktorit vagy alapképzést?
3: Most én csak amit tőlük hallottam. Amikor oda kerülnek az első évre, akkor valószínű, hogy van egy kis, hát lehet, hogy rosszul fogalmazok, de nekem az a tapasztalatom, hogy annyi elvárásuk van, amikor oda kerülnek, meg van csomó elképzelésük, hogy hogyan is működik az egyetemi élet, hogy hogyan működik a tanár-diák kapcsolat, és akkor, amikor belecsöppennek az egyetemi életbe, a valós egyetemi életbe, rájönnek, hogy az nem úgy van, ahogy ők azt elképzelték. De szerintem mindenki, aki tanult ezen keresztül ment, és akkor utána jön az alkalmazkodási időszak, amikor megpróbálnak ráhangolódni, de azt hiszem, hogy amit én csodáló bennük, hogy mindannak ellenére a sok negatív véleményt mond az én korosztályban az idősebbek a fiatalokról, azért is jön, mert van bennük egy óriási kereső, meg lelkiség iránti vágy. És én ezt mindig tiszteltem bennük, hogy lehet, hogy nem azt kaptak, vagy nem azt kapnak, amit ők éppen elvárnak, de azért mégis van bennük egy óriási kíváncsiság, például én a Szentírásra gondolok, van bennük egy óriási kíváncsiság a Szentírás iránt, meg egy nagy tisztelet, meg szeretet is iránta, meg az iránt, amit a Szentírás tanít. És én gondolom, hogy ezt szeretnék ők elmélyíteni, ezt a lelkiséget, és én ezt nagyon értékelem még egyszer. Meg ezt a Szentírásban való búvárkodást, meg azt, hogy azon keresztül próbálják meglátni a világot. Mert erre legalábbis én, ahogy észrevettem, nagyon-nagyon igényesebb, meg szeretnék, hogyha tényleg úgy történne a világban körülöttük minden, ahogy azt a Szentíráson keresztül lehet meglátni. Gondolom ez vezeti, ez is vezeti, meg a közösség iránti vágy is, gondolom meg a gyerekek iránti szeretet. Én ezt is tapasztalom, hogy ugye ez is ott van, mint ami motiváció, hogy azért ők is szeretnének majd továbbadni valamit a gyerekeknek, mert szeretik a velük való foglalkozást. Még csak köszönetként úgy a kollégáknak is, mert az, hogy évtanára szerintem nem csak egy személynek a munkáját értékeli, hanem a tanári közösségnek a munkáját. Legyen szó a zenészekről, vagy legyen szó a kollégákról a vallástanárképzőn. És természetesen a diákoknak is úgy érzem, hogy jelentős részük van ebben, mert az, hogy ők ott vannak, hogy jelen vannak, hogy igényeik vannak. Ez is azt jelzi, hogy nekünk jobban kell átadni azt, amit tudunk, és jobban oda kell figyelni rájuk. És én ezt is szeretném nekik megköszönni, hogy így ők is közbe figyelnek ránk, meg kritikusak is néha-néha, de jó indulattal és szeretettel mondják el azt, hogy az, ami van, lehet, hogy nem tökéletes, de lehet fejleszteni.
2: Köszönjük, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: Az elmúlt percekben dr. Márton János adjunktussal beszélgettünk a hivatásáról és az egyetemi tevékenységeiről.
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A Viski Fog műhely egy kárpátaljai kulturális és hagyományőrző műhely, amelyet Becske Adrien vezet. Az intézmény rendszeresen tart népzenei, néptánc és kézműves foglalkozásokat, ahol közel 80 helyi gyermekkel és fiatallal ismertetik meg a népi hagyományokat. Június elején zajlott a Viski népzene és néptánc tábor, amelyet minden évben megszerveznek. A Fog műhelyről és a táborokról Becske Adriennel, a Viski Fog műhely vezetőjével beszélget Birta Zoltán.
4: Nagyon izgalmas hetek és napok zajlanak a Viski Folk műhelynek az életében. Rengeteg zenélés, rengeteg mosoly, rengeteg program és különféle megközelítésben telnek a nyár első hetei. Tábor, aztán kirándulás, éppen most pedig az újabb nagyszabású tábor, de menjünk sorban időrendi időszakban. Mik voltak ezek a programok, mik kell tudni a Viski Folk műhely nyár elejé néptánc és népzenetáboráról?
5: 18. alkalommal került megrendezésre a Viski Népzene és Néptánc tábor. Idén is sikerült 70 gyereket, majdnem 80 gyereket foglalkoztatnunk ebbe a táborba. Különböző szekciókba, hegedű, brácsa, bőgő, harmonika, népének, citera, cimbalom. Nagyon nagy volt a zenei, színes volt a paletta, és ehhez csatlakoztak még két tánccsoport, a Szivárvány tánccsoport haladó és kicsik csapata. A kicsik Szatmárit tanultak, a nagyok Magyar Bődit, és a helyi oktatók oktatták őket, a zenészeket pedig zömébe erdélyi oktatók és anyaországi oktatók, ott válaszúti muzsika volt a palettán, és rábaközi, tehát egész héten zajlottak ezek a foglalkozások, délután a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartottunk a Viski tájházba, a többi foglalkozáshoz pedig a helyi magyar iskolába zajlottak, esténként táncházzal zárt, és akinek még maradt ereje és kedve, ahol már a családtagok is, felnőttek is jöhettek, az a Viskétteremben volt egy ilyen kis folkocsmának nevezett kis összejövetel, ahol is az erdélyi oktatók különféle muzsikával szórakoztatták az egybegyülteket. És akkor ezt az egész hetet egy záró műsorral fejeztük be, ahol a gyerekek bemutathatták, hogy mit tanultak a hét folyamán, és mire felszusszantunk volna és levegőt vettünk volna, másnap már indultunk egy biciklitúrás, ottalvó, sajáni kirándulás, hiszen egész évben tényleg mindenhová hoztuk, nyúztuk őket órákra, fellépésekre, és ez volt a jól megérdemelt pihenés, ahol lovagolhattak a gyerekek, a Viski Jótékonysági Alapítványnak a jóvoltából. Medencézhettek, bogrács hoztunk, sátorba aludtunk, tehát tényleg én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen, azzal együtt, hogy fárasztó, nagyon feltöltő alkalmak voltak, hiszen ilyenkor együtt vannak, mással foglalkoznak, mint ami körülvesz minket a hétköznapokban. Úgy gondolom, egy kicsit sikerült mindenkinek kiszakadni, tanulni és feltöltődni. És mire magunkhoz tértünk volna, addigra már itt találtuk magunkat Sátoralja új helyen, ugye, ahol az ismert körülmények miatt itt kell megtartsuk a kárpátaljai népzene és néptánc tábort, ami idén jubilál, 30. alkalommal kerül megrendezésre. Lesz két külön műsor a táboron belül, az az egyik a Szóla Fülemüle népzenei és néptánc versenyen díjazottak gálája, és az Átalmennék én a Tiszán díjazottak gálája, amit aztán egy 20. jubileumi Pál István szalonna és bandája koncerttel fűszereznek meg a szervezők.
4: Maradjunk kezdetben a ti közösségeteknél, a Viski Folk műhely egész évben közösségben tartja a viskés vonzás körzetében lévő gyermekeket. Mesélj magatokról, mesélj arról, annyi közel 80 gyermekről, mi az évi munkátok, amit mindenképpen érdemes bemutatni a hallgatóknak?
5: Hát én úgy gondolom, hogy azon felül, hogy mi oktatunk és a gyerekeket próbáljuk közösségbe tartani. Tehát, hogy mindenféle programokat szervezünk nekik azon kívül, hogy az oktatási anyag is zajlik. Tehát évközben is különböző táncházakat szervezünk nekik, másféle kirándulásokat is, például Tiszát voltunk takarítani, egy kezdeményezhez csatlakoztunk, különböző fesztiválokon lépünk fel, de én úgy gondolom, hogy a legfontosabb célja ennek a műhelynek az, hogy ezeket a gyerekeket közösségbe tartja. Tehát, hogy oké, hogy megtanulják azt, amit mi kérünk tőlük, és tényleg kedvükből csinálják, mert azt látjuk sokszor, amikor már nem is kell, hogy zenéljenek, tehát nem kötelező, akkor ők összeállnak kis bandákba, és akkor mindenki húzza, amit tud. És a végén összeáll egy jó kis muzsikálás. Meg például most, ahogy jöttünk ide a táborba, a buszon énekelték. Azt énekelték a gyerekek, amit a Viski táborba tanultak. Hát ilyenkor látjuk azt, hogy annak a munkának van eredménye és haszna, mert ilyen észrevétlenül lehet, hogy a gyerek észre sem veszi, hogy ez belé ivódik, és ő ezt már tovább viszi. Sokszor évközben bosszankodunk velük, de hát szerintem ez a pedagógus lét, ez már csak ilyen, és én személy szerint többször mondom, hogy kész, adom vissza a diplomámat, én ezt már nem tudom, hogy csinálni, mert különbözőképpen próbálok hozzájuk állni, és mindenféle technikát kipróbáltatnak velem, hogy tudok eljutni hozzájuk, és azt mondom, hogy így a végére, amire összeáll az összkép, akkor látom, hogy van értelme. Bármikor benne vagyunk, akkor én személy szerint elég sokszor el vagyok keseredve, de a végére mindig felemelő az, amikor látom, hogy boldogok, hogy muzsikálnak, hogy énekelnek, hogy táncolnak, ilyenkor érzem azt, hogy mégis van remény.
4: Tisza vidékén 80 gyermek magyar muzsikát játszik egy héten keresztül, ez egy óriási eredmény, és kérlek, mesélj a közösségnek a segítőiről, említetted, hogy erdélyi zenekar húzta talpalából, illetve a képzéseknek a részében is segítettek sokan, mesélj róluk.
5: Az idei alkalommal már úgy próbáltuk alakítani a tábori oktatók névsorát és résztvevő listáját, hogy minél több helyi oktatót tudjunk bevonni, hiszen a Hagyományok Háza a Kárpátaljai Hálózatának is köszönhetően rengeteg képzés és van évközben is, akár a táncpedagógusok részére, úgy, mint a népzenei pedagógusok részére. Ezt kiaknázandó döntöttünk úgy, hogy a helyi oktatók tanítják a táncot, az egyik Váradi Enikő és Orosz Péter, akik ugye a Rezeda Folkműhely vezetői is, a kicsiket pedig a helyi oktató Győrös Takács Dóra és Takács Ákos oktatták, tehát ők évközben is ők az oktatói a folkműhelybe a táncosoknak. Egész évben járnak hozzánk Nevetlen faluból a Csetneki Ferenc és Kurendás Szilvia előző furuját oktat, Szilvia pedig cimbalmot, tehát heti rendszerességgel teszik meg azt a 160 kilométer oda-vissza utat, hogy a folkműhelybe is legyen furuja és cimbalom oktatás. Ezért a furuja oktatót is a Csetneki Ferencet kértük fel, hogy vezesse az oktatást a folkműhelybe. A citera oktatónk pedig, a Hetzel Katalin, ő pedig a növendékem volt, tehát a brácsás növendékem volt, most is brácsázik a Viski Fricskák zenekarba, és ő, tehát amikor úgy alakult, hogy nem volt citera oktatónk, akkor én emlékeztem, hogy ő régebben citerázott, és megkérdeztem, hogy lenne kedve elvállalni a citera oktatást. Nagyon szívesen és nagyon nagy örömmel mondott igent, neki az oktatója és mentora a Budapesti Hagyományok Házából Berta Alexandra, akivel heti szinten konzultálnak, kis videókat küld neki Alexandra, így segíti az ő munkáját is, és elég szép eredménnyel szerepeltek most a Szól a Fülemüle népzenei és néptáncversenyen, hiszen a saját kategóriájukba, a nagyobb kategóriájába kiemelt első arany helyezést hoztak el. Tehát ez is már egy pozitív hozadéka annak, hogy van ez a folkműhely, és zajlik az oktatás, és a rendszeres oktatás, ez nagyon fontos, hogy nem csak néha, vagy ritkán, hanem folyamatosan és rendszeresen. Itt említeném, aki persze nem volt még oktató, de szeretném megemlíteni, Jőrös Ádám volt tanítványomat, és ugye aki Petrécs Dániel tanítványa is, és számtalan erdélyi és anyaországi mentora volt. Tényleg sokan tettünk hozzá ahhoz, hogy ő most pillanatnyilag a Nyíregyházi művész tehát szakgimnáziumba a népi hegedű szakon tanul. Tehát nagyon jó volt a záróműsoron is megmutatni, hogy honnan, hová lehet eljutni. Hiszen vannak a kezdő hegedűsök, akik gyakorlatilag a süsfelnappal kezdik, és így kezdte Ádám is, és akkor most itt a záróműsoron külön egyéni blokként egy kalotaszegi összeállítást játszott, hogy tényleg, hogy hová lehet ez alatt a 8-9 év alatt eljutni. Nagyon sok idő, tudom, de rendszeres gyakorlással és foglalkozással, és hogyha oda teszi magát valaki, akkor ennek van eredménye, és ugye aztán választhatja ezt magának akár pedagógus létként, tehát hogy a folytathatja majd a munkánkat. És szokott is hazajárni, és amikor otthon van, mindig jön, és mindig megkérdezi, hogy segíthet-e valamiben, és behívom órára, és oda-vissza mentoráljuk egymást, de leginkább én, hogy néz ki az, hogy valaki tud játszani, de hogy kell azt meg is tanítani, hogy valaki tudjon játszani. Tehát ez is egy ilyen nagyon pozitív hozadéka a folkműhelyes létnek. És hogy visszakanyarodva az oktatókhoz, népi éneket Pál Eszter oktatta, ugye, aki felső díjasként, tehát mondtuk is a gyerekeknek, hogy húzzák ki magukat, mert azért nem mindenkit oktat Kossuth Díjas népi ének oktató. A harmonikásokat pedig édesapja, ugye, Pál Lajos bácsi, aki nagy lelkesedéssel jön, és még mindig tanítja a viski harmonikásokat nagy lendülettel, és innen is kívánok neki még nagyon-nagyon sok egészséget, és türelmet, és hosszú életet, mert ő is, és Pál Kati nén is rengeteget tettek abba bele, hogy ez a viski tábor létrejöjjön, és akár nem szeretném elfelejteni, és szeretném kihangsúlyozni Eötvös Sándornak is a nevét, aki az egésznek a megálmodója volt, és kitalálója ezelőtt 18 évvel, és nagy szívfájdalma, hogy itt már hosszú évek óta nem lehet ott ezen a népzenei táboron, de mindig mindent megtesz, amit tőle telik, amit meg tud tenni, ugye Magyarországról, akár Pál István Szalonna, és aki, hogyha kell hangszert küld, hogyha kell, akkor zenei anyagba mentorálja a csapatot, és ilyen, ez egy nagyon-nagyon nagy összefogás, és egy nagyon nagy munka, hogy ez így működjön. És ugye az ismert körülmények között nem mindenki mer most jönni az országunkba. Az erdélyi oktatók, vonós hangszerek oktatók ez alól kivétel, ők már az első napoktól, ahogy most már lassan 5 éve, hogy tart ez a helyzet már, tehát ők járnak a viski táborba népi vonós hangszereket oktatni. Kallós Zoltán alapítvány népzenészei, tanárai, nem mindenki, de van, aki ott tanít, van, aki a Tokos bandának a prímása, vagy a Sábert nevét említeném, akik ugye valamelyik évben, már nem tudom mikor, megnyerték a Felszállott a páva népzenei versenyt, és ő az, aki minden évben összefogja az ő csapatát. Tehát nekem nagyon könnyű dolgom van, mert őt felhívom, megmondom a dátumot, elmondom, hogy kikre van szükségem, és onnantól kezdve ő szervezi össze azt a csapatot, akivel majd jönnek, és nagyon nagy lelkesedéssel tanítják a gyerekeket, akár itt a hegedűsök is három csoportban voltak, három különböző szinten, aztán esténként a táncházat játsszák, és aztán majd a folkocsmát. Óriási lehetőség ez a miski lakosoknak, hogy ilyen zenészek jönnek, és próbálják meg színesebbé tenni a szürke hétköznapokat.
1: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folkműhely vezetőjével beszélgettünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Folytatódik a Hit Morzsák című sorozatunk. Ezúttal Szécsi Mózes vállalkozó idézi fel a hitét formáló gyermekkori emlékeit. Beszélgetésünkben szó esik arról a bibliai történetről, amely azóta is iránytűként kíséri életét, egy örök emlékként megőrzött sötét-szürke zakóról, valamint arról is, hogy mire érdemes figyelni a vallásórákon. A riporter Pilbák Kincső.
6: Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami a hithez kapcsolódik, Istenhez kapcsolódik?
7: Homályosan emlékszem, valamikor olyan 3-4 éves lehettem, amikor édesanyám elvitt templomba. Ez az első olyan élményem, ami a templomról, vagy egyáltalán Istenhez köt. A mai napig eszembe jut, amikor ott ültem a padban, és csodálkoztam a nagy téren, és a bácsinak, aki fentről beszélt. Rég volt, és azóta is végig kísért, és jó emlékezni erre a történetre. Akkor mesélt el édesanyám, és akkor hallottam először tulajdonképpen a keresztségről, hogy engem ott abban a templomban, ott az úrasztalánál kereszteltek meg. És ezt 4 évesen a gyermek még nem értette, gyermekésze nem értettem, hogy igazából mi történik ott, vagy mi történt. Mégis így 41 néhány év távlatából is tisztán emlékszem, és nagyon jó érzést tölt el, amikor eszembe jut, ma már tisztában vagyok vele, és tudom, hogy ott akkor a Szentlélek ölelt át, és az az érzés az egész életemen végig is. Tehát érdekes, hogy 3-4 évesen egy ilyen élmény tisztán megmaradt bennem, és egy jó érzés, egy nagyon jó élmény ez a... Tulajdonképpen ma már azt mondom, hogy a Szentlélekkel való első találkozás, első fizikai találkozás, vagy hogy is mondjam, amire emlékszem.
6: Volt-e egy vizuális képed Istenről, így gyerekként elképzelted-e valahogy?
7: Igen, minden gyereknek van szerintem egy vizuális képe, legalábbis én úgy gondolom, hogy minden gyereknek van egy vizuális képe. Én is elképzeltem, hogy egy bácsi, egy erős ember, aki tulajdonképpen mindenben jelen van, tehát nyilván ez már a vallásórás élményeimnek köszönhető, hogy ezt így feldolgozta az én elmém, mert akkor, amikor még először a templomban voltam, akkor nem igazán volt. Volt egy istenképem, tehát nem tudtam 3-4 évesen, de aztán, ahogy telt múlt az idő, és hallottam a bibliai történeteket, stb. Akkor kialakult bennem az, és ez utána statisztikákat olvasva ugyanaz bonyolodott le bennem is, tehát úgy alakult ki, mint általában a gyerekben, hogy mindig egy férfi az istenkép, mert ugye az erő testesül meg bennem, nekem is egy ilyen nagyon mosolygós, fehérhajú, szakállos bácsi, aki mindenben segít, és mindenben ott van, amikor szükségem van. Tehát ilyen, gyakorlatilag ilyen volt a vizuális képem Istenről.
6: És ha becsukod a szemed, és egy gyermekkori vallásórát felidézel, akkor mi az az első illat, hang, vagy tárgy, érzés, ami eszedbe jut?
7: Elsősorban érdekes, mert nekem nagyapám jut eszembe az első vallásórás élményem kapcsán, mert nagyapám volt az Isten nyugosztója, aki kézen fogott, ez még a kommunizmus legsötétebb időszakában volt, és azok ellenére, hogy a rendszer tiltotta, engem elvitt vallásórára. És egy gyakorlatilag idegen környezetbe kerültem első osztályos voltam valamikor ősszel, tehát akkor kezdtem az iskolát, sok-sok külső inger, volt új környezet, új osztálytársak, barátok, stb. És akkor ebben ugye én egy kicsit úgy nem is nagyon akartam nagyapámmal menni, de hát nem mondta pontosan, hogy hová visz, mondta, hogy elvisz egy jó barátjához, hát ő volt a papbácsi, és oda bementünk az irodába, és én ott maradtam egyedül. Nem egyedül, hanem nagyon sok gyerekkel. Abban az időben, amikor ez tilos volt. Tehát tilos volt a vallásóra, le voltak sötétítve az irodának az ablakai, és ez egy szombaton volt, akkor mi szombaton is jártunk még iskolába. Ott ültem, nem tudtam, hogy mi fog történni, és akkor a papbácsi elkezdett beszélni a mi nyelvünkön, gyereknyelven, Bibliáról, a bibliai történetekről, és azóta is ilyen melegséggel tölt el, amikor erre a szombatra gondol, és tisztán emlékszem. Tehát emlékszem arra is, hogy nagyapámon milyen zakó volt, amikor elmentünk, és sötét szürke zakójában volt. Én már nem emlékszem, hogy én miben voltam, de így emlékszem tisztán, hogy nagyapám mikor bevitt. Meg emlékszem azokra a bútorokra, meg azokra a tonetszékekre, amik ott voltak az irodában, mert az iroda volt átalakítva a szombatfalvi református egyházközségben, akkor éppen vallásórás teremmé, és bizony a kis irodában volt olyan is, hogy 50-60-an csúfolódtunk be. Azt mondom, hogy ez volt az a meghatározó élmény, ami akkor még mit sem sejtve, minden szombaton délben alig vártam, hogy oda menjek, és akkor még mit sem sejtve, egész életem meghatározója lett. Attól a pillanattól vártam a következőt, tehát mindig vártam a szombatot, mindig vártam, hogy eljussak oda, hogy mehessek abba a közösségbe, és hallhassam a bibliai történeteket, és még jobban megismerjem ezáltal Istent, úgymond.
6: Mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként egy mese volt csak, de felnőttként valódi iránytűvé vált?
7: Van, persze, hogy van a vallásórákon, majdnem minden alkalommal a papbácsi, Hegyi Sándor tiszteletesről beszélünk, nyugalmazott lelki pásztorról, aki vetített diákot bibliai történetekből. És ez akkor nekünk az maga a legjobb élmény volt elmenni, és szombatról szombatra minden vallás óra végén egy kicsit egy bibliai történetet dia képeken át meglátni. Gyakorlatilag vizuális élményt is nyújtott, szerintem ez volt az egyik kulcs ennek a történetnek, hogy vizuális élményt is nyújtott a száraz, mesélő, vagy oktató történetek mellé. És egy ilyen történet, amire tisztán emlékszem, az a virágvasárnapi történet volt, ami nagyon megmaradt. Most is látom, hogy a pálmaágakat lengető tömeg éhezi a Szamáron bevonuló Krisztust. Előttem van a kép, ahogy teregetik le a ruháikat, nyilván ezek fix, tehát ezek fényképek, nem is fotók, hanem grafikák voltak, amiket vetített, tehát ilyen kis illusztrációk, nem mozgóképek, de ugyan elevenen él bennem ez a történet, és úgy gondolom, hogy az a bevonuló virágvasárnap, Jeruzsálembe bevonuló Krisztus lett az én életem iránytűje. Sajnos sokszor nem figyelek erre az iránytűre, de ő mindig utána nyúl és magához ölel felemel. Nincs olyan helyzet, amelyből vele ne lehetne győztesen kijönni, kikerülni, úgy gondolom. És azóta is ez kísér végig.
6: Ha beülhetnél az iskolapadba, akkor mit mondanál a tizenéveseknek, hogy mire figyeljenek vallás órán?
7: Nehéz kérdés a mai világban, mert annyi konkurencia van, vagy annyi sokkal érdekesebbnek tűnő dolog van a mai világban, mint mondjuk egy vallásóra. Én úgy gondolom, hogy a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Mindazok ellenére, hogy nem egy mondjuk YouTube csatorna, vagy nem egy TikTok videó megnézése a vallásóra, de a vallásórákon mindenre érdemes figyelni. Ez lehetetlennek tűnik. De azt mondom, a legfontosabb az, hogy bátran hagyjuk munkálkodni az Istent a mi életünkbe, akár gyermek, akár felnőttként. Mindig meg lesz a gyümölcs a szorgalomnak és az odafigyelésnek, és nem csak a vallásórákra érvényes, hanem az élet minden területén. Biztos vagyok benne, elnézve, éppen konfirmációra készülünk most, amikor az egyházközségben, amikor ezt az interjút készítjük, akkor holnapi nap lesz a kikérdezés, és vasárnap az úrvacsoraosztás. Azon gondolkodom, nemrég hívott a lelki pásztor, hogy néhány gondolatot mondjak majd vasárnap én is a konfirmandusoknak, hogy milyen jó, hogy vannak ők. És milyen jó, hogy vannak gyerekek, és milyen jó, hogy figyelnek, és milyen jó figyelni vallásórán, mert az élet meghatározója lehet az a szombat délután, vagy az a péntek délután, vagy bármelyik vallásóra. Nyilván ez most gyermekésszel még másképp fogható fel, de érdemes figyelni, mert mindennek megvan a gyümölcse, és megvan a válasza a Jóistennek mindig arra, hogyha figyelünk.
1: Az elmúlt percekben Szécsi Mózes vállalkozóval beszélgettünk a hitéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Továbbra is hazánk teljes területén érvényben van a tűzgyújtási tilalom. A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikula okozta fokozott tűzkockázat miatt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának egyetértésével június 25-ével rendelte el Magyarországon a tilalmat. A kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassa az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassa miatt a tűz gyorsan terjed, már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása, és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek. Az elmúlt napokban rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, ezek közül sok a mezőgazdasággal összefüggő eset. Több helyen is haszonnövényt és mezőgazdasági járműveket oltottak az egységek. A tűzgyűjtési tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani, a belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon. A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik. Július 1-én indul a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. Idén augusztus végéig fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónakkölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sét és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök egyebek mellett a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikk eredetét is vizsgálják kiemelten, ismertette közleményében az adóhivatal. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából, közölte a szervezet. Hazánkban ráadásul van olyan hulladék típus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik Magyarországon, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudásszint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és közterületeken. A kutatásból kiderült az is, hogy a magyarok mintegy 90%-a gyűjti szelektíven a műanyagot, és 75% felett van az italos kartont és papírt szelektíven gyűjtők aránya. Az X kutatása kimutatta, hogy a magyar lakosság mintegy 70%-a ügyel a fém és alumínium újrahasznosításra, ugyanakkor az üveggel már csak bő 55% foglalkozik. A betétdíjas termékeket 10-ből 9 magyar váltja vissza, akik pedig nem, azok közül minden harmadik sértetlenül teszi ki annak érdekében, hogy a gyűjtögetők el tudják vinni. Hulladékudvarba minden második magyar jár rendszeresen, derül ki a felmérésből. 2 éve csúcsokat döntöget hazánkban a Diákolimpia nevezések száma, amely a versenysorozaton túl már az élménysportra fókuszáló diáksportfesztiválokkal is kibővült, így jóval több diákot mozgat meg a teljes tanévben. Idén már 39. alkalommal rendezte meg a Magyar Diáksport Szövetség a Diákolimpiát. Ebben az évben kis hián elérte a 400 000-et a nevezések száma, amely köszönhető egyrészt a sportágak bővülésének, ugyanis idén már több mint 70 sportágban rendeztek versenyeket. A bővülés másik oka pedig az, hogy tavaly óta elindult a Diákolimpia Junior is, a Diáksportfesztiválok eseménysorozata, ahol nem versenyek, hanem kifejezetten élménysport foglalkozások várják a fiatalokat. Összesen 2727 intézmény nevezett a különböző sportágak eseményeire ebben az évben, ami szintén rekordnak tekinthető. A sportági népszerűségi versenyt az atlétika nyerte, ezt követi a labdarúgás, az úszás és a röplabda. Ha a vármegyék aktivitását nézzük, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye továbbra is tartja vezető helyét több mint 32 000 nevezéssel, őt követi Pest vármegye és Budapest. A településeket tekintve Budapestet leszámítva a legaktívabb Miskolc városa.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgetek a következő percekben. Mi történt, tanár úrral, az elmúlt időszakban? Utoljára talán egy évvel ezelőtt beszélgettünk a városmarketing verseny kapcsán.
2: Igen, hát sok minden történt. Az elmúlt évben részben ugye az életkoromnál fogva átadtam a Marketing és Turizmus Intézet vezetését, és hát kimondani is sok 31 év után. És aztán egyéb ügyekben megfortatom, és elsősorban tényleg a hívószó az a városmarketing továbbra is. Alapvetően egy kicsit ebben a egyetemi változással az egész életmódom is változik egy két vonatkozásban, részben így a családi kötelezettségek és szakmai kihívások is Budapest felé vonzanak. Ezért egy kicsit ilyen megosztott tartózkodása lesz, és a tevékenységem súlypontja a városmarketingnek egy ilyen országos programja szervezéséhez fog kötődni. Ez nem más, mint hogy tavaly évben létrehoztunk, és nagyon sokan szakértőként, támogatóként társultak hozzánk a Magyar Marketing Szövetség keretében belül, ahol egyébként is ugye a Város Marketing Gémán díjat 11 éve csináljuk. Létrehoztunk egy Város Marketing Intézetet. Ez egy olyan szakmai közösség, mert nem igazán cég, hanem a Marketing Szövetségnek egy projektje, egy város marketing stratégiai projektje, ahol több témát hozunk elő és vizsgálunk meg annak érdekében, hogy a városok fejlesztését, marketing gondolkodás általi fejlődését, menedzselését segítsük. És ezek izgalmas programok, most napokban elindul az első, ez nem véletlenül a kisváros fejlesztési marketing program, mert a szikszó vonatkozásaim, amit ugye vélhetőleg itt, akik hallgatnak, ismernek, az továbbra is erősen megmarad, és a kisvárosi téma és benne szikszó mintaprojekt jellege megjelenik. Tehát itt egy olyan nagy programot indítunk, ahol most megkeresünk minden kisváros vezetőt egy ilyen induló kérdőívvel, mert az a célunk, hogy a kisvárosok, akiknek a helye felértékelődik a lakóhelyként, turisztikai helyszínként, sőt, még ugye gazdasági szervezőként egy térségben, hogy azok Magyarországon is ennek megfelelően ne a lakosságát elvesztő folyamat, hanem egy növekedés, egy megerősödés folyamat legyen. És ezért arra vállalkoztunk, hogy kicsit felmérjük a helyzetet, ami azt jelenti, hogy milyen erősségek vannak a hazai kisvárosoknál, és kitalálunk mintamodelleket, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, pozícionálni, vagy hogy marketing szóval márkáját felépíteni, hogy még vonzóbbá, ismertébbé tudja tenni. És ebben vannak típusok. Ugye nagyon sokan a turizmus

0: Ilyeneket csináltunk már most is, meg hát ugye Szikszónak is megvan, de több városnál most épp talán az nem baj elmondom, hogy Pápának a ilyen pozícionálásán dolgozunk. Tehát ez az egyik programja, aztán ez a Városmarketing Intézetben már készítjük elő a városi turizmus újragondolása történetet, mert ez megint egy szorosan összefügg így a városok sikertörténetével. A városi turizmus az egy tuti kereslet a turizmusban.
1: Talán most egy kicsit álljunk meg, rengeteg kérdés megfogalmazódott bennem. Maradjunk itt, majd itt felszedjük a fonalat megint ez a városi turizmusnál. Erre az egész koncepcióra, a kisvárosi dolgokra, a turizmusfejlesztésre, erre igény van? Vagy önök próbálják igényét tenni?
0: Igény van. Ezt nem most találtuk ki, már 21-ben volt egy ilyen, elindult a Tő-Osztatülési Önkormányzati Szövetség és a Marketing Szövetséggel támogatott projektünk, ahol már az alternatívák kirajzolódtak, és ott a városok jelentős része ezt a turizmus irányt fogalmazta meg, csak alapok, és hát tudatos...
1: Hozzáértés nélkül?
0: Hát most ezt nem mondom, de tudatos rákészülés nélkül. Mert a turisztikai piac nagyon igényes. Nagyon megválogatjuk, hova megyünk, minőségkel, közelségkel, tehát akármit nem lehet már eladni. Azt szoktam mondani, hogy turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem lehet eladni, mert ez egy ilyen minőség. Igen, tehát erre van igény, és van igény arra, hogy a kisvárosok kitalálják magukat. És ne csak éljenek, vagy a kötelező fejlesztéseket, utak, meg infrastruktúrát csinálják, hanem arcot adjanak. Mert hát vissza kell szerezni a lakosságának egy részét, és különösen, ha a fiatalokat akarják visszaszerezni, mert ma már nem erős ez a nagyvárosba költözési folyamat, sőt, visszafelé költözési tendencia van nemzetközileg, akkor, de ez feltételeket kell biztosítani. És nem csak az infrastruktúrát, hanem azt a légkört, azt a hangulatot, amit egy kisváros ad, és együtt adja mondjuk a vendégeivel. Tehát, hogy ez egy tudatos történet, és azt látom, nagyon sok városvezetővel is beszél, hogy ez kell, és akkor azért találtuk ki a szövetség keretein belül, hogy ennek egy országos ügyé való fejlesztését támogatjuk, amit egyébként település szövetségek is gondoznak, mert ez más is felismerte természetesen.
1: Ilyenkor ez hogy működik? Önök keresik meg azokat a településeket, melyekről lehet azt látni, hogy vannak lehetőségei, de nem használják ki, vagy a települések keresik meg önöket?
0: Ez két irányú. Általában ugye különösen mi ott vagyunk a Városmarketing Gyémánddíjjal az önkormányzatok több száz csapatánál. Tehát onnan folyamatosan kapunk megkereséseket, kisebb-nagyobb feladatokat. De most mi mindenkit megkeresünk ebből a kezdeményezéssel. Egy provokatív, de egy jó kérdőívet küldünk el, hogy hogyan induljunk el. És meghirdettük ezt a mintaprogram jelleget. Tehát lehet majd jelentkezniük, hogy akkor további elemzésekkel eljutunk oda, hogy egészen konkrétan az ő településüknél mit kell csinálni. Hát a kapacitásokhoz mérten 10-1 néhány település, néhányan már vannak, akik előzetesen jelezték. Tehát így szokott létrejönni, hogy valamilyen történethez, apropóhoz adódik ez, és most tudatosan mi kezdeményezzük, mert ezt szeretnénk nagyon komoly országos ügyé tenni, hogy a kisvárosok kapják meg akár kormányzati oldalról a támogatást, mert ugye ez tehát kiemelt programként, ez többször fölmerült az elmúlt évtizedben, de én azt gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy most, amikor újra gondolják ezt az egész önkormányzatiságot, hogy a kisvárosok erősödjenek meg. Úgyhogy ez a háttere, és így működne, ha ez sikerül, és én bízom benne, hogy sikerül, mert sok helyünkben megvan az együttműködési készség.
1: Egy kisvárosról beszélünk, Szikszó is kisváros, meg lehet azt mondani, hogy Pápa is, de azért ő jóval nagyobb.
0: Ilyenkor... 21 néhány, 27-28 ezrével, igen.
1: Ugye? Tehát ilyenkor hogy közelítik meg? Mindig mondjuk egy történelmi hátteret emelnek ki, és próbálják ráfűzni, vagy a helyi sajátosságokat?

0: Hát ez minden város egyedi, úgy, és hát ugye meg kell találni az identitását, az arcát. Az adódik persze a történelemből, a földrajzból. De adódik abból, hogy mire van igény. Tehát pont a marketingnek az előnye a hagyományos városfejlesztéshez, hogy nem csak az adottságokat nézzük, hanem a lehetőségeket is. És akkor ahhoz fejleszteni. És ez, mint ahogy Szikszol most Pápán is, ugyanaz a klasszikus dilemma, hogy városok fejlődni akarnak, foglalk vissza a fiatalokat munkahelyekkel, és mi azt mondjuk, pláne egy ilyen kis településnél, hogy ne ipart telepítsünk oda, ne próbáljunk megszerezni egy autóipari vagy bármelyipari beszállítót, mert majd a sok százban, hanem használjuk ki a turizmusnak a gazdaságfejlesztő hatását. A turizmus az nem csak szórakoztatás, meg vendégfogadás, tehát vendéglátásszállás, hát ott nagyon komoly termelési háttér, nagyon sok szolgáltatás kell. Ott most mondok az ajándéktárgyaktól a mezőgazdasági termékekig, egyáltalán ugye kialakítani infrastruktúrát, vagy attrakciót fejleszteni. Tehát ott sokkal több, és hogy is ma sokoldalú foglalkoztatást lehet csinálni, mint egy profilban, mert itt szükség van a képzetlenre, aki majd karban tartja a helyszíneket, egészen a high-tech tudásra, amikor az egész infrastruktúrában a digitális megoldásokat, egyebeket, és akkor kellenek az ipari tevékenységek is. Tehát, hogy ez sokkal jobb gazdaságfejlesztés, mint az ipar, és hát a világban is ma már hát a szolgáltatások és ezek adják a gazdaságnak. Ez a másik ilyen hozadék, amit nagyon szeretnék erősen, mert ez nem csak a kisvárosoknál, ez nagyobb városoknál is ugyanaz a kérdés és ugyanaz a döntési helyzet, hogy a turizmus ne csak vendéglátásnak, megszállásainak tekintsük, az egy gazdaság erő. Egyébként is Magyarországon a GDP-nek, hát most nem akarok hazudni, 12%-a, de folyamatosan növekvő százaléka ebből származik. Tehát nem lehet az egész térségfejlesztés gazdasági hatását azt kellő mértékben értékelni, vagy hát most egyelőre alul értékeljük.
1: Ha én most próbáltam településvezető szemével nézni, hát nekem sokkal egyszerűbb egy nagy céget odahívni, telepedjen le, akár autóipari céget, hozza ipari bevételeket, munkásoknak, sok helyi emberkének ad lehetőséget munkára. Miközben, ha a turizmus felől indítok, akkor sokkal-sokkal több munka, és bizonytalanabb a megtérülés, legalábbis a laikus szerint.
0: Igen, ez egy klasszikus dilemma, de nem ez az igazi kérdés. Persze, hogy mindenki a könnyebb végét fogja meg, nem csak a polgármester, hanem ugye más az életvitel területén. De egy város miről szól, az ott élők jólétéről szól. És ez az intézetünkben egy harmadik program egyébként, majd a harmonikus városindex. Tehát egy városvezető azért felel, hogy a saját lakossága egyénileg ott jól éljen. És azért egészen más, hogyha van ott egy ipari adott esetben környezetet, akár levegőt, bármit szennyező, terhelő, rossz munkakörülményeket biztosító, azban nem teljesíti a alapkötelező küldetését egy városnak, hogy a lakói jól éljenek. A turizmusban még ebben is arányosságot lehet, ott is el lehet rontani, mert a turizmus ellen tiltakozó lakosságot is ismerünk már a világban, de kétségtelen, hogy a rendező elv az ez, hogy mindig megnézzük, hogy az egyes döntésünk a saját lakosságunk, és nem csak úgy általában, hanem az egyes ember szintjéig lenézve, hogy szolgáljuk a jólétét. Persze nem lehet mindenkinek ugyanolyan mértékben, de ezt nevezzük ötödik társadalmi formának a világban, ez az emberközpontú társadalomnak. Az egyes ember, és nem pedig úgy általában. Tehát ez is benne van a filozófiánkban, ami itt a Város Marketing Intézetben, hogy erre vezessük vissza, és ezért van ez a harmonikus városindex mérés is, amin elkezdtük kidolgozni, és most pont ezért, amit itt felvetett, hogy hát örülnek a városvezetők, ha dolgoztatni akarja valaki őket, örül a városvezető, ha mi megmérjük, hogy ő mennyire jó városvezető, de szerintem örül, egy jó városvezető örül annak, mert akkor észreveszi, hogy hol kell neki beavatkozni a saját lakossága érdekében. Akár fejleszteni, akár visszafejleszteni, ha kell, akár megőrizni dolgokat. Én ebben nagyon hiszek, mert hát hosszabb távon kell gondolkoznunk, nem pedig egy pillanatnyi, vagy még nem is egy választási ciklusban.
1: Ez a harmadik pillér. A másodikról csatoltam vissza. Mi a második?
0: Ez a városi turizmus újra gondolása, nagy és kis városoknál, tehát ott maga a turizmus változása, amit itt érintettünk is már a kis városoknál, hogy van, de a nagyvárosi turizmusban is muszáj többet nyújtani, mert már nem elég az, hogy szép dolgaink vannak ott, a történelmünk, a várunk, a látnivalóink, múzeumaink, mert...
1: Most nézhetjük Miskolcot is, ott lehet a kisagyunkban, hát nem? Amiről
0: igen,
1: beszél.
0: Igen, hogy ez kevés, mert ilyen sok van. Tehát a turista pedig már nem csak bámulni akar, hanem aktív részese akar lenni annak az élménynek, a formálója. Ez nevezzük kreatív turizmusnak. Tehát amikor nem csak bámulunk, hanem akkor játszunk vele, vagy akkor elmegyünk, vagy főzünk együtt ott a történetet. Tehát, sőt, ugye múzeumok interaktív átétele, ha most már múzeumokat említettem, de minden helyszínnél is. Tehát részese akar lenni a turista. Ha kell, akkor együtt akar szórakozni esténként a belvárosban a helyiekkel, mert a hangulatát akarja megélni a városnak, amellett, hogy a történelmiségét, vagy az érdekességeit, vagy a megnézés, ez újra gondolásra készteti a városokat.
2: Kedves hallgatóink, rövidesen folytatjuk a beszélgetést.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Piskóti Istvánnal.
2: Nem elég valamit megmutatni, hanem hát ilyen aktív élménnyé kell fejleszteni, és ebben sok teendő van. Voltam nemrégiben egy alföldi városban, Békéscsabán, aki munkácsi, és ott van az összes tradíció, meg mindes. Beszéltem erről, és az egyik hozzászólt, hogy hú, ez tök jó volt, csak akkor az egész kiállításainkat újra kéne gondolni. Hát mondom, igen. Mert ilyenné kell tenni, hogy az élmény legyen, és ezért tettük ezt ilyen programmá, mert azt gondolom, hogy ezen megint egymástól is lehet tanulni, meg egy rendszert kell kitalálni, hogy a városok hogyan pozícionálják magukat ebben a térben, és ez is egy nagy feladat a turizmus területén. Most szintén itt a lehetőség újra gondolni ügyeket, mert a turizmus súlya sem egészen úgy alakult, és akár itt a mi térségünkben, ahol óriási lehetőségek vannak, csak mindig megállapítjuk, hogy már megint nem sikerült jól kihasználni.
1: Most az jutott eszembe, amit mondott tanár úr, hogy próbál, ugye, hogy programokat szervezni bizonyos eseményekre, ezzel kötöm arányosan a turizmust, de például Szikszónál ezekre a programokra a helyiek jönnek. Mikor válik ez turizmussá?
2: Hát, ha nem csak olyan programot szervezünk. Tehát nem csak egy klasszikus koncertet, ahol eljön az aktuális sztár, aki egyébként a szomszéd faluban is ott volt, vagy a szomszédvárosban, és akkor az a helyieknek szól. És az nem baj, csak abból nem lesz turizmus. Tehát olyan rendezvényt, és ha már Szikszót említettük, ezért találtuk ki ezt a történelmi délutánokat, amikor olyan rendezvényt csinálunk a város apropóján, ugye csináltunk ilyet már vagy hármat, négyet, hogy tököli, aki a szikszói csata, akkor az róla szól, de kinyitottuk a rendezvényt, mert olyan attrakciót hoztunk a bajvívásoktól kezdve az ágyúkat, a kvízet erről, ami már külsők is jöttek és érdeklődtek, de egy nagyvárosban még inkább lehet olyan eseményeket csinálni, de jó, ki kell találni. Hát most ez is benne van ebben a városi turizmus programban, hogy mi az a vonzerő, amire tudunk sokat, vagy elegendő turistát, mert itt megint hangsúlyozom, hogy nem a tömeg turizmus meg az, hogy nagyon sokan legyenek, hanem arányos legyen, és együtt lehessen élni a turizmussal, de gazdaságilag is használjuk ki, akkor már meg az egész élet formáját átalakítja a helyi lakosságnak is, ha van turista.
1: Az biztos. Ezeket a programokat, azokat, amit egy-egy településre felépítenek, ezt mind önök találják ki a kollégáikkal, vagy ilyenkor ötletelés van egy önkormányzat és önök által, és közösen alkotnak?
2: Ez mindig közös munka. Uh-huh. Hogyne? Tehát ha már Pápát említettem, ami most zajlik, ott már 5-6 napot interjúztunk. A városvezetők, intézményvezetők, különböző szakterületek, a kultúrától kezdve a szállási üzemeltetőktől. Most zajlik egyébként egy lakossági megkérdezés, egy vállalkozói megkérdezés, és amikor mindent összegyűjtöttünk, akkor jönnek ilyen workshopok, beszélgetések. Mm-hmm. Már megvan a koncepciónk, és azt folyamatosan teszteltük is az interjúk során, de az a lényeg, hogy a készítés folyamata is hitelesíti a javaslatot. Tehát senki se szereti, ha messziről jött emberek megmondják mit, hanem de meg kell nyernünk őket, akkor is, ha esetleg olyat javaslunk, amit ők nem gondoltak. De ez a folyamat nagyon fontos, és ez mindig is csak úgy lehet, hogy a végén azt mondják, ez a mi programunk.
1: Melyiket könnyebb, egy ilyen pápai városfejlesztést kivitelezni, turizmust, vagy mondjuk egy szikszóit, maradjunk ennél a példánál, mert szikszón effektíve turizmusról nem lehet beszélni. Pápán azért ott gondolom fejlettebb ez a rész, már csak azért is, mert Nyugat-Magyarország, Ausztriából jönnek, meg a történet, így van, meg hát azért ott vannak szolgáltatók is. Például egy kis borsodi településen, mint Szikszón, nincs. Tehát már egyetlen egy cukrászda, hogyha van, nincs egy étterem sem, nincs egy szállás lehetőség sem, tehát ott nulláról kell mindezt felépíteni, ellenben egy ilyen városban vagy településben, mint Pápa, azért ott vannak kapaszkodók.
2: Hát igen, de a feladat más, de ugyanúgy meg kell csinálni. Tehát nem lehet szikszőség azt mondani, hogy akkor nem kell, mert úgyse volt meg, akkor nem is lesz. Mert kell a turizmus, épp az előbb említett lakossági igények, gazdasági, a jövő képe miatt, meg a jövője miatt a városnak, csak ott kell kezdeni, hogy először kis lépések, hogy megszokjuk, ezt csináltuk igazából 2-3 éve, és akkor most van már az, hogy már ez beívódott a gondolkodásba, most kell dobbantani. Tehát most kell egy olyan eseményt, egy projektet megcsinálni, ami már kívülre is üzenhet, de kétségtelen, hogy ezeket a kötelező elemeket, mint vendéglátás, meg szálláshely, ezeket is meg kell csinálni, de nem tudtuk addig megnyerni a helyieket, meg akár egy befektetőt sem, amikor nincsenek alapok, meg nincs elképzelés. Most értünk el Szikszón például oda, hogy már érdemes fejleszteni, meg megcsinálni azokat a szálláshelyeket, amik ott látens módon már megvannak, csak még meg kell nyerni ott a vállalkozói közösséget, meg külső befektetőt is ahhoz, hogy ezen indulhasson, de már van mire.
1: Hisznek ezekben a fejlesztésekben az ott lévő emberek? Az önkormányzati vezetőknek muszáj hinni benne, mert nekik ez a feladatuk. Önök pláne, mert ez a munkájuk. De az ott lévő emberek hisznek-e abban, hogy általában magyar település, mert nagyon sok hasonló település van, az ott élő emberek hisznek-e mindenbe?
2: Könnyű őket megnyerni. Csak föl kell mutatni, mert általában egyrészt mindenki előbbre akar jutni, mindenki nagyon erős a helyi kötődés, szeretik a településüket. És ha meggyőzzük őket, hogy ez jó, akkor hamar mellé állnak. De egyébként meg hát mi hajlamosak vagyunk a pessimizmusra, meg úgysem. Tehát ezeket le kell győznünk, hát ez is a feladatunk. Marketingesnek nem csak kitalálni a feladata, hanem megnyerni az együttműködőket. Ezen is sokat kell dolgozni. Ezért kellenek ezek a fórumok, hogy megkérdezzük a lakosságot, elmondhatják a véleményeket, és aztán ez terjed. Tehát akkor ők lesznek a szövetségeseink, akik megnyerik a többieket. Tehát ez a rendszer, a marketing rendszere az hatékony lehet, csak sajnos mozgatni kell, és sokat kell dolgozni vele, amíg elérünk egy eredményt.
1: Ugye már több éve, de lehet azt mondani, hogy több mint 10 éve a kisvárosokkal foglalkozik professzor úr. A nagyvárosok miskolci szinten gondolkodnak-e turizmusfejlesztésben? Mert van egy nagyváros, legyen ez Miskolc, legyen ez Szeged, Pécs, Győr, van egy alap ott is. De hát ahhoz, hogy fejlődjön, hát mindig ott is újat kell nyújtani, vagy legalábbis felfrissíteni, és ahogy mondta a professzor, újra gondolni. Itt Miskolc vonatkozásában, itt is konkrétan már dolgozott a megyeszékhelyen professzor úr, de vannak-e törekvések ezen a téren?
2: Hogy nem? Hát igen, én itt kezdtem Miskolcon, tehát már nem is tudom, hogy 20 vagy 30 éve az első stratégiát és turizmust is csináltunk, vagy részese voltam annak a Miskolc megújításnak, ami a 2000-es évek elején az Opera Fesztiváltól elindul a kultúravárost épít és egyéb történetek. Tehát igen, kell, és most újra kell Miskolcnak kitalálnia magát, és ebben hiszek, hogy ez a turizmus alapon kell lenni, de úgy, ahogyan eddig beszéltünk róla, hogy nem csak a kötelező elemeket, hanem valami ütőset, és úgy tudom, meg látom itt a szakma mozgásából, hogy erre most van szakértői oldalról is, meg talán városvezetési oldalról is, hogy most ezt rendesiből újra megfogalmazni, mert nem csak, ez megint nem csak marketing, volt, adjuk el, amink van, mert még Miskolc nincs kész. Tehát az a kínálat, amiről beszéltem, az még nem ütős. Tehát annyi rengeteg jó dolgunk van, csak egyik sincs jól megfogalmazva, meg a mostani trendeknek megfelelően azért még kell valami olyan, ami egy látványos, mert hát vár, belváros, meg
3: elcsíper dolgok, meg lehet ezt mondani?
2: Pincék is vannak sok helyen, ugye? Tehát, hogy még ki kell találni, ki fogjuk találni, már ki van találva, mondhatnál, csak még nem kellene előrük, de Miskolcnak is kell egy hozzáadott érték most, és amellé egy nagyon komoly összefogás, ami szerintem érlelődik a városban gazdasági, vállalkozói, közösségi oldalról is ezt kellene kihasználni, hogy ez az újragondolás, ami most aktuális, mert a trendek miatt is, hogy Miskolcon is erőre kapjon, mert érdemes.
1: Akár kisváros, akár nagyváros tekintetében. Azért ez egy zsebben nyúlós történet, ugye, hogy valamilyen sikert elérjen egyik-másik település.
2: Igen, de az a jó a turizmusból, hogy nem csak a önkormányzatnak kell, a városnak kell csinálni, a turizmus alapvetően egy üzleti terület. Mi csak azért beszélünk egy város oldaláról, mert ennek a üzletnek a hatása az életmód, kultúra, térségfejlődés. De egyébként ez egy biznisz. Tehát ha ez jól meg van fogalmazva, ez eladható történet, akkor jönnek a milliárdok. Hát sose felejtem el, kitaláltuk 2000-es évek elején Miskolc vásárváros, és ilyen tervek voltak egyetemvárosnál, Diózsőben, különböző helyszínen, hogy kiállítás vásárváros. És hogy befektetőt is, kamarával csináltuk ezt a programot, és beleakadtunk egy angol befektető társaságban. Közvetített nekünk egy budapesti ilyen pénzügyi ting. És akkor mondtam, hogy hát hogy fogjuk megnyerni ezt? Ne idegeskedj már, hát pénz annyi van, amennyi kell. Csak az ötlet legyen jó. Tehát nem az a baj, hogy nem találunk pénzt, csak az, hogy mire. És én ezt akkor 30, vagy már 25 éve nagyon megtanultam, hogy csak ki kell találni a jó dolgot, és arra lesz pénz. És így van ez Miskolcon, és ki kell találni, és akkor nem kell megijedni, akkor lesz szálloda, akkor lesz majd attrakciófejlesztés, csak ezt a koncepciókat, amiről itt beszélünk, kell eladhatóvá tenni, és egy várost is eladhatóvá tenni.
1: Akkor egy marketing turizmus szakembernek az a lényege egyébként az egészben, hogy óriási nagy fantáziájának kell lenni?
2: Hát anélkül nehéz, mert pont ugye mindig újat kell kitalálni, mert ha a régit úgyis utánozzák, vagy hasonlót csinálnak, és azt már nem lehet sokszor eladni, mindig egy újat kell kitalálni. Én mindig ezt élveztem, hogy valami újat kitalálni, akárhol, egyetemen, városban, akármilyen területen.
1: Vannak ötletek, tehát bocsánat, vannak olyan produkciók, amiket el lehet lopni máshonnan? Most nem országon belülre gondoltam, hogy azon túl.
2: Hogyne. Persze, hát azért mindenki néz a világban. Hát az egyik ilyen ötlet, amit már sok éve elloptam, és már majdnem meg is valósult, az az Euro Disneylandnek az ötlete Párizs mellett, amit már gyerekeim kicsik voltak, tehát már évtizedes történet, ugye az a Venne Gyula regényeire felépített nagy vidámpark, de hát olyan, amelyik Európából mennek, és ilyen tematikus park sok épült. És akkor kitaláltuk, nem is tudom melyik program, de Miskolcnak is benne van a valamelyik stratégiájába, ez a magyar népmesék tematikus park. Hogy mi a népmesékre, és akkor abban van mindenféle attrakció. Mert ugye hát a családi turizmust azt elsősorban a gyerekek mozgatják. Tehát, hogy anélkül jelentős turisztikai érdeklődés, hogy a gyerekeknek ne kínálunk, az nem lehet. Tehát például, ha most nagyon akarnánk, ez Miskolcon még mindig meg lehet ezt csinálni, mert egyszer ugye a Kecskemétnek csinálta, és akkor elkezdték. 18 vagy 19-ben, és a Mercedes gyár, a németek kezdték el csinálni, hogy ez milyen jó. Csak jött a Covid, és leállt, és most, hát a Mercedes már most nem kezdte újra, de ott is érlelődik. Tehát most például egy ilyen történet, ami ezek a tematikus parkok, gyerekeknek szólnak, más téma is lehet, ezek ilyen jól bárhol eladhatóak, és mivel itt a régióban nincs, most a régió alatt 500 kilométert is értek, azért az egy nagyon ütős lenne itt, tehát Miskolc közlekedési útvonalban, akkor északról, keletről, tehát én ezt már rég megcsináltam volna, ha erre. Sőt, akkor ez az angol befektető ezt is megvette, ezt az ötletet, a kiállítás központot, csak egy harmadikat is megvett, ez a mezőkövesdi repülőtér, azt meg nem tudtuk odaadni neki. Mert ott valami volt akkori kormányzat, vagy önkormányzatok, nem emlékszem. A másik volt egy, hogy valami telket nem tudtunk a kiállítás, és akkor, akkor ez egy lassú, akkor köszönöm, nem. És akkor elveszítettük, és az egész szál így elrohadt.
3: Tehát ebből a szakmában gyorsnak is kell lenni.
2: Igen, igen.
3: Mert nem lehet vacilálni.
2: Nem is, és azért kell mellé állni városvezetőnek, hogy ezeket simogassa és segítse a megvalósítást, ezért kell adott esetben programok, uniós pályázatok, tehát minden, ami még a vállalkozói oldalt segíti.
3: Uniós pályázatokat említette professzor úr, most, hogy több ezer milliárd forintot fog az ország megkapni, még azt nem lehet tudni, hogy mire, de hát a nagy emberek tudják. Ebből lehet városokat építeni majd? Lehet lenyúlni szegmensekből pénzeket?
2: Hogyne, jelentős. Most ugye nagyon gyorsan megvan a közlekedési infrastruktúra, és egyebek azok, és az is nagyon kell. De a városok, tehát lesz ilyen projekt a következő jó néhány évben. Sőt, elmondom, hogy a városok független attól, hogy mit hoz a kormány, közvetlenül is mehetnek Brüsszelbe. Tehát vannak célzott városi szintű. Budapest egyet-kettőt nyert ilyet nagyobb fejlesztésekre. Tehát igen, be lehet hozni, mert ez a térségi kiegyenítődés, regionális projektek, azok nagyon preferáltak az Unióban. Tehát azok az igazi nagy történetekre érdemes kihasználni, azok, amelyek itt, mint az előbbi példa, és ami megmozgatják, utána már jönnek a többiek ennek az oldalán, a szálláshelyek, stb. Az mind megépülnek.
3: Tehát akkor most, aki valaki, valamelyik településvezető hallja ezt a beszélgetést, és szeretné a települését felvirágoztatni, ezen a területen a Piskóti Istvánékat és társaságát lehet keresni, mert segítséget tudnak nyújtani.
2: Abszolút. Abszolút, és köszönettel vesszük, meg szívesen csináljuk, mert minden ilyen siker az közös és jó érzés.
3: Professzor úr mondta a beszélgetésünk elején, hogy átadta a stafétát ugye itt a Miskolci Egyetem Marketing Intézetébe. Ezen kívül mi foglalkoztatja még? Ugye ez egy óriási nagy rész, amiről most beszélgetünk, de van-e más szál, amivel foglalkozni szeretne?
2: Hát vannak restanciáim a könyvírás és a tapasztalatunk kapcsán, amit meg szeretném a városmarketing mellett, és azt már elkezdtem szervezni a másik ilyen szakmai oldalt, az innováció témáját, és a vállalkozásoknak az innováció képességén dolgozni. Ez is egy olyan ügy, ami most szakmailag birizgál, és összekapcsolódik a városokkal is. Tehát a innováció, az ugye a városoknál is beszéltünk társadalmi, de a vállalkozásoknak ma versenyképessége meg egyrészt. Szóval, és ott is van egy ellenmaradás, mert az innováció az nem csak új terméket jelent, hanem gyártási technológiát, piaci munkát, és mindig azt kell innoválni, amit a verseny képessége elvár. És amikor költséget kell csökkenteni, akkor szervezeti, meg technológiai gyártási innováció. Tehát ezt a gyakorlatot szeretném szintén a Marketing Szövetséggel kicsit újra témává tenni, mert ebben is van egy ilyen gondolkodásváltási kényszer szerintem a vállalkozásoknál, és egyik kezdeményezője voltam 10 évvel ezelőtt ennek az egész témának, most újra elővenném. Tehát ha most szakmai feladatokat néz, akkor találtam magamnak bőven, és hát sok minden, az egyetemi világ is továbbra is érdekel, azon kívül, mert hát ugye az egyetemeket is újra kell gondolni, most ugye látjuk ezt a történetet, és nekem erre is van egy régi ideám, a negyedik generációs egyetem. Itt mindennek megvan a modellje már a világban. Csak úgy mindegyikben időkésésben vagyunk, és ha más nem, akkor azt szeretném, hogy idehozni azokat a megoldásokat, hogy nálunk is szervesüljenek, mert az egyetemeknek is a feladata már régen nem csak az oktatás, vagy esetleg a kutatás, hanem nagyon komoly társadalmi hatásai vannak többek között mondjuk a térségének a fejlesztésében. Tehát minden összefügg mindennel, és én ezt szerettem, ezt a szemléletet.
1: Kedves hallgatóink, ahhoz, hogy egy település fejlődjön, turizmusra is szüksége van, arra, hogy valamiért felkeressék a várost. Ennek megvalósításában segítséget tudnak nyújtani a marketinggel, turizmussal foglalkozó szakemberek, csoportok. A turizmusban mindent el lehet adni, de akármit nem, vallja professzor dr. Piskóti István, a Miskolci Egyetem oktatója. A Marketing és Turizmus Intézet vezetését már átadta, de a szakmai tevékenységét folytatja. Miskolc tekintetében például újrafogalmazás előtt áll a városmarketing, állítja. Az elmúlt időszakban a szakember többet magával létrehozta a Városmarketing Intézetet a fővárosban, melynek segítségével minden kisvárost felkeresnek majd az országban. Minta projekteket szeretnének létrehozni annak érdekében, hogy a települések a turizmusra épülve gyarapodhassanak. Professzor dr. Piskóti Istvánnal beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország részesévé vált annak a háromoldalú megállapodásnak, amely 22 uniós tagállam, több európai uniós intézmény és iparági szereplők részvételével jött létre az energiatárolás európai kiépítésének felgyorsítására, írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. Az energiatárolás kulcskérdés a jövő energiaellátásában. Segít abban, hogy a megújuló energiát hatékonyabban tudjuk beilleszteni a rendszerbe, rugalmasabbá és biztonságosabbá teszi a hálózatot, és a magyar emberek által fizetett energiaárak csökkentését is támogatja. 22 tagállam összesen 45 gigawatt tárolói kapacitás létrehozását vállalta 2026 és 2028 között. Ebből Magyarország 700 megawatt új tárolói kapacitás létrehozásával veszi ki a részét. Ez erősíti az ellátás biztonságot, az energiaszuverenitást, és jól kiegészíti a korábban bejelentett hálózatfejlesztéseket, valamint a szélenergia kapacitások bővítését. Ez újabb uniós szintű együttműködés, amely a magyar emberek, a magyar vállalkozások és a magyar ipar sikerét szolgálja, írta a miniszter. A Meteorológiai Világszervezet előrejelzései szerint a globális El Niño jelenség hatására idén-nyáron rendkívüli hosszantartó hőhullámokra és szélsőséges időjárási jelenségekre kell felkészülnünk, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, a megváltozott éghajlati helyzet az erdőket, a vizeket és a teljes élővilágot is komoly kihívások elé állítja. A vízügy, a katasztrófavédelem és az erdészetek munkatársai a terepen mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra és természeti értékeink védelméért. Gajdos László szerint a helyzet nem csak a védekezésről, hanem az összefogásról is szól, és egy kis odafigyeléssel, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Rámutatott, különösen fontos, hogy ebben a rendkívüli forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is, akik számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. A Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési frakcióvezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta vasárnap, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a béremelés. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelésének ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra, jegyezte meg. Szóvá tette azt is, hogy ezért a 3000 forintért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon az adminisztrációs teher lesz több, vagy a béremelés mértéke. A magyar közlönyben a pedagógusok béremeléséről szóló kormányrendelet azt rögzíti, hogy a 2026. január 1-től megvalósult 10%-os növekményen felül további 0,4 ponttal emelik meg a pedagógusok bérét. A Szegedi Szimfonikus Zenekar ajándékkoncertjével szombaton este a Dom téren elkezdődött a 95 éves Szegedi Szabadtéri Játékok jubileumi 75. évada. Botka László polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott, a 95 év alatt a magyar és európai színház és zenekultúra legnagyobbjai léptek fel a Dom téren. Az 1931-ben útjára indult Szegedi Szabadtéri Játékok máig hű maradt alapító eszméihez, a műfai sokszínűséghez, közölte a polgármester. Az idei szabadtéri játékok programjai között táncprodukció, musicalek, szimfonikus koncert várja az érdeklődőket. Július 31-én és augusztus 1-én pedig Bizé Kármennyit tekinthetik meg a nézők a Dóm téren. A világ egyik legtöbbet játszott operája kétszeresen jubilál, 150 éve tartották a mű hazai bemutatóját, a szabadtérin pedig 15 éve lesz, hogy utoljára láthatta a közönség. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen vendégelőadását Juranis Tamás rendezte. A nagy rendezvény mellett egyébként a fesztivál kisebbik játszóhelyén, az újszegedi szabadtéri színpadon nyáron számos koncert és színházi vendégelőadás szerepel a programok között.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn tovább erősödik a kánikula, napos idő várható, az északi középhegységben és a keleti megyékben zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, azonban zivatarok környezetében erős viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 35 és 41 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az Avalon együttes munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak!

Az Avalon 1996-ban alakult Nashville-ben, miután Norman Miller, a Proper Management munkatársa, ötlet az volt, hogy két férfi és két nő énekes legyen, akik elvihetik az evangéliumot a világba.

2003. március 25-én az Avalon kiadta a legnagyobb slágereket tartalmazó Testify to Low, The Very Best of Avalon albumot, amely két új kislemezt is tartalmazott. Ez volt az utolsó album, amelyen Michael Pessons alapító tag is szerepelt.

2004. február 24-én az Avalon kiadta a The Creed című stúdióalbumát. Az együttes hatodik stúdióalbuma a Stand 2006. január 24-én jelent meg. A Low Won't Leave You a Billboard Hot Christian Songs top 20-ában volt. 2006. október 17-én a csapat kiadott egy rajongók által kért himnuszalbumot, melynek címe a Fate himnusz gyűjtemény volt.

Az elmúlt 20 év alatt történt néhány tagcsere a csapatban, de az együttes színvonalán ez egyáltalán nem mutatkozott meg. Bizonyítéka ennek a 6 Dowdy, 3 Grammy jelölés és egy American Music Awards. Az Avalon tagjai Jana Long, Greg Long, Jeremy Richardson és Emmy Richardson.

0: Zeneszál című műsorunkat hallották, melyben az amerikai Avalon együttes munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásukat sikerült teljesíteniük, írta Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán vasárnap. Az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadóság finanszírozása, az üzemanyag